Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Joel Corey, Galantis, Easy Bizu és a Stay a Little Longer a folytatásban. Joel Corey nyári üzemmódra váltott, ezt látom a kis social media posztjain. Ibizán kezdett májusban, és most az USA-ban turnézik. Azt írta ki, hogy jelenleg azt csinálja, amit a legjobban szeret. Turnézik, embereknek zenél, és hát nagyon jó hangulatot teremt ilyenkor. Ezt tapasztaltuk a Rádió egy születésnapi fesztiválon is tavaly. Ez a Stay a Little Longer.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mely Taylor Swift és az aktuális kedvenc az Opel Light például. Aktuális, friss hír, hogy a Toy Story 5. részéhez Taylor Swift készítette el a betétdalt I Knew It, I Knew You, ez a címe, június 5-i megjelenés, és visszatér a country-s gyökerekhez, ahonnan indult az ő zenei karrierje. Egyébként június közepén kerül a mozikba a film folytatása. Taylor Swift, Opel Light, ezt azon most a Rádió 1-en.

0: azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert imádom, mert a legjobb zenék vannak, és mindig jó kedvem lesz tőle. Nem tudok elfáradni. Javarészt éjszaka dolgozom, késő délután, ébren tart.
2: Már nagyon jók vagytok. A kocsiba a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig ti szóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.
3: Hey everyone, this is Cameron and you're listening to Radio 1.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nem sokára például a srác a szomszédból, aki nem mellesleg stadionokat tölt meg. Több mint 200 millió eladott album világszerte, 9 number one album a britteknél, több mint 14 milliárd YouTube megtekintés. Ed Sheeran érkezik, és ez az igazi mai sláger.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
1: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely háromszor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a Novel VK névre keresztelt változat, háromszor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a vér-agygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a Novel VK fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLUR1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A Novel VK emellett stabil maradt a szervezetben, és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonság a hasonló vegyület között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy éjszaka is. Menő DJ-k, producerek, a világ legmenőbb énekesei, énekesnői ebben az órában is. 3:46 előtt egy kicsivel jön majd a Best On Balázsékkal, a tegnapi legjobb pillanatok. Aztán élőben a stúdióból, és folytatódik náluk a nagyon felkapott játék, amire folyamatosan jelentkeznek a Rádió Egyesek, ez a nagy kapurarugás. Rengeteg értékes nyereménnyel, ott vannak a részletek a weboldalunkon, a radio1.hu.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, most például Ray. Hogy kicsoda Ray? Hát a zenei szakma által is igazán nagyra becsült londoni születésű énekesnő, dalszerző és producer, ez is egy nagyon fontos titulusa, 1997-es évjárat és 2024-ben a Brit Awards-on történelmi rekordot ért el, egy éven belül 6 díjat bezsebelt. Nem rossz. A dalaiban keveredik a pop, az R&B, a jazz, és ezt most nagyon-nagyon szeretjük tőle, Where is my husband? Ray dalát hozom már is a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Hamarosan például egy Z-generációs német énekesnő dalszerző, és az a dal, amit ha egyszer meghalunk, tuti, hogy egész nap ezt fogjuk dúdolni. Loi, Get Lucky, ezt már bekészítettem.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Egyre sürgetőbbé válik a napelemek újrahasznosítása. Az előregedő panelek első nagy hulláma hamarosan eléri életciklusa végét. A napenergia iránti globális kereslet folyamatosan nő, így a panelek gyártása is egyre nagyobb volumenben zajlik. A termelés azonban földrajzilag erősen koncentrált, csak néhány országban folyik bányászat és feldolgozás, ami kiszolgáltatottá teszi az ellátási láncokat. További problémát jelent, hogy a panelek előállításához használt ásványi nyersanyagok, mint például a réz, az ezüst, a poliszilícium vagy az alumínium kitermelése nem csak környezeti károkkal jár, de gyakran emberi jogi visszaélések is kísérik, beleértve a kényszermunkát is, derül ki a Business and Human Rights Resource Center dokumentációjából. Ahogy ezek az anyagok egyre szűkösebbé válnak, az áruk várhatóan jelentősen megemelkedik, így az újrahasznosítása nem csak környezetvédelmi, hanem gazdasági szempontból is egyre indokoltabbá válik. A technológiai fejlődés kulcsfontosságú szerepet játszik ebben a folyamatban, az új megoldások lehetővé teszik, hogy a használt panelekből egyre hatékonyabban lehessen visszanyerni az értékes összetevőket. A Rystad Energy előrejelzése szerint 2040-re a várhatóan évente keletkező 27 millió tonna napelem hulladék körülbelül 6%-át fogják újrahasznosítani, és ez az arány folyamatos növekedésre van ítélve. A visszanyert anyagok piaci értéke is gyorsan emelkedhet. Az újrahasznosításból származó bevételek az idei 170 millió dollárról akár 2,7 milliárd dollárra is nőhetnek 2030-ra, írja a The Verge. A szükséges újrahasznosítási infrastruktúra fejlesztése már megkezdődött. Több nemzetközi vállalat is dolgozik a megfelelő technológia kialakításán, például a japán NPC olyan gépet fejlesztett, amely képes automatikusan szétválasztani a hasznosítható elemeket. Az Arizonai Egyetem kutatói pedig olyan módszeren dolgoznak, amely csökkentheti az újrahasznosítás környezetre gyakorolt
1: hatását. A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Egy igazi világsztár a folytatásban, Taylor Swift, aki tavaly augusztus 13-án egy podcast beszélgetésben, ott volt egyébként a párja is, Travis Kelce, elhintette, hogy jön a 12. albuma, ami aztán meg is jelent októberben. És most a Billboard magazin készített egy listát, rangsorolta ezeket a dalokat, ugye 12 dalból áll a The Life of a Showgirl album, és a már is hallható The Fate of Ophelia az előkelő második helyen végzett. Majdnem az első helyre rakták, ott egyébként a Ruin the Friendship dal áll. Taylor Swift, Fate of Ophelia, itt a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Június 12, ezt a napot február óta várják Bibi Rexha elkötelezett rajongói, mert hogy akkor jelenik meg az új albuma, a Dirty Blonde, ami azért is nagy mérföldkő az énekesnő életében, mert ez az első kiadó független albuma lesz, és az eddigi visszajelzések alapján nagyon kedvező fordulatot vett a karrierje, sorra jönnek ki a bombadalok tőle, ugye Bibi Rexha, David Guetta kollaboráció is kijött nemrég, és most ez az aktuális kedvenc tőle, a New Religion.
1: Kizárólag a legnagyobbak.
2: Változatosan.
1: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

Tehát nem italo diszkó, a műfaj mégsem ez, csak a származási hely, mert hogy egy olasz house DJ producert hozok a folytatásban, aki még nincs 30 éves, de már elég szép zenei portfóliója van. A klubéleten kívül például lemezkiadó társtulajdonos is.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágerekkel.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Az imént a híresség, aki a napokban csillagot kapott, a Hollywood Walk of Fame-en a hírességek sétánya, Miley Cyrus, most pedig az a Dua Lipa, aki összeházasodott hétvégén a párjával. Dance the night.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: A két keréken közlekedőkre figyelnek a héten a zalai rendőrök. Szakrendelés segíti az autoimmun betegeket Kanizsán. Kórhű receptek kerülnek a középpontba a múzeumok éjszakáján. Hozom a részleteket, én Sós Kata vagyok. Elindult az újabb Road Pole akció, a héten a kétkerekű járművek lesznek a fókuszban a megye útjain. A Nemzetközi Közlekedés Biztonsági Akció keretében a motorkerékpárral, segédmotorral vagy kerékpárral közlekedőkre fordítanak nagyobb figyelmet a zalai rendőrök. Közleményükben az áll, a közúti forgalom legvédtelenebb résztvevői számára egy rosszul megválasztott sebesség, egy figyelmetlen manőver vagy akár egy egyetlen percnyi kihagyás is súlyos következményekkel járhat. A vasárnapig zajló akció során a láthatósági ruházat viselését, a bukósisak meglétét, valamint a világító berendezéseket ellenőrzik. Csökkent a várakozási idő a Kanizsai Dorottya Kórház allergológiai és klinikai immunológiai osztályán. Az intézményben másfél évvel ezelőtt indult el a szakrendelés, amely jelentős segítséget nyújt a betegeknek, tudatta közleményében a kórház. Mint írják, a pácienseknek már nem kell más városokba utazniuk a speciális kivizsgálások miatt, mivel helyben is egyre több autoimmun betegséget sikerül diagnosztizálni. A nagy kanizsai szakrendelésen naponta 40-50 beteget látnak el. Kórhű receptek, történelmi ízek kerülnek a középpontba a múzeumok éjszakáján. Az országos eseménysorozat idei kiemelt helyszíne Sopron, fő témája pedig az ízekbe zárt történetek. A látogatókra országszerte különleges gasztrokulturális élmények várnak, mondta rádiónknak Mautner Zsófia, gasztronómiai szakíró, az esemény nagykövete.
3: Enni mindenki szeret, a gasztronómiának meg az étkezésnek is nagyon sok különböző rétege van egyébként, amiket be lehet barangolni, és itt nem csak a napi szintű étkezésre gondolok, hanem a gasztronómia nagyon fontos része a saját identitásunknak, a saját személyes, érzelmi, családi életünknek, különböző művészeti ágakkal kapcsolódik össze, hiszen a gasztronómia az megjelenik a zenében, képzőművészetben, a filmművészetben, az építészetben, mindig egy olyan közös pont, ami nagyon sokakat meg tud mozgatni.
2: Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Csökken a felhőzet és napos idő várható általában kevés gomoly felhővel, utóbbi tájakon záporok, zivatarok is előfordulhatnak. Az ország nagyobb részén az észak-nyugati szél élénkül meg, néhol erős lökések is lehetnek. Reggel 10 és 17, délután 21 és 28 fok között alakul a hőmérséklet. Vezessenek óvatosan, balesetmentes jó utat kívánok! A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely háromszor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a NovelVK névre keresztelt változat, háromszor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a véragygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a NovelVK fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLU-R1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A NovelVK emellett stabil maradt a szervezetben, és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonsága hasonló vegyület között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztésé

0: vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál Kismárti. Üdv mindenkinek. Ezt az órát is együtt tölthetjük. És most egy nagyon jó kis autóvezetős zenét hozok. Kashmir, a legendás amerikai DJ producer, Justin Bieber, Selena Gomez, Tiesto ott van az ügyfelei között. Ugye ő eredetileg a The Cataracs DJ producer csapatból ismert. Az elektronikus zenei műfajokon belül az Electro House, a Progressive House, a Future House, a Big Room House ott van a kis súlyában. Utóbbi miatt a nagy zenei fesztiválokon például a Coachella, a Tomorrowland-en is bérelt helye van, és ezt a dalt most nagyon szeretjük tőle.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

control, even if you know that you don't.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Egyre sürgetőbbé válik a napelemek újrahasznosítása. Az előregedő panelek első nagy hulláma hamarosan eléri életciklusa végét. A napenergia iránti globális kereslet folyamatosan nő, így a panelek gyártása is egyre nagyobb volumenben zajlik. A termelés azonban földrajzilag erősen koncentrált, csak néhány országban folyik bányászat és feldolgozás, ami kiszolgáltatottá teszi az ellátási láncokat. További problémát jelent, hogy a panelek előállításához használt ásványi nyersanyagok, mint például a réz, az ezüst, a poliszilícium vagy az alumínium kitermelése nem csak környezeti károkkal jár, de gyakran emberi jogi visszaélések is kísérik, beleértve a kényszermunkát is, derül ki a Business and Human Rights Resource Center dokumentációjából. Ahogy ezek az anyagok egyre szűkösebbé válnak, az áruk várhatóan jelentősen megemelkedik, így az újrahasznosítása nem csak környezetvédelmi, hanem gazdasági szempontból is egyre indokoltabbá válik. A technológiai fejlődés kulcsfontosságú szerepet játszik ebben a folyamatban, az új megoldások lehetővé teszik, hogy a használt panelekből egyre hatékonyabban lehessen visszanyerni az értékes összetevőket. A Rystad Energy előrejelzése szerint 2040-re a várhatóan évente keletkező 27 millió tonna napelem hulladék körülbelül 6%-át fogják újrahasznosítani, és ez az arány folyamatos növekedésre van ítélve. A visszanyert anyagok piaci értéke is gyorsan emelkedhet. Az újrahasznosításból származó bevételek az idei 170 millió dollárról akár 2,7 milliárd dollárra is nőhetnek 2030-ra, írja a The Verge. A szükséges újrahasznosítás infrastruktúra fejlesztése már megkezdődött. Több nemzetközi vállalat is dolgozik a megfelelő technológia kialakításán, például a japán NPC olyan gépet fejlesztett, amely képes automatikusan szétválasztani a hasznosítható elemeket. Az Arizonai Egyetem kutatói pedig olyan módszeren dolgoznak, amely csökkentheti az újrahasznosítás környezetre gyakorolt
1: hatását. A tudáspercet hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Hölgyeim és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Kell a csapadék, mert kiszáradnak a tavaink, írta valaki, így van.
2: Ezen már túl vagyunk, haver, sajnálatos módon. Ugye itt a Velencei tó kapcsán most elindult a nagy óriási pánikket, és tényleg rohadt nagy baj van. Csak ilyenkor mindig az történik, hogyha csinálsz 3-4 olyan fotót, ahol teljes szárazság van, és már halott halak mindenütt, és halott fürdőzők is, az nem a tó egészére igaz, tehát hogy vannak még olyan helyek, ahol egyébként fürdeni is lehet, meg van víz, de nagyon nagy a baj, tehát katasztrófa van.
1: Ezt most mented, ami menthető, vagy mi?
2: Hát figyelj, nekem nagyon sok haverom, meg barátom, meg ismerősöm él ebből.
1: Hát vízibicikli kölcsönzése most azért ne csinálj egy új KFT-t, hát szerintem te se. Tehát, hogyha valaki be akar rángatni most tó körüli bizniszbe, légy egy kicsit óvatos, illetve drift verseny.
2: Azok mennek. Például a szapjaimat is kint tartom az udvaron. Nincs, aki ellopja. Hát nem tudsz hol szapozni.
3: Sokat kellene gyalogolni.
1: Viszont ha teszel rá kereket, akkor te leszel az első igazán újító gördeszkás Velencén.
3: Hány centi hiányzik?
2: Hát most egy méter legalább.
1: 100 centi legalább.
2: Egy méter. Hát sok
3: 60.
2: Igen, és ugye nem is, ez is baj. Nincs utánpótlás, tehát évek óta szárazság van, és hogy egy ilyen napfényes jó időben, amikor még ráadásul egy kis szél is húj, az 2 centi nálunk. 2 centi tűnik el naponta a tóvízéből.
1: Igen.
2: Nem jó.
1: Jó, de tisztes helytállással buzdítod azért az ott dolgozókat, és a fürdőzni vágyókat, hogy azért jöjjenek.
2: Ne fürdőzni, ne gyertek, már most az kicsi. De
3: gyerekkel, vagy ha jöttök, akkor hozzatok egy kancsó
2: például vizet. Gyerekkel rohadt biztonságos.
1: Abszolút.
2: Kisgyerekkel, tehát besétált a közepébe a kisgyerek, nincs baj.
1: Igen, de nézzük meg, mit lehet a mederrel csinálni. Tehát oké, akkor nyitunk egy vállalkozást, jó? Tehát téged meg kell menteni Velencén. Oké, nézzük
2: ott ülünk a haverjaimmal a tóparton.
1: Ültök, söröztök, borosztok, ők nagyon be vannak fordulva, neked van a rádió az étterem, de hogy azt mondják, hogy Feri, segíts rajtunk, mi itt most ebbe bele fogunk pusztulni. Mi csináljunk egy kiszáradt tó mederrel? Tessék, engedjük szabadjára a fantáziánkat. Ha a rosszul áll a nyár, akkor jövő évre tényleg eltűhet a komplett Velencei tó. A Balaton is nagyon nagy bajokat mondanak. Beépítés, esője, sok baj van. De a Velencei tó tényleg kiszáradhat. Tehát most ott vagyunk, hogy
2: már idén.
1: Akár idén is tényleg eltűnik a tó, gyerekek. Ez milyen durva, amit eddig csak természetfilmekben, meg apokaliptikus ilyen Mad Max jellegű dolgokban látta, eltűnik a tó. Mit lehet csinálni a száraz mederre? Tessék, mi az első vállalkozás? Hát mit mondunk a haveroknak?
2: Vannak ugye nekünk télen, téli használatra.
1: Igen?
2: Jégvitorlásai.
1: Nagyon jó, mi fagy be?
2: Befagy a tóvize, volt télen is, akkor jégvitorlázunk. Leszereljük a Tesco bevásárlókocsi kiskerekét.
1: Igen, fölteszitek a szapokra.
2: És fölrakjuk, nem a jégvitorlásokra.
1: Tökéletes.
2: Fölrakjuk, és lehet tudtok menni. A kiszáradt tómederben rodeózni. Egy.
1: Állattartás, bár elgondolkozol, veszel 10 tehenet, legelőt nyitsz. Szerintem teljesen másba kell.
2: A hortobágyot, hát ott is a szikes pusztaság van ugye a hortobágyon, a szik már megvan, meg a pusztaság is, hát a növényzetben nem állunk úgy jó. Kell egy 9 lyukú híd nekünk.
1: Tökéletes.
2: Azt fölépítjük szürke marhát.
3: Szerezünk néhány rotációs kapát.
1: Igen.
3: Én azt mondom, hogy
1: forgassuk fel a medret.
3: Forgassuk fel a medret, és vessük be gyapottal.
1: És termeljünk egy kis gyapotot. Nagyon jó. Burning Man Fesztivál Velencére. Tökéletes.
2: A abba egyébként most gondolkozunk, egy naplemente, víz nélkül nagy fesztivál.
1: Az ötlet nem rossz, még azért egy picit félomításra sarkalnálak benneteket, hogy naplemente fesztivál, mentről a mederből.
2: Igen, mert van egy olyan szakasz, ahol már nincs víz, jó kiszáradt a tó.
1: Tökéletes.
2: Ott lenne a nagy tánctér, mögötte a színpad, DJ-k érted, és hátulról a naplemente, gyönyörű.
1: Tökéletes.
2: Ahogy mondjuk a naplementéhez azt hozzá szokott tenni, amikor megcsillan a tó vízé. Na ez nem lesz.
1: Nem kell. Velence átfutás, mint az átevezés, Balaton átevezés, átfutás, körbefutás, keresztbefutás, kicsi keresztbefuthatják, nagyok kerülik,
2: igen.
1: Azzal is megvagyunk.
3: Kertmozi?
1: Kertmozi, tökéletes ötlet. Nagyon jó. Nagyon-nagyon jó.
3: Marcel írta, mert hogy nincsenek más most szúnyogok sem. Ugye, mert hogy nincs
2: igen, nem csíp a szúnyog.
1: Igen.
4: Hát én azt gondolom, hogy például egy folyamat ugye a kiszáradás, tehát ez egy folyamat. Hát. Igen, hát most kell akkor azt el kell kezdeni kamuzni, hogy olyan összetétele van a gyógyiszapnak, hogy megőrülsz gyógyiszap.
1: Na de az a baj, én láttam, nem iszapfa, hanem ilyen, ez a berepedezett ilyen kicsit fehérre kiszárad.
4: Ahol még van.
1: Ilyen ásvány, tehát ott már iszap sincs, oda Marika belefekszik, ott nem lesz iszapos, tehát hogy az iszaphoz kell még némi víz, de ebben nincsen.
3: De Magyarország legnagyobb napozóját.
1: Nem? Egyébként igen. Kérdezni, mennyi a tómeder beépíthetőség, egyenlő fonyótról érdeklődik már, hogy...
3: Le kell térkövezni.
1: Igen, a mély vízfesztivál nem biztos, hogy jó név lesz arra, igen. Rizstermesztés nagyon jó ötlet.
2: Az nem jó, hát víz kell hozzá, gyerekek. A
1: ez igaz. Ez igaz, nagyon vízigényes.
4: Nagyon vízigényes, igen.
1: Meder közepére egy kis kocsma, Oázis Bistró néven, Zotyó írja.
2: Ha odáig eljutsz, ugye a kiszáradt tó medrén keresztül, akkor tudsz inni.
1: Sivatagi túravezetés, illetve türelmi zóna.
3: Velencének van plázája?
2: Hogy ne lenne? Persze.
3: Pedig fel lehetett volna húzni.
4: Lakópark, szép lakópark.
1: Tökéletes. Igen, lakópark.
2: Mi van, ha visszajön a víz?
1: Nem jön.
3: Nem.
2: Ja, de nem idén, hanem jövőre mondjuk. Jövőre ugye megoldják, átemelnek valamit.
1: Na? Ja, hogy jön a Gajdos úr, és azt mondja,
2: Gajdos
1: hogy...
2: Gajdos úr, most azt hiszem pont ma van, vagy tegnap?
1: Becsatornázza a Dunát a Velencei tóba, és...
2: És akkor elárasztja a lakóparkot. Nem.
1: És eláraszt mindenki vízzel.
4: Úgy kell csinálni, mint Velencét. Ilyen lábakra tenni a lakóparkot. Gondolod, de milyen szép lesz, és ha elárasztja esetleg,
2: akkor, igen,
4: feltéve,
2: akkor
4: milyen
2: igen.
4: Gyönyörű lenne.
1: Vigyétek a Velencei tóhoz a Balázsit, és a könnyeivel töltsétek fel a medret. Figyelj, ez durva. Tehát az van, hogy egy ilyen hogy van ez?
2: Apokaliptikus
1: időkben élünk, hogy végignézed te egészen közelről, hogy ott vagy, hogy fürdesz, húzódik vissza, és kiszárad. Ez Mad Max, gyerekek.
2: Teveform!
1: Teveform, tökéletes. Tökéletes. Hát állj át valamire, amit tudsz termeszteni, állatgazdálkodás, tevefarm, tehát ott valószínűleg egy-két éven belül tényleg egy kiszáradt tómeder lesz. Gyerekek, kaktusztermelés nagyon jó, tekila csinálás, tökéletesen meg vagy. Autógyárak sebességtesztelése különböző
2: tesztatóknál. Ugye van Amerikában a kiszáradt tómeder, ahol a gyorsasági futamokat rendezik.
1: Igen. Illetve Jézus hasonlás verseny, Péter Lira Miskolc, hogy azt is meg tudja csinálni. Nereseknek rejtek helybarni küldte nekünk egy jó lombkorona ösvény. Tele vagy jó ötletekkel, látod? Tehát, hogy azért van itt lehetőség arra, hogy mit csináltok. Te még látod a vizet, ha állsz a parton?
2: Nálunk még van.
1: Tehát ugye, még valamennyi
2: mi
1: van benne.
2: Mi egy olyan helyen lakunk, ahol előttünk hát mélyebb, ez idézőjeles, mert minden viszonyítás kérdése, de ott például van, ott még fürdeni is lehet.
1: Emlékeztek, amikor Ausztriában megnyitottak ezek a nagyon fáradt, kimentél egy hűtőért, egy Toblerone-ért, és akkor ugyanott adtak neked prospektust, és elmentél a Safari Parkba, ami 2 darab levedlett zsiráfot, egy koszlott tevét, és egy hiúzt rejtett. És akkor a Safari Park a 90-es évben, emlékeztek? Mindenki oda
3: mi
1: járt a Safari Parkba, Bécsbe, buszokkal vitted vadállatot, tehát egy se volt. Nagy kamu volt az egész, bevásároltál hűtőt, csokoládét, és mentél át a Safari Parkba, ahol 2 ilyen kamumajom, valószínűleg 2 osztrák, benyúlt a buszba, hogy kivegyen vagy a kocsiból valamit. Minket egy ilyenben is tudsz gondolkodni, Feri.
3: Minket nagyon beparáztattak, emlékszem, hogy akkor az volt, hogy nem szabad kinyitni az ablakokat, mert hogy a keve az harap, és szájzárat kap, hogyha véletlenül valami a kezébe kerül, akkor szájzárat.
1: Igen.
4: Egyébként azt nem tudom, tudjátok, hogy 1863 és 66 között Csutkára kiszáradt, de ott akkor a székesfehérvári huszár ezred gyakorlatozott, ugye?
2: Így van, és felháborodott emberek jelentették.
4: Tehát ez is lehetne. Menjenek vissza a
2: huszáról.
1: Csak azt magyarázom nekem, hogy ez kiszárad, mert évről évre kevesebb a csapadék. Mennyi csapadék jön majd el egy évben? Februártól októberig szakad az eső, egyen, hogy újra 1 méteres víz legyen? Tehát ennek mi a racionalitása? Mert ugye itt ezt most elszívja a víz, tehát ide majd elkezd esni az eső, egy csomó eső, 1 méterig kiszárad a talaj alatt is már, vagy 1,5 méterig. Tehát mennyi víznek kellene oda esni, hogy nektek újra, nem
2: víz
1: tudom, csilingelő gyerekek futkossanak karuszóban a parton?
2: Özönvíz
1: 3 évig.
2: Hónapokon keresztül. Hát persze. De az egész ország területén most már nem is tudom, 5 vagy 6 éve asszály van, ugye ez többször elhangzott itt nálunk is, és hát az ilyen kis mélységű tavak, mint például a miénk, azok megszívták. Ha most elkezd, most kinyitják a nagy csapot, és június-július eső, és akkor augusztusra van vízünk.
1: Akkor augusztusra van, de nem szokták júniusba kinyitni azért a nagyon nagy csapot meg augusztusban.
2: Hát figyelj, most mi ezt az időjárás jelentést így vártuk, hogy ez sem. Mi történik? Nálunk mindig 3 csepp eső.
3: Cseperget csak. Airport Velence.
1: Airport Velence tökéletes ötlet egyébként. Igen. Nagyon kezdő búvár oktatás a tóra.
4: Nagyon kezdő
1: snorkerezés. Elindítod a velencei hiperkezdő snorkerezés tanfolyamot. Száraz edzés 1 hónapon keresztül. Ha látod, hogy tényleg vízbiztos, nem fél a víztől, akkor átjöttök a Balaton, és akkor kicsit beviszed őket. A hiperkezdő snorkerezés az nekem nagyon tetszik. Az abszolút kezdő búvár oktatás a tóra. Beviszed őket palackkal, békatalppal, besétálnak.
2: Feküdj le szépen.
1: Lefekteted a mederbe, tehát lehet itt azért, lehet lehet azért csinálni dolgokat.
3: De egyébként teljesen valid terepmotorpályát. Múltkor csináltál valami motorpályát.
2: Azt csinálgatjuk, de nem a túlmedrében. Azt csinálgatjuk, az halad. Ja, de a túlmederben nem túl jó. Beduin skanzen.
1: Amilyen Beduin skanzen voltunk mi Dubajban, a három dubai látta, hogy jön a kocsi, fölvett valamilyen parókát, érted? Az ott volt egy popcorn automata fogadott ugye a Beduin sátorban Dubajban, popcorn automata, és bennültek hátul, és elvároztak, meg cigiztek a beduinok hátul. Azt mondjuk, hogy jött a show, akkor lenyomták, fia, annál kiábrándítom nincs. Ilyet simán elmondom neked, csinálsz. Velencei beduinok. Most fedeztük föl őket, hogy kiszáradt a tó, mindig is bent éltek középen.
4: Víz alatt voltak.
1: Két ilyen törzs van az Amazonas közepén, és a Velencei tó közepén van, mivel kiszáradt a tó, így megközelíthetettek őket.
3: De meg is fertőzök őket rögtön valamivel, úgyhogy
1: három haverod kisgatyába ugrabugrál, és én ilyen lövik az érkezőket, tökéletes. Megvan a vállalkozás.
3: Teljesen jó. Mars expedíció edzőtábor.
1: Hihet, abszolút megvan.
3: A holdbázist is lehetne, hogy gyakorlásból.
2: Le lehet, adjuk el a NASA-nak a területet. Hogy milyen lesz, hogyha ott élünk már a hold felszínén, azt most nálunk le tudják gyakorolni.
1: És megjött a legjobb gyerekek, messze, ezt én már ma kiraknám a táblákat, 1500 forint per óra, tófenék sétány.
2: A lombkorona.
1: Jöjjön velünk és fedezze föl az ökoszisztémát itt a Velencei tónál, egy nagyon izgalmas tófenék sétányon keresztül. De megnézheti a Velencei tó élővilágát.
3: A fosszíliákat.
1: Dinoszaurusz maradványok.
4: Marika néni papucsa.
1: Papucsok benne, konzervdobozok. Egy órás tófenék sétány tartasz, körbevezeted őket, haverod megcsinálja, 1500 év meg is vagy óránként. Tökéletes.
3: Nem gondolkodtál rajta, hogy kölcsönöz egy ilyen fémkeresőt?
2: Á, kiszedtek már mindent, tehát minden. Ezt rengetegen csinálják, persze.
3: Hát, ha most visszahúzódott egy picit,
2: igen, de ettől mondjuk vízünk nem lesz.
1: Pedig az abban van. És mi a megoldása annak, hogy azok a Dunából becsatornáznak titeket? Ebből építenek egy
4: kiszárad a Duna.
2: Megvan.
4: A Duna.
3: Hát de láttad a medret, hogy
1: mi Dunánkhoz ne nyúljál.
2: Jó, az abban még sok van, az még...
1: A mi Dunánkban nem a Dunákkel.
2: Néz ki ilyen szarul, mert nincs a vége lezárva, érted? Ha a határnál lenne egy gát, már mekkora viszint lenne. Egyébként ezt képzeljétek el.
1: A Velence, a Magyar Atlantis. Az elsüllyedt város.
2: Többen már táblákat is küldtek nekünk, halakra lépni tilos.
1: Nagyon nagy, igen.
3: A Velencei tómedrében nincsen semmi, ami elsüllyedt volna, valami régi hajóroncs, amit így meg lehet látogatni.
2: Nálunk esetleg... előttünk van egy régi halászcsónak, hát már csak a váza. Az jó.
3: Mert hogy azzal lehetne
2: fotózkodni. Eladni a Titanicot?
1: Nem mondom, hogy búvár paradicsom megy, egy szakadt bárka, egy hajó így beesve oda, egy ilyen kis horgászhajó.
3: Körbejárni.
1: Egyébként, ha lettérkövezitek, az nem rossz megoldás. Be. Ott megjelennek majd vállalkozók, azaz 3 méterre betolják, 20 méterre betolják a tólag a szintet, és azonnal beépítik. Úgyhogy óvatosnak kell lenni. Hú, gyerekek, ez kemény. Nyilván ennek a komolyabb verziójával is vagy foglalkoztunk mi már, azért többször meghívtunk itt vízügyi szakembereket, tehát kicsit kínumban nevetünk, de te azért ezt tényleg a bőrödön keresztül tapasztalva nézed végig, hogy abban a generációban vagy korban élünk, ahol Magyarország egyik legnagyobb tava elérkezett oda, hogy kiszáradjon. Szóval azért most röhögünk, meg persze kínunkban, de hogy, ha belegondolsz, azért ez tényleg milyen
2: nagyon szomorú.
1: Nem, nincs olyan nagyon sok tavunk, van egy csomó, de hogy azért a Velencei-tó, a Balaton, a Fertőtó, ezek azért ilyen ikonikus tavaink voltak, még ha kicsit iszapos, de azért gyerekkorunkban is. Ott arról beszélgettünk 2026-ban, hogy úgy néz ki, hogy lehet, hogy évvégére kiszárad a tó. Érted? Hát azért ez...
2: És vannak egyébként már kisebb tavak, amik eltűntek, ugye csak az nem ekkora
1: a helyieknek
2: érték.
1: Nyilván nagy dolog, igen, de hogy igen, az annyira azért nem követed.
2: A Velencei tó is, tudod, most a Balaton is azért a déli partot, nálatok is már meddig kell sétálni, hogy 1 kilométert mész be, mire...
1: Szeptemberben már nem volt víz a parton. Na, tehát igen. Szeptember elején már besétálós volt a Balaton is. De tavaly, az egészen durva volt.
3: A klimatológusok nyilván 20-30 évvel ezzel riogatnak. És itt sose tudtad elképzelni, hogy igen, ennek jó, persze, oké, majd valamikor nagyon-nagyon messze, azt nesze neked.
4: Hát igen, csak ráadásul,
3: az hat, és már nem tud felfújni.
2: Ráadásul ugye azt se tudjuk értékelni, vagy azt se tudjuk értelmezni, hogy most például télen azt mondtuk, hogy milyen sok hó esett, ugye? Ez elhangzott, milyen sok hó esett, és akkor erre a vízügyi szakember azt mondja, hogy az semmi. Igen. Itt 6 éve nincs elég csapadék ezen a területen, a mezőgazdaság szenved, és most már mi is látjuk, mert mindig csak így legyintesz, hogy persze a mezőgazdaság az mindig sírnak, mindig ezt mondtuk, és megvettük a spanyol paradicsomot. De mikor látod, hogy már tó sincs, akkor azért csak így észbe kap az ember, hogy úristen, mi lesz itt?
3: Azt kellene megtudni, hogy amikor kiszáradt,
4: 1866-ban, igen.
3: Utána mi történt?
4: Utána elkezdett esett rendbe. Utána, igen, tehát szerintem egy élő organizmus, tehát az egész bolygó, tehát ezek nekünk ilyen nagyon nehéz annak, aki ebbe a korba él, hogy úgy mondjam. De hát mivel a földtörténet szempontjából ezek másodpercbe se kifejezhető dolgok, hát majd valószínűleg helyre jön. De lehet, hogy nem élünk.
1: Igen, csak az agárdi vízibicikli kölcsönzőség,
4: ez nehéz.
1: Te most az univerzum szempontjából egy villanas vagy.
4: Ez egy ilyen dolog.
1: De 100 év múlva lehet, hogy ez a dolog tényleg megjavul, hát ki tudja.
2: Nagyon jó fesztiváljaink vannak, jó programjaink vannak, kívánóan lehet kerékpározni. Fürödni most ne gyere. Gyere, nem tudom, hétvégén pászmándra borozni.
3: Kerészpározhatsz is, csak nem kell megkerülnöd,
2: hanem csak keresztben. Van keresztbe egy rövidítés.
1: Igen. A velencei tótáblát le fogják cserélni? Raknak egy kérdőjelet a végére?
2: Hát valaha igen. Itt
4: vagy
2: volt.
4: Rip.
1: Velencei tó? Igen, ágazásban arra valaki így gondolja.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Szalai közösség egy pogány szentpéteri kisfiúért, akit súlyos betegséggel diagnosztizáltak a Kanizsai Dorottya kórházban. Az 5 éves gyermek tért fájdalomra panaszkodott, a vizsgálatok után azonban kiderült, hogy leukémiával küzd. A kisfiú jelenleg a Pécsi Tudományegyetem gyermekklinikáján kap kezelést steril környezetben. A család számára az utazások komoly anyagi terhet jelentenek, ezért összefogás indult Máté gyógyulásáért. Június 20-án jótékonysági labdarúgó mérkőzést rendeznek Pogány Szentpéteren, amelynek bevételét a kisfiú kezelésére fordítják, adta hírül a Vármegyei Napilap. Gazdasági fórumot és díjátadót rendezett a Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara. A gálán a legeredményesebb diákokat és vállalkozásokat ismerték el. A rendezvényen Kovács Dezső kamarai elnök arról beszélt, a jövő egyik legfontosabb célja, hogy mindenkinek legyen szakmája. A fórumon kiemelték a generációk együttműködésének és a szakképzésnek a szerepét is. A Szakmasztár Fesztivál országos döntőjében 5 zalai fiatal ért el kiemelkedő helyezést. Emellett kamarai díjakat kaptak zalaegerszegi és nagykanizsai vállalkozások, valamint életműdíjjal is elismertek több zalai szakembert. Tudósít róla a ZAOL. Védekezzünk a kullancsok ellen, a vérszívók a sűrű aljnövényzetben nagyobb számban lehetnek jelen. Ha kirándulni, túrázni megyünk, mindenképpen tegyük meg a szükséges óvintézkedéseket, mondta rádiónknak Stikler János, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ biológusa.
1: A zárt ruházat betűrve a bakancszárával, a felsőt pedig a nadrágba, ezzel már nagyon sokat tehetünk annak érdekében, hogy a ruházatra kerülő kullancsot észleljük, vagy egyszerűen csak megnehezítjük a dolgát. Riasztószereket érdemes használni, az engedélyezett riasztószereket, bizonyítottan ártalmatlanok és bizonyítottan hatásosak. Mindenképpen át kell nézni magunkat az erdei túra vagy a szabadban végzett tevékenység után.
0: Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Csökken a felhőzet és napos idő várható általában kevés gomoly felhővel, utóbbi tájakon záporok, zivatarok is előfordulhatnak. Estétől nyugat felől növekszik a magas szintű felhőzet, néhol erős lökések is lehetnek. Reggel 10 és 17, délután 21 és 28 fok között alakul a hőmérséklet. Vezessenek óvatosan, balesetmentes jó utat kívánok! A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: és uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! Jön a rádió műsorok etalonja, az üvegre tapadvány Nyíregyháza humor titánja, Tirpákia koronázatlan királynője, Ráskó Eszter! A körközetén a kapuzárásra fittyet hányó szelíd motoros Rákóczi Feri! És a piramis csúcsán a 90-es évek diszkóbuddhistája Sebestyén Baller Feri Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
1: Itt vagyunk, jó reggelt, 6 óra 18 perccel, hello Eszter, jó reggelt, hello Feri, jó reggelt,
2: hello.
1: Kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, és Eszter egy kis könnyű, nyári, színes, mélyen dekoltált,
3: kis felvetke,
2: zöldek, lilák,
1: felvetke kis nyári szettecskében.
3: Köszönöm szépen.
4: Ez jó, mert így a Fradi meg az Újpest felé is tudsz közeledni, már mind a két színben.
1: Elmondom neked, hogy neon zöld, egy kicsi neon rózsaszín, legalábbis ebben a fényben van egy ilyen kis foszforeszkáló, vagy fluoreszkáló, neon hatás.
2: Jó.
3: Minden fényben van neki.
1: Jó a cumó, mama.
3: Köszönöm szépen.
2: Oda dobtad.
3: Megjött a csomag.
1: Megjött
3: a nyári ruhák. Úgy éreztem, hogy most már itt volt az ideje, hogy vegyek néhány kis apróságot.
1: Nagyon jó, tényleg. Könnyed nyári gyerekek.
3: Köszönöm. Nektek is vettem ugyanilyet.
1: Na.
4: Vártam, hogy hozod.
3: Mindenkinek lesz, ne aggódjatok.
1: Jöhet, küldjél mindent.
4: Következő kitelepülésünkbe összeöltözünk.
3: Szövegkiemelő színe van, ha esetleg ez megkönnyíti az elképzelését, és remélem, hogy imádni fogják a muslincák.
4: Tényleg, ez olyan jó, mikor nyári estén még a teraszlámpa fénye így rávetül, és egyszer csak azt látod magadon, hogy mindened fekete.
3: Ezt szeretném érezni. Apró kis szárnyaknak a repkedését rajtam.
1: De nagyon jó, tényleg jó, tényleg jó, Ruci. Gyorsan, egy-két SMS, csak hogy mindenki eddig felébredgessen, vagy felébredezgessen, ugye a szokásos. 15 nap, nem vagyunk többre gyerekek. 15 nap, 19 óra és 43 perc nyári szünet gyerekek, köszönjük szépen. Kérlek, drukkoljatok, ma a Szerencsejáték Zrt-nél vizsgázókra szükségünk van rátok, köszi Ágica. Ezt hol nem értem, vizsgáznak? Fogalmam sincs.
4: Hát lehet, hogy ő lesz a... Nézegeti, ötös.
1: Aha, vagy kért, lehet, hogy szerencsejáték ilyen engedélyt, ott van egy dohányboltja, és akkor kér lottó engedélyt, és akkor azt meg kell csinálni. De nem tudom, miért olvastam be.
3: Megint hajrá. Tudjátok, a múltkori húzás miatt van, és mindenkinek le kell vizsgáznia.
1: Az is lehet. 13 éve hallgatlak benneteket minden reggel 6-tól, most 20 éves a lányom. Kilép a nagybetűs életbe, dolgozik, és már megy albérletbe, csak megköszönném azt a sok gyermeknevelési témát, amivel ti is hozzájárultatok a gyermekneveléshez. Amikor azt gondoltam, mindent rosszul csináljuk, jött nálatok egy jó téma, és megnyugodtam, hogy annyira nem vagyok rossz anya. Köszönöm. De cuki.
4: Nincs mit.
1: Látod? Lát, 13
3: rossz példa
1: éve.
3: Is tud segíteni.
1: Igen. 8 nap és világbajnokság, ti szurkoltok valakinek?
4: Hogy nem, milyen világbajnokság?
1: Futball. Ja,
4: foci.
1: Én megnézek egy jó meccset.
3: Én a kóreaiakat nézegettem múltkor, nem?
4: Ki.
1: Ne várd a falából, nem fogok nézni soha. De hogy, szóval igen, én nem drukkolok senkinek, van tippem, hogy kinyeri, megtehetjük majd, fogadhatunk. Tehát tippem van, de egy jó meccset szívesen megnézek, ha ilyen háromkor föl tudunk elni egy
3: az
1: meccset.
3: Az első meccs, Mexikó-Dél-Afrika.
1: Mexikó-Dél-Afrika, wow, az nem is egy rossz meccs. Úgyhogy...
4: Dél-afrikaiak jók fociban?
1: Nem olyan kutyaütők egyébként. Hűle? Igen, az nem lesz egy rossz meccs. Úgyhogy ez van, ja, nem sokára VB. Hát gyerekek, ilyen éjszakai meccsek lesznek, meg hajnali meccsek, de majd itt nézzük nagy erővel. Nem
3: hát
1: baj.
3: Nem
4: napközbeni meccsek, ilyen kettőkor, meg ilyen időpontban
3: van.
4: Vannak.
3: Itt van például a Haiti Skócia, amit szerintem ne hagyjunk ki egyikünk se. Úgy hát, hogy Haiti nagyon híresek a focisták.
4: Én velük vagyok.
1: Most játszanak egy Haiti barátságos gyerekek, egy sima négyesre úgyis kivágnak minket. Na de majd pénteken? Jönnek a zselézett hajúak, aztán megmutatják, hogy itt aztán hogy kell kiszaladni a pályára, és itt teljesen tét nélküli, borzasztó magas színvonalú. Magyarország, ki kell gyerekek?
4: Finnország. Magyarország, Finnország, barátságos labdarúgó mérkőzés.
1: Óriási barátságos mérkőzés játszunk, de a VB-t fogjuk nézni. Meg fogadjunk gyerekek, meccsekre is, végeredményre is.
3: Balázsnak van egy kis kassza hiánya. Ugye
1: nagyon.
4: Kell
1: nagyon.
4: A lóvé. Én egy 50-essel megtoltam hétfőn, úgyhogy...
3: Nem lesz még ebbe?
1: Ki vagyok ürülve, le vagyok merülve, pénzt akarok keresni a VB-n, fogadni akarok, úgyhogy... Ez inkább a szenvedélybetegségemről szól sem, mint a pénzkeresésről, úgyhogy...
3: Egy kis dopamin te babának.
1: Egy kis dopaminra szükségem van, igen. Franciák fognak nyerni, jó, várjatok azért, várjatok gyerekek. Jó, jók most a spanyolok is, jók a franciák, jó lesz.
4: Micsoda szakértővé nőtted ki magad fociból, ugye?
1: Kérdezzük.
4: Jók a franciák, jók a spanyolok.
1: Jók. Jók a spanyolok
3: is. Mi az
1: is
3: a les?
4: Ez nagyon hosszú lesz.
1: Igen. Mielőtt fogadjátok, Feri, adja oda Balázsnak a 10-es gyokobukóját. Tettünk?
4: Basszus. Nem, mert te nem mondtad a másik oldalt.
1: Papa, hát akkor pattints át 10-es.
4: Szerintem csak bedobtuk.
1: Igen, nem, Barnabás, nem indokolt, bizonyítsd, jelölt ki a hanganyagot, igen. Mutasd meg, hogy hol volt, miről volt szó, ha igazoljuk, papa már dobja is a 10-es.
4: Én bedobtam, hogy ugye mindig fogadtunk régen, és enyém volt mindig, hát akkor még voltak a te nagyjaid,
1: igen.
4: Ugye, és akkor mindig ennyi volt gyokó, de most nem volt másik oldal. Tehát én mondtam, hogy én szerintem gyokó, te meg nem mondtál rá semmit, úgyhogy Barnabás, egyrészt rohadjál meg, hogy hátba szúrsz, másrészt pedig nincs lóvé.
3: Feri azt mondta, hogy gyokó, Balázs meg azt mondta, hogy szopó.
1: Ennyi.
3: És ez az eredménye.
1: Ennyi, tulajdonképpen ennyi.
3: Ennyi gyerek az egészhez. Viszont szerintem itt az ideje annak, hogy komolyabb tétekben fogadjatok, mert ez nem látszólagosan nem viseli meg a kasztádat, Feri.
4: De nagyon megviseli.
3: Szerintem most
4: olyan ember nincs, akik az 50 rugó nem fáj.
3: Jó, már első szület fiadat tett fel a következőre.
4: Nem adom. Nem adom, kell otthonra is.
3: Ne egy jegyába.
4: Viszont egy nagyon fontos dolgot szeretnék mondani, ugye tegnapi műsorunk hatására,
1: na.
4: Amikor is felvázoltuk a Velencei tó várható jövőjét, hogy ugye...
3: Van neki?
4: Hát igen, azon gondolkoztunk tegnap, hogy mit kezdünk vele, ha nem lesz víz. Tehát volt egy csomó, hogy egy beduin falut fogunk oda telepíteni, kienciukú hidat rakunk, mit tudom, egy csomó ilyen történt.
1: Velence rendezési terv, vagy mit olvasok? Igen, olvastam reggel.
4: Gajdos László ellátogatott, ugye? A Velencei tóhoz összeültek a nagy koponyák, és egy Velencei tó törvény fog majd születni. Öcsém úgy, hogy a balatonosok sírhatnak, mert mi leszünk a Kánaán maga, lesz vízünk, jó minőségű, azt nem tudom honnan, de lesz. Megígérte
3: Balog
4: a miniszter
3: úr. A Szent Királytól fogja hozni a vizet hozzá.
4: Csapból lajtos kocsika hordják tele a Velencei tó medrét, és Gajdos úr megígérte nekünk, igen, hogy megyünk tovább. Gyerünk.
1: Nagyon tetszik, már az is nagyon tetszik, eleve a kommunikáció, szakembereket vonnak be, leültette őket, meghallgatta a vízügyeseket, kikérte az ott élők véleményét. Szóval nekem nagyon sok minden tetszik most, úgyhogy örülök, oldják meg, vezessék be, tök jó. Közben úgy néz ki, hogy rendelünk Intercity kocsikat, 1 milliárd euróért, lehívható EU-s pénzből 2029-re, ami 50 Intercity kocsi áll itt forgalomba, és megrendeljük őket. Emeletes Intercity vonatok érkeznek, elkezdik felújítani a híveket, gyerekek. Én nagyon-nagyon optimista vagyok, nagyon örülök
3: ennek. Nekem azt tetszik, hogy ahányszor megnyitom a Facebookon, hát mindig van egy nagyon jól megvágott, nagyon összehangolt videó, amiben tájékoztatnak minket valamiről.
1: Hogy mi történik.
3: Hogy mi történik, hogy merre vannak, mit csinál, és hogy olyan érzés ez, rendesen olyan érzés, mint hogy kiszabadultam volna valamilyen egy pincéből, nem?
1: Tehát, közben, így... Igen, közben születnek olyan törvények, hogy nem lehet többet háborús uszítást felrakni a házfalakra, a panelházakra, véget ér ez a háború, meg Zelenszky, meg ezek a szarok nem lesznek már többet, soha többet nem lehet a közszületeket, meg hát a lelkeket, meg az agyakat szennyezni. Ez is tök jó. Úgyhogy mentsék csak meg a tavat, beszéljenek szakértőkkel, hívják a vízügyi szakértőket, szakembereket, valódi szakembereket, nem? Hát mert azért tudjuk, hogy azért az kell a szakember. Nem mindig.
4: De igen.
1: Mert van, amikor itt vagyok én, mindenki
4: van,
1: a szakember,
4: de,
1: nem?
4: Hát ide most jó szakember.
1: Tudjuk, hogy
5: itt vagyok én. Hát nem kérde szakember.
1: Ugye, azért ezt is ismerjük, de nagyon jó. Tényleg így kinyitod azt, amit az Eszter mondta, így kinyitod, és úgy, aha, oké, én ezt most szeretem. Ez egy jó hír, de jó, ez is lesz, akkor oké. Nézzük meg, hogy lesz-e tényleg. De hogy úgy valami elindult, ennek én is örültem, ma reggel pont olvastam, igen, hogy valamilyen helyreállítási, megmentési terv elindul, és hát ott nagy csodát nem lehet tenni, rövid idő alatt, rengeteg pénz kell hozzá, de hát ha lesz valami. Úgyhogy tényleg jó, abszolút.
3: Igen, és mostában, hogy fizettem be a kis adóimat, így azt éreztem életemben először, hogy
4: jó.
3: Most ez nem zavar engem.
4: Igen.
3: Nem, hanem, hogy ebből valószínűleg lesz valami.
1: Valószínűleg lesz, igen.
4: Eddig is lett belőle valami, ugye, óriás plakát.
3: Így van.
4: Gyűlöletkeltés. Hát most hát, ha más lesz.
1: Tényleg jó érzés. Igen, meg hogy szakmát hallasz. Tehát, hogy például a gyerekek a Vitézi nyilatkozik, azt az összefogottságot, tájékozottságot, felkészültséget, hogy mit kell lehívni, milyen vasutak közlekednek, hány évesek ezek, mikor tudjuk föl. Szóval, akkor néha beleborsózol, úristen, mit lehetett volna itt csinálni? Mit lehetett volna itt csinálni? El Niño-val fogtok-e foglalkozni? Elvileg szuper El Niño a küszöbön.
3: Ideje lejárt, ugye, mondja.
1: Nem szeretjük a latinost. Fogunk, tegnap már beraktam a Julinak, hogy járjon utána, olvastam a szuper El Niño, ami közeleg idén, hogy ez pontosan mit jelent, kibogozzuk, nem riasztva senki, de állítólag ez egy küszöbön egy újabb El Niño. Úgyhogy fogunk vele foglalkozni, de köszönjük a tippet. Ha van ilyen nyugodtan bármi, ami benneteket érdekel, elkülditek, akkor jó. És és Kiscabónak szólok, hogyha még egyszer elküldi egy halom Masincs Balázs, akkor úgy bannolom az élete végéig, hogy soha többet nem.
3: Újúj!
1: Ez hétfőn jó volt, kedden nagyon vicces volt, szerdán 16-szor elküldte, hogy hallom, ma sincs, azon már nem tudtam nevetni, de most megint látom, hogy ezen a trekken van, ha nem jön le róla, akkor nem is értem, nem is jó.
3: Csak annyit mondanék, hogy szaktanári!
1: Szaktanári!
4: Nem igen.
1: Tehát értjük, nagyon jó, de most picit valamit újítsál, mert ez nagyon fáradt. Ja, igazából ezt akartam csak elmondani. Azt mondja, hogy Hisense játékunk még kitart a héten.
4: Van, hát persze.
1: És holnap, gyerekek, holnap.
4: Holnap van a sorsolás.
1: Holnap valaki menni Amerikába. Azért az...
3: De már holnap mennek?
1: Hát holnap kisorsoljuk, hogy kimegy, úgy értem. Amerikába.
3: Minden jó, már rögtön is vinnék őket.
1: Volt egy ilyen játékunk, talán egy vízerjáték. Kitelepültünk, és ott be kellett ismerkedni egy vadidegennek, kivinni a reptér, és elindulni 3 napra.
3: De király.
1: És tökre működött.
3: Jó volt?
1: Nagyon.
4: Nagyon.
1: Nagyon.
4: Nagyon, persze.
1: Odaértünk valaki, ha most itt 10 percemről idehozol valakit, aki veled el tud utazni, 1 órátok van hazamenni az útlevelés, 2-re kint kellene a reptéren. Rohangáltak az emberek össze-vissza az utcát, találjanak valaki, aki el tud velük utazni Párizsba.
3: De jó.
1: Nagyon jók voltak, igen. Annyi jó mindent csináltunk előtted.
3: Én mit hoztam ide? Az El Niño-mat, az kész.
1: Hoztál egy El Niño-t.
3: Ide hoztam az El Niño-mat, azt lenyitottam hozzáadni az egészet. Semmi.
1: Ne, azok tényleg jók
3: hát
1: voltak.
3: Akkor még ugye, akkor még volt értelme ilyeneket csinálni. Akkor még nem volt, ült a nyakadon az NMHH. Ah,
1: igen. Igen,
3: volt még benetek vitamin, még nem voltatok korosodó úri emberek.
1: Korosodó, meg fáradt úri emberek, igen. Igen. Na jól van, Ukrajna magyar nyelvtörvény, az is megvan, Jani küldte Zalából, igen. Bocskos Lipsik, de azért én is örülök. Na jól van, oké, foglalkozunk akkor ezekkel a dolgokkal is, elmegyünk, mert Zsülci integet,
3: jó, csak egy pillanatot, hogy a torockai arc, amikor megkapta a vizet, mennyire volt aranyos.
1: Hát nem, az.
3: Hogy... Hát jó, köszönöm szépen.
1: Hát az, maga fogja vezetni a vizsgálóbizottságot, de tényleg vizsgálja a kiskor. Jó, köszönöm.
3: Áradjon!
1: Semmi nem izgalmasabb most, mint a hazai közélet meg a politika. Nagyon szórakoztató, tényleg.
3: Hát tényleg nagyon jó. Nagyon
1: szórakoztató. Na jól van, itt vagyunk mindjárt. Jó, reklám, hírek, pici, minden, aztán jövünk már is. Vissza 7:30 pontosan.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetődj jobbra!
2: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
3: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
4: Indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal! Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionná változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
3: Na, boomerek.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
6: Ne hagyj ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Gelatelli vaníliás jégkrém 33% kedvezménnyel csak 299 forint, a másfél literes Freeway jegestea 33% kedvezménnyel pedig csak 239 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl, igazán megéri.
7: A motorok felbőgnek, a pulzus felgyorsul. Június 5-e és 7-e között újra Magyarországra érkeznek a világ leggyorsabb motorversenyzői. MotoGP, Magyar Nagydíj, idén is a Balatonparkban. Több mint 300 km/h tempó, pillanatok, amelyeket élőben kell átélni. Jegyek a gpticketshop.hu oldalon. Ne csak nézd, legyél ott! MotoGP, Magyar Nagydíj, június 5-e és 7-e között a Balatonparkban. Vedd meg a jegyed a gpticketshop.hu oldalon.
8: J-A-E-C-O-O GECO. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új GECO 5 és GECO 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. GECO. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. GECO.hu.
9: GRI energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. GRI légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
6: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a banán kilója csak 395 forint, a magyar fürtős paradicsom kilója pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri.
10: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
4: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Önkénteseket várnak a zalai ásatásokra. Háromnapos fesztivállal indul a nyár Zalaszabaron. Több mint fél tonna kokaint fogtak a rendőrök. Hozom a részleteket, én Sós Kata vagyok. Folytatódik a közösségi régészet a nyáron. A zalaegerszegi múzeumok igazgatósága több helyszínen várja az érdeklődő civileket. A program résztvevői középkori kolostorok, kápolnák és római kori emlékek feltárásában segítkezhetnek. Kutatás zajlik majd Zalacsányban, Keszthelyen és Zala Istvánban is. A szervezők szerint a közösségi régészet egyszerre kaland és ismeretterjesztő élmény. Adta hírul a ZAOL. Sztárfellépőkkel, borokkal és családi programokkal csalogatják idén a vendégeket Zalaszabaron. A Bor Zene Zala Fesztivált július 16-tól rendezik meg. A Kisbalatonnál ezúttal már háromnapos lesz a programsorozat. A koncertek mellett gasztroudvar és kézműves vásár színesíti az eseményt. A szervezők szerint a környék szálláshelyei iránt már most nagy az érdeklődés. Írja a ZAOL. Rekordfogás, több mint fél tonna kokain. Ekkora mennyiséget foglaltak le a magyar rendőrök egy nemzetközi akcióban. A Dél-Amerikából származó Németországon keresztül Magyarországra érkezett drogot a bűnözők banánszállítmány közé rejtették. A rakományt tavaly adták fel Ecuadorban. A konténerek novemberben érkeztek a brémai kikötőbe, ahonnan pár nap múlva indultak tovább. Hazánkba vonatra rakodva 6, míg Romániába kamionnal 14 konténer indult. Útnak. Az itthoni árut a csepeli kikötőben találták meg, csak nem 440 darab fóliába csomagolt kokain tömbre bukkantak. Jelenleg keresik az elkövetőket, de mivel ők dél-amerikai bűnszervezetek tagjai, így elfogásuk rendkívül összetett folyamat. Baj van a kínai borssal, visszahívták a forgalomból az 57 g-os White Sichuan Pepper nevű terméket. A határérték feletti mennyiségben tartalmaz ugyanis növényvédőszer maradékot. A jelzés az uniós riasztási rendszeren keresztül érkezett. A hatóság azt kéri, aki az érintett fűszerből vásárolt, ne fogyassza el. Most pedig néhány szó a várható időjárásunkról. Csökken a felhőzet és napos idő várható általában kevés gomoly felhővel, utóbbi tájakon záporok, zivatarok is előfordulhatnak. Estétől nyugat felől növekszik a magas szintű felhőzet. Néhol erős lökések is lehetnek. Reggel 10 és 17, délután 21 és 28 fok között alakul a hőmérséklet. Vezessenek óvatosan, balesetmentes jó utat kívánok. A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió 1!
0: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai slágermegy.

0: Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en.
1: Itt vagyunk, jó reggelt, kívánunk mindenkinek, 3-4-7 lesz. Pontosan 2 perc múlva, mi pedig belevágunk itt a csütörtökbe, mert ugye ezen gyorsan elment ez a hét egyébként nagyon. Olyan hirtelen lett, nem?
2: Van még egy napunk, holnap be kell még jönni haver.
1: Igen, de hogy olyan...
2: Ez ugye a vége a hétnek.
1: Belendültünk, gyorsan.
2: Tehát itt állunk csütörtök reggel az első óra felénél, és azt mondja,
1: hát de nem.
2: Vége a hétnek.
1: Hát még forgatok is közben, tényleg nagyon gyorsan. Nagyon gyorsan véget érni látszik igazából.
3: Feri intézett nekünk vérvételt reggelre, és most teljesen a bőség zavarában vagyok, hogy milyen betegséget szimuláljak, hogy kivizsgáltathassam magam.
2: Mihez lenne kedved?
3: Rengeteg dolgot lehet amúgy, nem tudom.
2: Közelítsük meg úgy, hogy mi az, ami a szívedhez úgy igazán közel áll.
3: Artériák, erre gondolsz?
2: Artériás legyen betegség, valami, nem rossz.
3: Legyen valami érszükület? Ezt vizsgáljuk ki?
2: Jó, legyen.
3: Hát jó. Tulajdonképpen most, hogy mondod.
2: Valami csúnya, hogy hívják kell.
3: Hurut.
2: Az jó. Mutass egy ilyen hurutos köhögés.
3: Na, ilyesmi. Jó, hát figyelj, meglátjuk azért, mire megjönnek, csak leesik a cukrom, vagy valami. Na, hát már meglátjuk.
1: Na igen, találd ki, hogy mit szeretnél megnézni, mert mindent meg lehet.
3: De mit fogsz megnézni, már kitaláltad?
1: Én már a ChatGPT-val megbeszéltem, úgyhogy itt
3: Dr. ChatGPT.
1: GPT-nak beraktam az előző vérképemet, és akkor azt gyorsan ott mondtam, hogy figyelj most itt. Spontán vérvétel van. Mire nézzünk rá, és a GPT már is mondta, úgyhogy itt nagyon.
2: Tesztoszteron szint?
1: Azt is megkérte, igen, hogy azt is nézzük meg, úgyhogy GPT nagyon tudja.
3: Én nem a VB-re akarok fogadni, hanem a tesztoszteron szintetekre akarok fogadni.
2: Hogy ez milyen,
1: mi? Jó, szabad
3: tesztoszteron. De úgyhogy nézzük meg négyütöknek, ugye, most 4 kandúr van itt, hogy akkor a Lacit, a Zsült, Ferit, meg Balázst hasonlítsuk
2: jó,
3: össze.
2: Jó, mit kap, aki nyer?
3: Hát örök fiatalságot.
2: A legnagyobb tesztós az mit kap, a többitől?
3: A legnagyobb tesztós az egy fület éjszakát kap Annával és velem.
1: Na de milyen tesztó? Mert itt aztán van a szabad tesztoszteron, meg a lekötött teljes tesztoszteron, meg a teljes tesztoszteron. Tehát ez sem ilyen egyszerű, hogy tesztoszteron.
2: Ennyi féle
1: van. Nagyon sok fajta van, persze. Tehát ez van egy csomó.
3: Azt a fingval befögőset tudod.
1: Az jó, igen.
3: Ez melyik?
1: Az össztesztoszteron, meg a szabad, meg az ilyen, meg az olyan.
2: Annak a többiek villantják a lóvét.
1: Jó, legyen egy tesztoszteron. Egy tesztóverseny.
3: Ez nagyon tetszik, és mennyi mindenki beszáll, amennyivel akar?
1: Mindenki egy kicsit beszáll. Úr, igen,
3: nagyon
1: igen.
3: Nagyon izgalmas. De akkor várjál, Laci, neked is nézzünk egy tesztót?
1: Nézzünk.
3: Jó, igen. Nekem megvan már a befutó. Én tudom, hogy ki az, aki a legtöbbet használja. És legyen az.
1: Igen. Nagyon durva egyébként berakod neki az előző vérképedet, és mit mond. A te korodban a korábbi laborjaid és a témák alapján, amiről beszélgettünk, és mondja, hogy akkor milyen dolgokra nézzünk még rá. Ez egészen durva. Mindenre használom, gyerekek, szenzációs. Teljesen. Lassan már bepötyögöm a vércseppeket, és ki is elemzi nekem, úgyhogy nagyon. Nagyon jó, kérhetek bármit, úton vagyok a vérvételes lány. Na tudod? Na, jó, igen. Kiérkezik.
3: Nagy tűje van.
1: Egy férfi szájából azt mondja egy lányra, hogy kedves, az egyben jelent jót is, de rosszat is. Már hogy láttad már őt?
2: Persze.
1: És kedves?
2: Aranyos, kedves, szép, ügyes, ja. Okos.
3: Én csak azt kívánom, hogy a fiúk nagyon fájjon. Akármi fog történni.
1: Ne a vénánkba szúrják a tűt valahol máshol.
3: Először a térdetből és a pockorongotból fognak venni.
1: Jó.
3: Szerintem igen, az a lényeg, a vérszívó asszonynak csak egy fontos tulajdonsága van, az, hogy precízen eltalálja a vénát. Ittatok vizet?
2: Igen,
1: én
2: rengeteget.
1: Most hidratálom.
2: Az már később.
1: Miért? Citromos, mi a baj a citromos
3: vizet? Hát nem szabad semmit sem bevinni, mert most
1: hagyjad már!
3: Meglöki!
2: Miért a C-vitamin szintje magas lesz?
3: Hát most iszol valami savankásat, ezt lehet leesik a cukrot tőle, vagy fel.
1: De, hogy is. Úristen, az nem. A citromos víz, az nem lök semmi.
3: Halálos ítéletedet most ittad, meg csak
1: most
3: mondom neked.
1: Most kiderülni, hogy aztán itt mi történik, igen.
3: Így van, nagy pofád volt.
2: Sav vagy, öcsém.
3: Savos lettél.
1: Igen. Mi doktorian száma versenyezetek? Jó, nézzük meg, hogy ki a nagyobb Jedi közülünk, azt megnézzük. Na jól van, gyerekek, akkor...
3: Azt mondják, hogy a szabad és a bioaktív tesztót kell nézni. Na de most akkor...
1: Igen, szabad egyik... tesztoszteron, bioaktív, össztesztoszteron.
2: A kandúrindex, ezt megírja más.
3: A kandúrindex?
2: Igen.
3: Akkor a szabad teszt, akinek minél több a szabad tesztoszteron, annál kandúrosabb
1: igen.
3: Vagy?
1: Igen, igen. Ja, meglátjuk, de gyerekek.
3: De szerintem azért se lehet magas a tesztoszteronod, mert van hajad.
2: Mi van?
1: De azt mondják, hogy azok már férfiak.
2: Ez hülyeség, ezt már bizonyították, hogy de elhagyjad már, hogy
1: kopaszodjad. Magas tesztoszteron szint bizonyítottan hamarabb korai kopaszodáshoz vezet.
3: Úgyhogy mind a ketten lányok vagytok.
1: Akinek ilyen hátul már kopaszodik 20-25 évesen, annak alapból egyébként nagyobb a tesztolja.
4: Hát ez férfi. Hát ez igazi férfi.
3: És most, hogyha nézem...
2: Nekem itt elől alig van.
3: Ja, hagyjuk már. Csak el van fésülve. Úgy nézzek, hogy sziszi. A vannak itt, úgyhogy nektek alapból nem lehet. Meg ugye picik a herejétek.
2: Jó, de most tehát, hogy abból főzünk, ami van. Most nem egy kopasszal fogunk versenyezni, Zsülnek is van haja, Lacinak is. Lacinak ugyan nem a sajátja, de mindegy.
3: Tehát egyedül nekem van esélyem arra, hogy magas ez a tesztoszteronom. Azt érzem,
1: hogy... Ha magasabb a tesztoszteronom neki, akkor itt kiugrom az ablakon. Tehát az rám nézve.
2: Az itt a vége.
1: Az rám nézve gatya, érted. Magasabb a tesztoszteronod.
3: Az olyan vicces lett.
1: Kiderül, hogy nagyon magas az ösztrogénem, és nagyon nagy a tesztoszteron. Valójában nő vagyok.
3: A prolaktin vagy prelaktin, prolaktin szinten is nagyon magas, úgyhogy már szoptatás után vagy, pedig már kéne.
1: Igen.
3: Hát nem tudom, szerint az olyan vicces lett, hogy ez mind a kettőnek rossz ír, ha nekem magas a tesztoszteronom.
1: Az nem annyira.
3: De megmagyarázom a sok lézeres szörtelítést.
1: Igen, igen. A negyedik lézerfüstöl el a lábadon, érted?
3: Az úgy csak adjál, hogy a lábom, ami történt.
1: Igen. Na itt van a játékosunk. Halló!
5: Sziasztok!
1: Hello. Jó reggelt, hogy hívnak? Ciao.
5: Sziasztok, Alex vagyok.
1: Honnan?
5: Nyíradonyból, Debrecen mellett egy kis faluból, városból, igazából.
3: Aha. Ki Nyíradony? Azt magas a tesztoszteronod?
5: Igen, Nyíreg mellett van. Hát alakulgat, persze.
2: Nagyon jó.
1: Kivel játszanák? Kit választottam?
5: Ferivel szeretnék játszani.
2: Nagyon
5: Ferivel.
2: Jó válasz.
1: Játszatok akkor egyet. Jó esetek egymásnak. 3-2-1, tessék.
2: Kopasz vagy?
5: Szia, Feri, van hajam, de rövid.
2: Akarsz kérdezni?
5: Mi a terv a hétvégére? Lesz motorozás?
2: Lesz.
5: Képzeld, motorozok én is. Most fogok vizsgálni forgalomból.
2: Hát akkor az még arrébb van, az a motorozás.
5: Hát, csak... arrébb van egy kicsit, de ez már forgalom. És úgy.
2: Van már motorod?
5: Még... nincsen, de van terve.
2: És milyen? Piros.
5: Egy GSX-er. GSX-er 600, ha egész pontosak akarunk lenni, ez a terv.
2: Piros színű?
5: Kék.
2: Kék színű. Az is szép. Kék. És hova mész majd vele?
5: Mindenfele. Csak
2: az ilyen Speedy Gonzales. Ugye?
5: Az még egyszer?
2: Az ilyen Speedy Gonzales motor. Gyors.
5: Nyilván, persze.
2: Óvatos legyél. Eszed legyen. Védőfelszerelés megvan.
5: Próbáltatok kézzel, de... még nincs az se, de folyamatban van.
2: Mit képzeljek el?
5: Sose tudjuk meg.
2: Sose. Nem is érdekelt.
1: Sose tudjuk meg, hogy mit tudunk meg. Így van.
5: Lényeg.
1: Jól van. Oké. Okay. Ügyes vagy. Figyelj, és ha már motorozás, mutatjuk a nyereményt, mert hogy ez a lényeg.
6: Gratulálunk. A nyereményed egy páros belépő a MotoGP hazai futamára a Balatonparkba.
1: Na?
5: Nagyon hálás vagyok, köszönöm szépen, az egy álom válik valóra.
2: Mondjuk nincs közel Nyíradonyhoz a balatoni nincs, pályára?
5: Nincs, de... lényegtelen. Édesapámat fogom elvinni, ez egy ilyen közös álom lesz valószínűleg, úgyhogy nagyon hálás vagyok.
1: De jó, tök jó. Jól van. Oké, hát akkor érezzétek jól magatokat, küldjük. Jó?
5: Szép napot, sziasztok.
1: Oké, csáó. Egész ügyesen elbillegett itt, kihúzta ezt a dolgot, úgyhogy nem.
3: Telefonálj már valaki, akinek nincs lábúja. Mármint, hogy így majd a hívja
1: valakor. Továbbra is. Igen, nem kérdezzük meg. Vagy 6 lábúja van, ugye ez nagyon fontos. 6 ujja, 6 lábúja. Tehát azt tudnunk kell, hogy van-e olyan. Létezik-e ilyen, hogy még 12 ujja van valakinek?
3: Minimum?
1: Vagy a kezém, vagy a lábám.
3: A lányom most pont abban a korszakában, hogy most mindig úgy számolja az ujjait, hogy 11 van belőle. Úgyhogy ha esetleg erre igény van,
1: akkor együtt tudsz pattintani?
3: Igen, tudunk mutatni egy ilyen trükköt.
1: Ja, most van a kézenszámolásos matekozás?
3: Nem, most az van, hogy tudod, tanulnak ilyen egymás hetszelésére, ilyen, tudod, ez az olyan nagyon klasszikus, mint hogy húzod szét az ujjaidat, és akkor most az van, hogy számolja, tudod, hangosan, és akkor valahogy 11 lesz a vége. Tudod, nem?
1: Né, de sem elszámolja egy kicsit.
3: Nem, direkt, ja, ez direkt. Egy játék, tudod.
1: Ja!
3: Gyerünk, Balázs, jelen kell legyen. Ne
1: ja, tehát úgy számolja, hogy 10-et számol, de 11 lesz.
3: Igen, tudod, úgyhogy közben csal, és néz a szemedbe. Tudod, ez egy trükk, amit a gyerekek csinálnak.
1: Ja, de rég volt ez már nekem, de megvan ez a játék, de régen volt. Hát nekem már 17 éves nagy ló az
3: olyan,
1: egyik.
3: Olyan, mint a húzd meg az ujjam, amit úgy szeretsz, és csak az a másik volt.
1: Igen. Na, azt tudom mi.
3: Na, így az veszek.
1: Mutatom, azt látod, sose felejtem el. Azt nagyon megy ez. Azt felelőtt korban is játszom. Jól van, gyerekek, azt nézem, hogy mi van még nekünk Hisense játékra. Még egyelőre nem kell, nyugi van, várjatok, pihenjetek rá, még ez nem számít jelentkezésnek. Szólni fogunk fogunk, mert nekünk itt szétbombázódik az SMS falunk, úgyhogy mondjuk majd, hogy mi a helyzet. 9 után játszunk szerintem úgy, hogy ráértek járom, mert 9-9-től küldeni majd a jelentkezéseket. Jó, úgyhogy arra kis van idő. Ha 7 óra, akkor leveszik a vért itt, fél 8-kor már neki csapatunk a reggelinek?
2: Már 7 óra, 5 perckor is.
1: Igen?
3: Ahogy beszúrt a tüti, már harapok. Igen. Ne viccelj, ezt vártam egész este.
1: Majd ilyen jó szénhidrátos reggelire vágynék, croissantok, sütemények.
3: Gyere, harapj egyet a pányát.
2: Ez jó, mert ugye minden nap úgy jön, hogy nem tudjuk, hogy micsoda, tuti, hogy mellé megy.
1: Mert hogy ez általában nem jön. Tehát, hogy se croissant, se sütemény nem jön. Tehát ebből nem lesz nagy lehéz következni. Ez biztos, hogy nem lesz. De egy ilyen nagy torták, nagy croissantok, répatorták, nem, most nem vagytok egy ilyenbe? Összehangolod
3: a ciklusunk, Balázs, úgy érzem, hogy...
1: Bocs, mensizek. Elnézést, mensizek. Ha mensizek és teli holdban, mindig ebben vagyok. Kívánom az édeset. Ne haragudjatok, ezzel nem tudok mit csinálni.
3: Ez volt csak egy kis könnyű desszert, valami. És de most olyat én habosat tennél nagyot?
1: Mindegy, csak édes legyen.
3: Rendeljek neked a kifliről valamit? Vagy
1: tegnap bekajáltam dinnyéből, ez lehet, hogy a mai cukromat majd egy kicsit megjobja.
2: Milyen dinnyét eszel te június elején?
3: Rosszat. Rosszat én is ettem. Engem is Lajos a zöldséges rábeszélt a dinnyére.
1: Megőrülsz.
2: És szar volt.
3: Lajos azt mondta nekem, most vágtam fel, isteni finom, és már kásás.
1: Figyelj, én olyan dinnyét ettem tegnap, én nem tudom, hogy ez cecei, vagy görög, vagy török, vagy spanyol, vagy etióp.
2: Inkább ezek utol, tehát cecei még nincs dinnye. Ezt?
1: Olyan dinnye volt, hogy azt megőrülsz.
3: Mi az, hogy ezt, hogy szereted a dinnyét? Hogy vágod fel?
1: Levágom a héját.
3: De ő megpucol, mint egy...
2: Ez mindig változó.
1: Van, amikor a felet elvágom, tehát félbevágom, visszafektetem hasra, és így szépen felkarikázom. Az is nagyon jó.
3: Az a legjobb. Ezt akartam kérdezni. A barátnő úgy
1: keresett magának férjét. Én nem szeretem ezt a héjban evést, ezt nem szeretem. Amikor egy nagyon vékony szeretet vágsz.
2: Nagyon jó csorog a könyöködön végig. Minden
1: Na harapva egyáltalán nem eszem, sok kockára felvágom, belerakom a tányérba, és villával. Nekem ez a
3: karikás, az amikor karikára vágod a dinnyét, és akkor mint egy kenyérszeletről, és utána még félbevágod, és akkor úgy lesznek azok a kis szeletek, az is jó szerintem, csak ugye úgy kell, hogy ne a pofád ne legyen dinnyis. De én amit hát elmondom nektek, de hogy mióta gyermekes édesanyja vagyok, azóta én van az a, tudjátok, ilyen gömböket lecsinálni.
1: Ilyen fagyikanál.
3: Nem fagyikanál, pici, amit a sárga dinnyi ezt találtak ki, én azt szoktam kiszedni, egy nagy tábor berakom a hűtőbe, még jobban hideg legyen, és akkor utána lehet.
1: De jó az!
2: Nincs elkényeztetve.
1: És tudod, hogyha dinnyire fetasajtot teszel, az milyen komoly?
3: Nem, azt még sose ettem.
2: Mentát is teszel rá. Kics olívaolajat.
1: Nagyon durva, mert ilyen. A só meg az édes együtt, az brutál. Nem hinnéd el, hogy nekem ez működik együtt.
3: A kovászos uborkaleves volt az, amit nem hittem el, hogy az mennyire jó, és az nagyon durván jó. Ez a kettő az valószínűleg akkor egy ilyen, hát egy határátlépő finomság.
1: Nagyon, nagyon szeretem. Nagyon, nagyon sokat. Én tudok, hogy egész nap dinnyén vagyok. Tehát, hogy csak dinnye egész csak nap. És nem kalóriadús, furamódon édes, de hogy nem dobja meg annyira a cukrot.
2: Víz van benne, minden veszed.
1: Igen, nagyon sok víz van benne. Abszolút, igen.
3: Egy ilyen ödipális elakadásnak hangzik, de oké.
1: Igen. Balázs, van otthon magas ágyásod, és onnan van a dinnye. Igen, terveztem. Igen. Van egy dinnye fám, és azon növeztem. Van már egyébként jó dinnye, gyerekek, nem magyar. De igen, lehet, hogy nem magyar.
3: Az új kedvenc gyümölcsöm az a mini kiwi. Azt láttátok már?
2: Az miért jó?
1: Ez az arany kiwi, vagy mire gondolod?
2: Ilyen kiwit eszem, én nem rendesetet.
3: Ilyen kicsik is olyan, mint a szőlő. Tehát, hogy úgy ilyen pici.
2: És helyestől leszed?
3: Aha.
2: És nem szőrös?
3: Nem annyira.
2: Mini kiwi nem szőrös.
1: De nem kell megpucolni? Nem csak téged szedtek rá, hogy edd meg híjastól? Jó, azt, hogy te híjastól leszed azt a kivit.
3: Én ezt nem tudom most megerősíteni nektek, de szerintem meg lehet tenni híjastól. Igen, igen, nem olyan a híjastól, mint a sima kivinek. De amúgy azt olvastam most, hogy most a kivit is híjastól kell lenni, mert abban van az izé.
1: Akinek öt anyja van, az egy gyerek.
3: Figyelj, én ezt láttam egy srácot a gimiben, így harapned, és azt mondtam, na ez igen.
2: Ő valószínűleg nem mondták neki.
3: Ő nem finnyás, na hát ő nem gondolkodik rajta.
1: Szerintem az menő. Fogod a kivit, beleharapsz, és híjastól megeszed.
3: Azt írják most, hogy ez az új trend, mert abban nagyon sok a rost. Tessék.
1: Ja.
3: Az milyen jót tesz majd neked.
1: Gyerekek, vérvételre fel, jó?
2: Gyerünk!
1: Öreg, beteg, hipohonder barátaim, irány egy kis vérvét. Ez valóban nekünk itt adásban. Hát itt már nem fiatalkodunk, vért veszünk.
7: Pakolják, jó reggelt, pakolják a tűket.
1: Na most az egész onnan indult, nem vagyunk betegek, de egy Ferinek el kell menni vérvételre, és mondta a hölgy, hogy nem kell, akkor ide kijön, mert ugye hát te adásba vagy, így tehát van, hogy nem tudsz elmenni.
2: Tündér volt, mondta.
1: Na ebből lett egy csoportos vérvétel, gyerekek.
7: Én kihagyom, január 5-én voltam nagy laborba. Ugye Szabinkkal.
2: Tegnap lehetett rá.
3: Szerinted nem volt a múlt héten.
7: Hát, én nem vagyok hipokonder.
1: Szerintem nincs friss vérképe tegnapról, érted? Hát ne viccelhet.
3: Saját laborom van. Nem.
1: Tudod, mennyi minden változhatott éjszaka? Tudod, mennyi minden burjánzhatott és indulhatott el a testében?
7: Na,
1: érted?
7: Engem nem érdekel.
1: Mi van, ha addigra, érted, a tumormárkerek ötszörösére nőttek egy
3: nem
1: éjszaka
3: alatt? Nem mondja a T-betű szót, Balázs!
1: Érted?
3: Nem, mi nem van? Lehet szó.
1: Mi van, ha az egész ökoszisztéma összeomlott egy éjszaka alatt?
3: Jó, mindjárt hogy mit nézettél meg. Azt lehet, nem is voltál alapos. Majd én elmondom, hogy...
7: Én nagy laborom voltam, én a
3: semmit nem jelent, semmit nem tud.
7: Semmilyen plusz.
3: Karcinogéneket megnéztétek?
7: Nem hinném.
1: Nem néztél karcinogén? Nem. Életveszély.
2: Igen. Lehet, hogy meghalol.
3: Szakadtam is mondani, sápatatusz.
7: Igen.
1: Hát csak oda azt a vérképet, találunk benne valamit, amit még tovább kell vizsgálni.
7: Kerestek, igen.
3: Kedvenc orvosbarátom Endre azt mondta, hogy nincs egészséges ember, csak olyan, akit nem vizsgáltak meg elég.
7: Így van.
2: Addig keressük, míg meg nem lesz.
1: Úgy is találunk valamit, ne reménykedj benne, hogy egészséges vagy.
3: Így van.
1: Na jó van, gyerekek, hát akkor ez, te 10 éve még érted, csapatépítő valahol, mit tudom én most, hát meg közös vérvég.
7: Szomorúan konstatálom ezt, igen.
1: 8-tól intéztem egy súlyfürdőt, 9-től megkapjátok a kompressziós harisnyákat, úgyhogy megvagyunk, gyerekek.
3: Képzeljétek el, én múltkor el akartam menni súlyfürdőre.
1: Tehát úgy... én mondom, hát gondolod, hogy nem rendeltem ide 8 neked egy súlyfürdőt
3: a teraszra. Hogy kihúzzat, hogy biztos ropognak a kis gerinc csigolyáid, és akkor mondták, hogy hát először doktorhoz kell menni. Hát,
2: ne,
3: hát,
2: hogy kell.
3: Hát, hát bírja a súlyt. Hát mondom, ez bírja!
1: Hát, a látszidat megtartja.
3: De miért nem meg? Most 3-4 kilót nem? Hát most,
1: most beülsz oda, idős néni kell a gellérbe, fölrakják a nyakadra, adval, fölakasztanak a medence szélén, érted? Nincs ezzel baj, közben te eltrécselgetsz.
3: Az jó lehet.
1: Persze,
3: jó,
1: persze, nagyon menő.
3: Jó.
1: Na jól van, gyerekek, jövő mindjárt, jó? 7 óra van pontosan, itt vagyunk, és már is folytatjuk, egy kicsit kevesebb vérrel térünk vissza, úgyhogy jövő mindjárt a hírek után.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: A Rádió 1 bemutatja 10. jubileumi Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai. Captain Jack, Bass Hunter, Rocco,

0: reklám.
1: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
2: A csirke szárnya legjobb a grillen.
3: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
2: Mondom, hogy a szárnya jó.
4: Ne veszekedjetek, mindkettő finom. De az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
5: Midea, a klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea, a világ első klímagyártó.
6: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robot fűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét. A kertet pedig bízza a Husqvarna robot fűnyíróra. Husqvarna.hu.
7: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 7 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
8: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben!
9: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Az 1 literes 1,5% zsírtartalmú Riska UHT tej csak 164 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
10: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
4: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Gimme, gimme.

0: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A kétkeréken közlekedőkre figyelnek a héten a zalai rendőrök. Szakrendelés segíti az autoimmun betegeket Kanizsán. Kórhű receptek kerülnek a középpontba a múzeumok éjszakáján. Hozom a részleteket, én Sós Kata vagyok. Elindult az újabb roadpool akció, a héten a kétkerekű járművek lesznek a fókuszban a megye útjain. A Nemzetközi Közlekedés Biztonsági Akció keretében a motorkerékpárral, segédmotorral vagy kerékpárral közlekedőkre fordítanak nagyobb figyelmet a zalai rendőrök. Közleményükben az áll, a közúti forgalom legvédtelenebb résztvevői számára egy rosszul megválasztott sebesség, egy figyelmetlen manőver vagy akár egyet percnyi kihagyási súlyos következményekkel járhat. A vasárnapig zajló akció során a láthatósági ruházat viselését, a bukósisak meglétét, valamint a világító berendezéseket ellenőrzik. Csökkent a várakozási idő a Kanizsai Dorottya Kórház allergológiai és klinikai immunológiai osztályán. Az intézményben másfél évvel ezelőtt indult el a szakrendelés, amely jelentős segítséget nyújt a betegeknek, tudatta közleményében a kórház. Mint írja, a pácienseknek már nem kell más városokba utazniuk a speciális kivizsgálások miatt, mivel helyben is egyre több autoimmun betegséget sikerül diagnosztizálni. A nagykanizsai szakrendelésen naponta 40-50 beteget látnak el. Kórhű receptek, történelmi ízek kerülnek a középpontba a múzeumok éjszakáján. Az országos eseménysorozat idei kiemelt helyszíne Sopron, fő témája pedig az ízekbe zárt történetek. A látogatókra országszerte különleges gasztrokulturális élmények várnak, mondta rádiónknak Mautner Zsófia, gasztronómiai szakíró, az esemény nagykövete.
2: Enni mindenki szeret. A gasztronómiának meg az étkezésnek is nagyon sok különböző rétege van egyébként, amiket be lehet barangolni, és itt nem csak a napi szintű étkezésre gondolok, hanem a gasztronómia nagyon fontos része a saját identitásunknak, a saját személyes, érzelmi, családi életünknek, különböző művészeti ágokkal kapcsolódik össze, hiszen a gasztronómia az megjelenik a zenében, képzőművészetben, a filmművészetben, az építészetben, mindig egy olyan közös pont, ami nagyon sokakat meg tud mozgatni.
1: Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Csökken a felhőzet és napos idő várható általában kevés gomoly felhővel, utóbbi tájakon záporok, zivatarok is előfordulhatnak. Az ország nagyobb részén az észak-nyugati szél élénkül meg, néhol erős lökések is lehetnek. Reggel 10 és 17, délután 21 és 28 fok között alakul a hőmérséklet. Vezessenek óvatosan, balesetmentes jó utat kívánok! A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi mai slágermej.

0: lesz, uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben Balázsék! Anna, Júli, Sülike, Viki, Laci, Rázsko Eszti, Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor.
1: Reggeli műsor.
0: Balázsék!
2: 7 óra után vagyunk 12 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Vérszegényebbek lettünk, gyerekek. Vérszegényebbek.
3: Én azon gondolkozom, hogy meg sem vizsgáltatom, csak levetettem. Tudod, csak levették, most már figyelj-e.
2: Jó, ne is csináljanak vele semmit.
3: Ne is csináljanak semmit. Ennyi, nekem ennyi volt a lényeg, akkor meglegyen az az élmény, és kész.
2: Így van, bekértem mindent, amit nőknek be kell kérni, úgyhogy teljes ösztrogén és női panel nekem meg van rendelve, úgyhogy jó vagyok, gyerekek.
3: Szeretném, hogyha a menopauza meg nem sújtana téged, Balázs, de korai még, van még ebben néhány év.
2: Én komolyan mondom, nagyon szeretem olyanok, mint egy ilyen osztálykirándulás, tényleg. Néha reggelizünk, néha fért feszülünk, néha innen megyünk, mindig történik valami, zajlik, előttettek éljük az életünket kicsit.
3: Régen repülőkkel szoztak rá téged, most pedig vérdezőben.
2: Aztán kórházból is fogunk
4: egy
2: majd a végén.
4: Egy valakinek van valamije, akkor a többiek mennek utána, ugye? Ez tényleg így van. Akkor az nekem is kell, gyerünk!
3: Tegnap pedig beírta, nagyon átadtam, hogy most vért fognak tőle venni, esetleg valaki kére majd még ilyet, és egyből
2: igen,
3: mindenki jönt.
2: Azonnal mindenki rácsapott. Tehát az a durva, hogy 10 év azt mondom, hogy hagyjad már nem, de hogy is. Vérvétel, hol, mikor, hányra jön? Este 6-tól érted nekem, be volt állítva, patika, nincs vacsora, mennyi folyadék van, van edzés, nehogy túlterheljen magam, jók legyenek az adatok, érted? Öregszünk, gyerekek, öregszünk.
4: A nyugdíjas klub.
2: Jobban örülünk egy vérkép, vagy egy vérvizsgálatnak, mint egy csapatépítőnek, érted? Egy tokai bortúra nem annyira szenzációs, mint hogy most körbeültük az asszisztens kislányt, aki levette a vért. Hát, borzalom, de úgy borzalom ez az öregedés.
3: De sámán körül olyan ügyes vagy, ezt így csinálod.
2: Igen, és mindenki osztak is telefonját, ezt még le tudod venni, ezt még meg tudod nézni, a vastagbérákban veszélyeztetett vagyok, a kicsit az aranyérem kilóg, tudod meg se a prostata specifikus antigént. Tehát ez van, gyerekek, ez van. Ez van. Jó, én intézem nektek jövőre, annyit kérek, hogy 2 napig légy szíves önmegtartóztatás, és utána egy pici kis tartályt adok majd mindenki kezébe.
4: Tényleg. Balázs, szerintem a számmérés.
3: Én pont múlt héten gondolkodtam rajta, hogy nagyon régóta halogatjuk ezt a vastagbetűrözést.
4: Ott az kettesben vagytok.
3: Mert te nem jössz el. Nem jössz el.
2: Olyan brigádot szedtem rá össze, ha én megyek, akkor már 8-an vagyunk, csak mondom. Úgyhogy óriási brigád lesz az egész klinikát.
3: Igen, tudom, mert a Denisszak. De hát a Denisszakat megcsinálták azóta.
2: Nem árulhat el. Ugye van egy közös ilyen altatásban elkövetett vastagbélünk.
3: Én nem kérek altatást. Én azt akarok nézni akarok, miközben azon. Igen. Csináljátok, csak nyugodtan látom, tetszik neki. Igen. Ez így rendben van.
2: Igen.
3: Én azt mondom, hogy közös legyen, tehát akik 80 jönnek, azok egy helyen legyenek, de ilyen tornateremben. Egyszerre csinálják meg párhuzamosan, és mindenki legyen altatásban, csak én nem.
2: Na, de tényleg, ezt meg kell, ezt a vastagbél dolgot nem szabad elengedni, gyerekek.
3: Ne engedjétek el a vastagbéleteket.
2: Úgyhogy akkor elmegyünk a Denisszel egy ilyen közös altatásos sztorira.
3: Nagyon hamar kifasultál.
4: Ott egyfelé fog mindenki fordulni, mert oldalt kell feküdni, vagy lehet úgy, hogy párosba vagyunk, és nézzük.
2: Hát, hogy külön tornak be sajnos. Aki a sor végén van, az végignézi az összes pucsitást. Hogy engem. És a doki még valamit belesuttog a füledbe, hogy fájni fog, de már nem érzed. Jó lesz. Érdemes egyébként a férfiaknak is tényleg, úgyhogy...
3: Szereted, hogyha vastagbél tükrözés közben a tarkódat simogatják?
2: Hát, én voltam ilyenen, nincs rá időd, nagyon. Tehát, hogy nem annyira jó. Egy olyan kis köténybe mész be, hogy hátul ki van vágva a segged. Uh-huh. És... már eleve, hogy becsoszogsz, ugye, vagy ágyba bevisznek, vagy becsoszogsz, és önként felfekszel az ágyra. És hát persze, csajok, csinos nővérek, tehát ahogy lenni szokott, és kicsit így oldalra kell fordulnod.
3: Húzza szét!
2: Na most ott azért egy kicsit úgy ki vagy szolgáltatva, ugye altatnak, és még ugye a seget körül egy kicsit matatnak. Hát ott.
3: De például a borotválás az előtte van, vagy utána?
2: Nem kell.
3: De közben?
2: Nem kell.
3: Nem azt mondja, ez így oké?
4: Hát persze.
3: Hát az a buxus, ami ott van, azon hogy mennek? Hogy vágnak át rajta?
4: Nagy csövön.
2: Jó, tessék, kinek mi volt a legkellemetlenebb orvosi vizsgálata? Mindenki mondhat egyet, amin így túl van. Ami röhögött magát, nyomorultnak érezte magát, borzasztóan megalázva, és azt mondta, hogy nem hiszem, hogy ide jutottam, hogy ezt is megérem. 30 év fölött ez megtörténik. Mindenki mondhat egy nagyon kellemetlenet.
4: A prostata. Minden évben.
2: Prostata.
4: Az, amikor azt mondják, hogy lép föl a kis székre, és hajolj előre, és lazulj el, azt nem lehet megszokni.
2: De neked nem, neki is volt ez, amikor egyszer előre hajoltattak, amikor... és ott ült egy nő, és végignézte, hogy, hogy fölhajoltatnak.
4: Tehát a sok prostata közül, ugye milyen minden évben menni kell, a legkellemetlenebb az ez volt.
2: Jó, de úgyhogy de nem is a legfájabb, hanem a legcikibb, legkellemetlenebb. Ugye az volt, hogy a doki vizsgálta a segged, és az asszisztens ott ült, és nem ment ki.
4: Igen, és mondta, hogy hát annyi ilyet látott már, de mondom, ez meg az én seggem, tehát nehogy már.
3: Tudod? Ugyanez volt velem is.
2: Igen. Annyi, hogy te fogászatom voltál. Annyi, hogy te gyökércsatom, gyökértövésre mentél, csak azt mondta,
3: Eszter. Nagyon mélyen ülő gyökere van önnek. Vegye csak le a segét.
2: Tegye már el a segét, ez egy fogászat, Eszter, nem utogassa már.
3: Nem hisznek nekem soha, nem hisznek nekem. Nekem is van egy hasonló történetem. Nekem annól, amikor az Epekövemben volt ilyen cirkusz, akkor be kellett mennem egy kivizsgálásra, ahol szintén találkoztak a hátsó felemmel. És nem értettem is, hogy miért csinálják, és őszintén azt gondolom, hogy szerintem csak azért csináltam, mert nem volt kedve az egész, és azt mondta, hogy legyen nekem akkor is rossz. Igen. Úgyhogy igen. De amúgy a császemet is önmagában is egy nagy kaland volt. Tehát azt hiszem az volt így a legjobb, amikor 20 ember, tehát ott tényleg ott még a portás is ott volt, tehát ők csak azért jöttek, hogy megnézzenek engem pucéra, kifeszítve egy András keresztre, és nappali fénynél, közben még mentek a lámpák is pluszba, nem is, senki nem látta az, hát ilyen lett az Epstein szigeten felébredni konkrétan.
2: Igen.
3: És közben pedig a humorizálás, amit én nem humorizálok.
2: Soha nem vagy annyira magányos, mint egy rosszul sikerült orvosi vizsgálaton. Tehát egyszerre vagy kiszolgáltatott, egyszerre fekszel ott, vagy ülsz, vagy előre dőlsz, térdelsz, és úgy egy kicsit minden lepörök, hogy ezt is megérled. Egyszer ölsz magadom, egyszer egy nyomorúságosnak érzed magad. Ez van, nem? Tehát ezen át kell esni. Ez előbb-utóbb azért, előbb-utóbb ebben a formában ez megtörténik. De hogy ez hihetetlen. Igen.
4: De amikor már az emberség is hiányzik belőle, tudod?
3: De képzeljétek el, hogy amúgy van ennek az ellenkező oldala is, tehát vannak azok a páciensek, akik teljesen gátlástalanok, és akkor úgy mennek be, hogy na gyere apa, akkor itt nézzél meg, ott nézzél meg, amit nézzél. És hogy azt gondolom, hogy az orvosok visszakapják ezt. Tehát, ez mindenféleképpen megtérül.
2: Igen, ó, gyerekek, nekem számtalan ilyen volt. Tehát, hogy én ebből már tényleg most tudnék négyet mondani. Van, amire önként mentem, de van, amit ugye meg kell csinálni.
3: De jártál arra a segmosásra.
4: Kolonoszkópia, imádja.
2: Nem kolonoszkópia, kolonhidroterápia.
4: Kolonhidroterápia.
3: Hát ez például...
2: Haladó. Haladó.
4: Nézed, hogy a tiszta vízbe megy, az kijön.
2: Elmondom, hogy az nagyon haladó. Oda csak a feketeövesek mennek, mert ugye önként mész.
3: Nekem van egy elméletem ezzel kapcsolatban. Szerintem nem azt látod a csőben, ami kijön belőle, hanem azt külön belerakja egy másik ember egy másik szobában. Tehát a cső elkanyarodik, és ott pakolja ebből a kukoricákat, a izéket, tudod.
4: Legó darabok.
3: Ez a bojlikat, amit tudom én, tehát ezeket itt teszik bele, és akkor te csak így, ah, ne, hát én nem is ettem soha. Majd mi megmondjuk,
2: kukorica. Nem is ettem kukoricát.
3: Igen, nem ez van.
2: De ez van, egyébként ez van, és hát ugye ennek több fázisa van. Tehát ugye, hogy önként mész eleve, de közben nagyon kíváncsi vagy, megbeszéled, hogy ott mi történik, megmondják, hogy mennyire vagy stresszes, vagy nem vagy stresszes, hogy megy fel a cső a fenekedbe. És ugye, ami történik, és ami a legmegalázóbb és a legdurvább, ugye, hogy kirántják a csövet a fenekedből, el kell rohanod a budira. Ugye? Hát ez... De most a budiba úgy rohansz, hogy körülbelül 12 másodpercet van odaérve, mert a hasad fel van fújva vízzel. És nekem egyszer egy olyanra ment, amikor lejártam az 5 alkalmat, hogy maga volt a vizsgáló, ahol fölnyomják a csövet a fenekedbe, és arrébb mész, és ugyanott volt bent a vizsgálón belül a budi. De ugye amikor kihúzza a csövet, ő még ott pakolgat. És te közben ülsz a budi már, és pakol a nővér. És hát tudod, amikor 8 másodpercig... a csempét a két kezed, és azon, hogy menjen már ki,
4: de nem megy ki,
2: és 8 bárnyomással megérkezel, és a nővér csak így takarította, hogy ezt már elmesítem, így takarította az ágyat, így nézett minden, csak annyit szóltak oda a WC-be, hogy hallom, megindult. És te ott ülsz, megszerele, a budi teljesen, és azt mondta, hogy hát igen, ezért jöttem, ezt akarom érezni. Hallom, megindult, sose felejtem el. A legjobb mondat.
4: És tök
2: nagyon
4: normális,
2: kedvesen csilingelő hangom. Hallom, megindult. És te meg ott ülsz, és így visszanézel, hogy Jézus Isten.
3: De amúgy szerintem aznap született az igazi Sebestyén Balázs. Ott születtél te meg.
2: De én ezért mentem.
3: Rájöttél, hogy azt mondtad, hogy igen? Ez tetszik a nőknek.
2: Igen, ez szeretik.
3: Akkor ebben az esetben tudok még ebből adni nekünk.
2: Igen. Borzasztóan. Én voltam here ultra hangon. Voltam anyajegyvizsgátor, amikor egy olyan bőrgyógyásszal találkoztam, hogy konkrétan mindenhova, minden szinten. Tehát, hogy
3: az nagyon durva.
2: Prostata vizsgálaton, kinyomáson. Tehát ezek átkeresni.
4: De jó, hogy kicsit élvezed is.
2: Én keresem ezeket, megmondom őszintén. Tehát nincs jobb egy here ultra hangnál, amikor fogod, és a kis mínusz 2 centire összetöppet kis férfiasságodat próbálod így eltakargatni, miközben a herédnél matat és a zselét rakja rá, és ultrahangozza, neked volt here ultra hangod?
4: Persze.
2: Hát, figyelj.
3: Nekem miért nem volt here ultra hangom?
4: Vajon mi lehet azok?
2: Neked is volt, csak mondták, hogy még nem jött le.
3: Ez van, látod, ez a péniszirítség.
2: Igen.
3: Még egy szerva miatt aggódhatnék.
2: Anyajegy szűrésen egy szál bugyiban térdeltem egy széken vizsgálat közben. A maszk alatt kínomban rögtem. Egy szál bugyira vetköztették. Aranyér vizsgálat 19 évesen oktató kórházban 15 darab orvostanhallgató előtt. Na, az még nekem nem volt, amikor rajtad kísérleteznek, ami neked a császárnál.
3: Csak nem róla.
2: Hogy bejönnek?
3: Igen.
2: Én azt nem engedném. Gyerekek, azt nem engedném. Én értem, hogy valahogy nekik is meg kell tanulni.
4: Tanulják meg máson.
2: Hívjanak statisztákat. Fizessék ki ezt valakinek.
3: Egymáson
2: nézzük meg. Nézzük meg egymáson.
3: Igen.
2: De az, hogy te ott fekszel kifeszítve, széthúzott fenékkel, prostatavizsgálat, nem tudom, és bejön 15 fiatal, 20 éves férfi meg nő, szerintem azt nem, azt nem szabadna engedni.
3: Egyetemen nekem orvostan hallgatók voltak a lakótársaim, ezért, hogyha kellett a vizsgálat, valami feladat, engem mindig behívtak, tudod. És volt, hogy egy csomószor az volt, hogy még suli előtt be kellett mennem, és még stroboszkóppal megnézték a gigámat, meg ilyen elképzelhető dolgok, és az igazság, hogy akkor nagyon-nagyon biztonságban éreztem magam.
2: Igen.
3: Figyeltek rám.
2: Csípőprotézis beültetés közben leesett rólam a bódító, ad, aki nem vett észre a takarás miatt. Mindent hallottam. Gyerekek, ami ott folyik Dumában, azt nem hiszitek el. Egyébként azt meghallgatnám.
3: Azt én is.
4: Szerintem tök átlagos dolgokról beszélgetnek. Néha mond
2: szerintem, ha mi ott vagyunk, nem. Én szerintem nekem a vakfél műtétemen készült selfie.
3: Biztos, hogy benne? Emlékszel a vakúra?
2: Alsó gatyába mész be a műtőbe.
3: És plangába jöttek ki.
2: És azt mondod, Istenem, csak most ne. Csak most ne köszönjenek rám, hogy szerettem a műsorát. Vakbél műtét, perforálódott majdnem a vakberem, levetkőztetek alsó gatyára, rád adják a hajhálót, de úgy ott lábon mész be a műtőbe.
3: De mindenhol hajháló van, csak...
2: Hát ott valamilyen rámadták. Most ha férfi hülyén tud kinézni, az hajháló mezítláb, boxer alsó.
3: Az urat kérjük, menjen vissza konyhára. Köszönjük szépen.
2: És azt mondja nekem a doki, nagyon jó fej volt, ugye, hogy ez három ponton szúrja, ez ilyen laparoszkópiás, azt hiszem, ez beszúrja. De ugye egészen le kell húzni az alsó nadrágot, és azt mondta, hogy majd ha alszik, lehúzzuk. És így tudod, így ülsz, fekszel, tudod, elköszönsz a gyerekektől, hogy soha többet nem ébredsz, valószínűleg belehalsz, és azt mondta, hogy ne izguljak, majd ha alszik, akkor húzzuk. És tudod, erre alszol el, hogy ne izguljon, Balázs, ne izguljon, majd ha alszik, akkor fogjuk lehúzni.
3: Biztos, hogy megnéztek. Na most, a pöcörődet biztos, hogy megnéztek.
2: Hát, ott nincs, de ilyenkor a stressz helyzetben nincs.
3: Na nézzük, mi okozta ezt a magyar médiával.
2: Mindent értek, azokat az E-pluszos videókat is értem, hát ezzel. Valahol ez ki kellett élni. Hát a férfiak tudják, hát a stressz helyzetben az, tudod.
4: A visszahúzódik minden.
2: Mínusz G-be gyorsul be a barlangba úgy, hogy nem akar kinézni. Nem, hogy, tehát nincs. Eltűnik. Érted? És ott fekszel alsó, és erre alszol el. Hogy valószínűleg hát nyilván lehúzzák, mert hogy a magbeledet meg kell műteni, és nem félek hozzá, vagy ott
4: letakar. Autogramot kérted?
2: Annyira remegett a kezem, nem tudtam adni. Nagyon kemény. Fogászat, parafájdalom, minden. A váróban ültem reményvesztetten. Az asszisztens kikísérte az előzőt, majd odaszólt. Mindjárt maga jön, csak fel kell törölni a vért. Jézus Mária, gyerekek. Atya úristen. Nem tudom, hogy kinek a nehezebb, férfiaknak vagy nőknek. Talán a nőknek még nehezebb. Tehát például egy ti ezt, hogy ez havonta vagy fél évente, ezt a nőgyógyászati vizsgálatot ti átélitek, és ezt ilyen hősiesen vincsetek, le a kalappal, de komolyan
3: van. Sem. Én nagyon szeretem a nőgyógyászomat, ki a doktorhoz járok, ő egy Iránból érkezett orvos, kicsit van ilyen kis akcentusa, amúgy hallgatja a rádiót, és akkor így miközben szemkontaktust tartunk egymással, ő pedig nézi a pincét, addig el szokta nekem mesélni kritikai észrevételeit a műsoraimmal kapcsolatban.
4: De aranyos, a legjobb.
3: Beszélgetünk, és teljesen természetes ez a helyzet. Ő csak annyit szokott mondani nekem, akkor megyek hozzá a vizsgálatra, hogy legközelebb, ami gyerekkel jöjjön, mert nekem abban van a pénz. Tehát ő csak a terhességet szereti, igen. Ezek a szűrések nem szórakoztatják. Ő terhesen kell jönni, mert abban van a pénz.
2: Császároztak, közben végighallgattam, hogy arról beszélnek, hogy honnan lehetne jófajta kolbász szerezni.
4: Látod, ugye? Ez, hogy nekik... ők éli a hétköznapját.
3: Ez nekem is meg volt.
2: Igen.
4: dumágat, simán néha van valami szakszó, hogy kérek egy nem tudom micsodát, de egyébként mindent megdumálnak.
3: Nekem a gyomortükrözés közben volt ez Nyíregyen, amikor a paprikás krumpliról beszélgettem, a krumplis tészára, bocsánat, tehát felfogadatlan.
4: És az nem altatásban, meg... vagy mi?
3: Nem, tök. Na jó.
2: Igen, császároztak, ja igen, itt van a testvéremnek a nemi szerbia fúródott egy kullancs. Azzal mentünk föl. Azt nem tudom, gondolhatjátok, hogy milyen kellemes dolog történt ott. Azért azt is mire kioperálják egyébként.
3: Én nem látom a problémát, meg a kullancs.
2: Kint van a fej. Ja. Petefészek gyulladás fog ütem a kórházba, reggel bejön a nővérke, egy bemutatásra kell mennem a vizsgálatba, hogy nagyjából 8-9 fiatal orvos. Ehhez én 18 voltam, és megkérdeztem, hogy nem hívunk-e még föl valakit a sebészetről, másnap ha az engedtek. Érted? Tehát 8-9 pasi dokit még hívtak oda, amikor őt vizsgálták. Szóval, hogy igen, ezek a csoportos vizsgálatok azért ezek meglehetősen kegyetlenek. Így, ebben a formában, hogy oda hívnak még. Tegnap voltam végbélvizsgálaton, biztos, hogy mindenki doki élvezte, hogy turkálhatott. Én annyira nem, de volt valami fura benne. 20 évesen elmentem prostatavizsgálatra, magárendelés, 60-as férfi, felfeküdtem, majd miután ment, tette be a barlangba az ujját, csak annyit mondott, ehhez azért ne szokjunk hozzá.
3: Ne!
2: Júj, mekkora duma! Ehhez azért ne szokjunk hozzá. Szerintem ez jó duma. Egy 60 éves idősebb doktor bemond egy ilyet, ez jó duma. Ezt szeretem. Aztán engem megtükröztek kábításban, majd közölték, hogy rövid a cső, egy hét múlva menjek vissza, és kábítás nélkül fognak megtükrözni. Rövid volt a cső.
4: Miért neked annyi gyomrod van, vagy annyi beled van? Hogy...
2: Elnyelte. Az csak altatás, tehát azt nem szabad bevállalni. Tehát azt lehetőleg altatásban.
3: De most miért vagy ilyen?
2: Az alulról tükrözés? Ne csináld
3: már! Figyelj, kap volt rajta, és azt mondta, hogy nagyon király.
4: Mert meg látod közben belülről magad, az nem rossz?
3: Együtt nézitek a kis bolyhaidat.
2: Én nem tudom, nekem az olyan terület, hogy oda senki ne menjen, csak halszom. Tehát az nem. Ott az sziszenek. Ott nem atasson senki.
3: Nem tudom, azok
2: nagyon mélyen aludj akasság, amit akarnak, de nem akarok rám lékezni.
3: Nem tudom, miket látnék ott. Ez ilyen T-rex. Bárit, tehát hogy inkább az, én attól félek, hogy pontosan mit fogok látni, mert mi van, hogyha borzasztó dolgok történnek.
2: Igen, oda. Mi van, ha ott közöllek valami rossz hírt, igen.
4: Csomóan élnek oda benned.
3: Mit lehet tudni?
2: Igen. Na jó, vagy jövő mindjárt életben, drága hallgatók, jó? Tehát a lehető legkellemetlenebb, legváratlanabb, legrosszabb orvosi vizsgálat. Jövő mindjárt 7:30 pontosan, itt vagyunk a hírek után.

0: termék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash? Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
0: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
1: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen, és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: A motorok felbőgnek, a pulzus felgyorsul. Június 5-e és 7-e között újra Magyarországra érkeznek a világ leggyorsabb motorversenyzői. MotoGP, Magyar Nagydíj, idén is a Balatonparkban. Több mint 300 km/h tempó, pillanatok, amelyeket élőben kell átélni. Jegyek a gpticketshop.hu oldalon. Ne csak nézd, legyél ott! MotoGP, Magyar Nagydíj, június 5-e és 7-e között a Balatonparkban. Vedd meg a jegyed a gpticketshop.hu oldalon.
4: Majdha! Vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 7 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
5: A csirke szárnya legjobb a grillen.
6: Dehogy is! A csirke málnél nincs jobb.
5: Mondom, hogy a szárnya jó.
7: Ne veszekedjetek, mindkettő finom. De az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
1: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet foci ropival. Csipet foci ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
8: Budapestre érkezik a Mercedes-Benz Art Collection. Május 28-ától a Merlin Színházban ingyenesen fedezheted fel a Powerlines kiállítást, ahol a művészet, az energia és a mobilitás találkozik. Ez nem egy klasszikus autós kiállítás. Ez egy külön világ, amit látni kell. Lépj be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest élményébe. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
9: Fantasztikus ajánlatokkal kezdődik a vásárai üsztnél. Most 40-70%-os kedvezményt kínálunk számos matracra, akár 50% kedvezményt számos kerti székre és asztalra, és 30-60% kedvezményt számos paplanra és párnára. Vásárolj most a legközelebbi Jusk-áruházban vagy online a jusk.hu-n. Jusk. Scandinavian Sleeping
10: and Living. A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
1: Reklámot hallottak.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Jótékony foci meccsel segítenek egy leukémiás kisfiúnak. A legjobb vállalkozókat díjazták Zalában. Védekezzünk a kullancsok ellen. Hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. Összefogott a zalai közösség egy pogány szentpéteri kisfiúért, akit súlyos betegséggel diagnosztizáltak a Kanizsai Dorottya kórházban. Az 5 éves gyermek tért fájdalomra panaszkodott, a vizsgálatok után azonban kiderült, hogy leukémiával küzd. A kisfiú jelenleg a Pécsi Tudományegyetem gyermekklinikáján kap kezelést steril környezetben. A család számára az utazások komoly anyagi terhet jelentenek, ezért összefogás indult Máté gyógyulásáért. Június 20-án jótékonysági labdarúgó mérkőzést rendeznek Pogány Szentpéteren, amelynek bevételét a kisfiú kezelésére fordítják, adta hírül a Vármegyei Napilap. Gazdasági fórumot és díjátadót rendezett a Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara. A gálán a legeredményesebb diákokat és vállalkozásokat ismerték el. A rendezvényen Kovács Dezső kamarai elnök arról beszélt, a jövő egyik legfontosabb célja, hogy mindenkinek legyen szakmája. A fórumon kiemelték a generációk együttműködésének és a szakképzésnek a szerepét is. A Szakmasztár Fesztivál országos döntőjében 5 zalai fiatal ért el kiemelkedő helyezést. Emellett kamarai díjakat kaptak zalaegerszegi és nagykanizsai vállalkozások, valamint életmű díjjal is elismertek több zalai szakembert. Tudósít róla a ZAOL. Védekezzünk a kullancsok ellen, a vérszívók a sűrű aljnövényzetben nagyobb számban lehetnek jelen. Ha kirándulni, túrázni megyünk, mindenképpen tegyük meg a szükséges óvintézkedéseket, mondta rádiónknak Stikler János, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ biológusa.
2: A zárt ruházat betűrve a bakancszárával, a felsőt pedig a nadrágba, ezzel már nagyon sokat tehetünk annak érdekében, hogy a ruházatra kerülő kullancsot észleljük, vagy egyszerűen csak megnehezítjük a dolgát. Riasztószereket érdemes használni, az engedélyezett riasztószereket, bizonyítottan ártalmatlanok és bizonyítottan hatásosak. Mindenképpen át kell nézni magunkat az erdei túra vagy a szabadban végzett tevékenység után.
1: Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Csökken a felhőzet és napos idő várható általában kevés gomoly felhővel, utóbbi tájakon záporok, zivatarok is előfordulhatnak. Estétől nyugat felől növekszik a magas szintű felhőzet, néhol erős lökések is lehetnek. Reggel 10 és 17, délután 21 és 28 fok között alakul a hőmérséklet. Vezessenek óvatosan, balesetmentes jó utat kívánok! A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió 1-en.
1: Itt vagyunk, 3-4-8 lesz pontosan 2 perc múlva. Mi ez a zenei forradalom a héten? Kérdezi valaki. Az van? Zenei forradalom van?
2: Szerintem igen, mert ugye most nem hallgatjuk azokat a régi számokat, amiket eddig nagyon sokat
3: mondd hallgat. Már ki az előadókat.
1: Docsicsi.
3: Docsicsi.
1: Docsicsi.
3: És Angszics.
1: Angszics és a Docsicsi.
3: Docsicsi és Angszics.
2: Oroszosok voltatok mindenki?
1: Dark Remix.
3: Igen, Docsicsi, Angszics.
1: Én a Docsicsit nagyon szeretem, szerintem a Docsicsi ez...
2: Adj ide a
1: Docsicsit. Nagyon jó zenét csinál egyébként. Docsicsi nagyon jó. Na, milyen időnk lesz? Mikor esik, mikor fúj, minden van.
3: 3 napja ígéritek ezt a rohadék esőt. 2 csepp eset nálunk. Adjátok ide az esőnket,
2: jó,
3: ami nekünk jár.
2: Le a következő blokkot egy esőt csináló dallal kell lezárjuk, letegyünk be egy esőt csináló dallat, és akkor minden közös esőtánc az országtól.
1: Okay,
2: ha ez nem működik, semmi sem működik, de akkor mindenkit megkérünk, álljon félre, szálljon ki a kocsiból.
1: Jó, és hadd szóljon, ezért megtámogatok közben.
4: Az időjárás jelentés.
1: Docsicsi.
4: A Vape rovar riasztó és rovar írtó termékek támogatták.
1: Vape? Ez még van ez a márka?
3: Micsoda?
1: Be.
3: A miért ne lehet a legjobb?
1: Csak gyerekkoromban emlékeztem, anyám bedugta a konnektorba, berakta ezt a kis patront, és aztán azt érezted, hogy te ma szúnyogmentesen alszol, ami aztán persze a vapétól úgy volt, de... Szépen kijöttem a történetben.
3: Igen, eszébe jutott, hogy...
1: Eszébe jutott, hogy ez a szponzor, és aztán az egész család szúnyog nélkül aludt.
2: Én hiszek a vapéban, és az a helyzet, hogy ugye berakják azt a pengét bele, ami úgy néz ki, hogy egy borotva penge.
1: Igen, az a kis vékony kék lapot beraktad, igen.
2: Ha jól tudtál helyezkedni a szobába, akkor te aludtál közel hozzá. és tudtad, hogy neked aznapra mindened oké lesz. Viszont aki távol aludt tőle...
1: Ott már szúnyog nem érezte ezt. Nem érezte, hogy vape által támadunk, igen. Na, én csak erre kérdeztem, hogy ezek a berendek, ezek így túlélnek? Hát gyerekkorunk óta van. Tényleg, konnektorba bedugos, kéklap, berakós, az gyerekkorom élménye.
5: És marha jó egyébként, mert van kézzel, de azóta már egy olyan stift, egy ilyen zöld kis stiftjük, amit minden ilyen csípésre jó. És milyen erdőjáró emberek vagyunk, például Zsűl is, meg én is, és beteszed a táskába, és halálosan jó. Ráizéltet szerint egy ilyen golyós dezodor, úgy működik, és már viszi is.
2: Jó,
5: és
2: kinek... meg a ketamin, ez mind a kettő jó.
1: Az is nagyon jó, és kinek volt a lehető legpronyobb, azt szerintem az nem vape. Egy anyám nyaralóba, vagy valahol voltatok, Dunavarsány, nem tudom, hozott egy ilyen
3: spirál.
1: Egy tekervény alakú
3: spirál.
1: Belélegezted, azonnal Csernobilba voltál, falvak haltak ki, ha azt meggyújtottad, sose tudjuk, hogy abban
3: nem
1: volt.
3: Igaz.
1: Meggyújtottad,
3: a
1: és
3: mai
1: egy
3: napig, van,
1: az vape.
2: Ez így
1: ja, az vape. Gyerekek, soha ilyen jót nem gyújtottam meg, mint ez a spirál. Úgy döglenek meg a szúnyogok, hogy te figyelj.
2: Figyelj, Balázs, én nem mondom neked teljesen, én értem, hogy te vigyázz a mikrobiomodra, mert
1: nem akarsz tüdőrákot csak féltem attól.
2: Én inkább dögöljek meg, mint hogy megcsipjen egy rohadt szúnyog, amikor fröccsöt akarok inni a teraszon.
1: Ott van, ránéztél, és tudtad, hogy de ez a vapérak, ez ilyen bar, akkor az zöld színű volt, és szerintem ezt ilyen ipari hulladékként állították elő. Jó, mire lesz ez még jó? Ezt Dunavarsányban még gyújtsátok meg, és higgyétek azt, hogy nem jön a szúnyog.
3: Volt szúnyog?
1: Hát nem.
3: Na.
1: Kettő faluban, aki bugyére kapcsolat, teljesen kihalt.
2: Ki mondod azt a szót, hogy Dunavarsány, és egyből a szúnyog jut eszedbe.
1: Hát mert
3: az volt.
1: Ez volt, hát ott nem...
2: Meglátom a nádas, már vakarom a karomat.
1: Tehát Balaton, persze, meg nem tudom, esetleg tenger, mi? Tehát Dunavarsány.
3: És örültünk annak is.
1: Dunavarsány, bányatavak. Ilyen kis kör a lakú szúnyogriasztó. Ebbe voltál.
5: Van, abszolút.
1: Belélegezted, 3 napig világítottál, mert anyád megtált a sötétbe. 2 slugtól érted, meg zölden foszforeszkáltál.
2: Miért nincsen kúp?
1: Nem? Amit a szúnyognak tudsz beadni.
2: És akkor nem tudnád, hogy ki használ kúpot, csak tudod, hogy nem szállnak a szúnyogok.
1: De igen.
2: Meg azt mondják, hogy amúgy vannak tudod, ilyen embertípusok, akik szúnyogosodnak. Tehát, hogy akiket szeretnek a szúnyogok. Hogy ez,
3: vér,
1: illatfüggő. Igen,
3: vér és illat. Tehát van, amire jönnek, van, amire nem annyira.
2: És mire a dögszagra jönnek? Mert engem nagyon szeretnek.
1: A vércsoport.
2: Tehát engem meglát a szúnyog, és egy kis dörzsölik is kezét, azt mondja, lak már.
1: Igen. Na gyorsan nézzük még egy-két SMS-t, hogy ki milyen borzalmas orvosi vizsgálaton volt. Endokrinológia, ki elemezték a vérvétel eredményemet, a tesztoszteron szint magasabb volt, a jókedvű egyébként jómorú asszisztens, jó hangosan mondta, hogy figyelj, az biztos, hogy legalább áll rendesen a pömpölőd, amikor kimentem a váróba, 3 nő mosolygott rám, ettől picit zavarba jöttem, szerintem valószínűleg hallották. 10 éve úgy szültem, hogy kb. 8 szülésznél hallgató szurkolt szemből, most 2 hete az urológián ambuláns 6 orvostan hallgató nézte, miközben a prof magyarázott nekik, ahogy a dupla, mint a katéteremet veszi le, amit egy orvostan hallgató helyezett föl előtte 3 hónappal. Na jó, én is egészségügyben dolgozom, szóval nekik is meg kell tanulni valahol. Ugye ez, amiről beszéltünk, amit Eszter is elmondott, hogy van, amikor ilyen csoportosan nézik végig a különböző vizsgálataidat. Tehát az borzasztó. A legmegalázóbb nőgyógyászati vizsgálat életem tavaly, teszem hozzá, az orvost ismertem, mert az előző terhességemnél nála jártam végig, de utáltam, mert lenéző, pökhendi. Másodika voltam terhes, kellemetlen égető viszkető érzésem volt, sejtettem nagyjából mi lett, de mivel terhes voltam, nem akartam kockáztatni, elmentem az orvoshoz, megvizsgált, majd közölte velem, hogy többet kellene szörteleníteni. Teszem hozzá, egy szörfóviám van, délutára volt időpontom, és nem dzsungelharcos helyzet. Köpni, nyelni nem tudtam arra a pillanatban, ma már elküldeném melegebb éghajlatra.
2: De ki az, aki ilyet mond egy nőnek, hogy szörteleníteni kell? Mert, hogy, szerinted, tehát, hogy lehet a viszketés, az nyilván valaminek tünete, nem? Tehát, hogy valami van.
1: Valószínűleg igen.
2: Azért csak meg tudja valaki különböztetni, hogy szőrös tövizket, vagy nem? Vagy ezt nem értem.
1: Igen, de azért a dokik sokszor tudnak tényleg nagyon bunkók, meg bántók lenni. A sorozáson kb. 10-ös csoportokban mentünk be orvosi vizsgálatra alsógatyában, a doki valamiért csak az én lyukamat akarta megnézni ott a többiek előtt. Tolja le a gatyát, forduljon meg, hajoljon le, húzza szét. Fiatal voltam, de borzasztóan megalázónak éreztem. Aztán persze, mire be kellett vonulni, addigra eltörölték a sorkatonásságot, szóval megérte. De lehet, hogy tetszettél neki, nem?
2: Hát, hogy gyaros volt a viselkedésed. Egyik lábadról a másikra álltál, azt mondja,
1: Nőgyógyászati műtét után varratszedésnél szólt a doki, figyelt, hogy várjunk egy pillanatot, ez olyan szép lett, hogy megmutatná a kollégáknak. Bejött 8 medikus, ott feküdtem széttett lábakkal. Szürreális volt, mint egy tárlatvezetés. Azért az olyan szép lett, hogy erre most behívunk valakit. Szóval érted, hogy tényleg nekik is meg kell tanulni, na de azért mégis, nem? Ezt nem tudom, hogy lehetne kiváltani. Hogy
3: sehogy,
1: nem...
3: hát most mindent meg tudsz tanulni elméletben, de érted, ez egy olyan szakma, amit látni kell, meg
1: ahogy
3: meg
1: gyakorlat
3: kell próbálni. Igen. Igen, csak miért rajtam? Na.
1: Igen, azért ez nagyon kemény ebben a formában. 16 évesen volt részleges figymaszűkület vizsgálat közben, bejött egy 10-es dokinő, és megjegyezte, hogy ilyen fiatalon ekkora fügykösre legyek büszke. Úristen! Bárcsak a férjének is ekkora lenne, mondta, bárcsak a férjének is ekkora lenne.
2: A férje pedig hátul nyűszörget a sarokban.
1: Hát ilyen, hogy 16 évesen ott fekszik, és a dokinőben is azt mondja, hogy legyen erre büszke, bárcsak a férjemnek is ekkora lenne. Hát ez egy életem, ez nagyon kemény.
2: Ez nagyon durva, fordított esetben nagyon, tehát ez me too, csak mondom. Tehát hogyha most egy nőnek a mellére tenne megjegyzést egy férfi orvos ilyen helyzetben, akkor azért az elég durát menne.
1: De hogy ilyet ma már nő sem mondhat pasinak.
2: Hát szerintem egy ilyen helyzetben, főleg egy fiatal srácnak nem mondjon.
1: Aha.
2: Tehát ez
3: tudom, mennyire nem tudom, megalázó az egész.
2: Mert azt ő dicséretnek szánja, de közben pedig egy határátlépés. Tehát, hogy neked, nincs, neked nem kell legyen véleményen asszomról. Érted? Tehát ezt gondolom el.
1: Nem tudom, én azért kicsit dicséretnek vettem volna.
3: Hát ma már lehet, de szerintem ezt 16 évesen meghallgatni, és egy jó csajtól tudod.
1: Balázs!
3: A mondat, ami soha nem hangzott el.
1: Igen, a mondat, ami soha nem mondtak nekünk, Feri.
2: Örülök, hogy legalább ilyen pszichodráma szinte meg tudod élni ezt az élményt.
1: Igen. Mekkora szerszám, ez Ferkó.
2: Na, 16 éves Balázs éppen fekszel az orvosi rendőr, kicsit büdös van, mert ugye nagyon régi
1: ja, orvos. Hogy nem én vagyok büdös, jó? Ez nagyon, igen, ebben nem, a történetben nem vagyok büdös.
3: Nem jutottunk el idáig.
1: Végre ezt szóri, amikor nem vagyok büdös. Igen,
2: hajad az arcodba lóg, mert még úgy nézek ki, mint Csoki Ájsz, és igen. Én ott fekszel, majd bejön Margit néni.
1: A csinos 45-ös belgyógyász.
2: Igen, igen, a délutános főnővér.
1: Igen.
2: Te ott ülsz egy pömpölőbe, és akkor rád, és azt mondja, hogy ez igen, apukám. Na ez szafalád. Ez.
1: Hátra teszem a kezem a tarkom fölött. Fölnyögök, mint Csubi.
2: Aha, tudod, mi lenne?
1: De most 16 évesen megdicsér egy dokinő, hogy rendben vagy. Ez utána benned gátlásokat szül, mert ha negatívba tesz megjegyzést, igen.
2: Fura az a hely, nem életem.
1: Nyilván igen, de ez egy 20 éves sztori, ez ma már ország nem férne bele. Nem?
2: Vagy de tudna menni a flow-val? De tényleg őszintén tudna.
1: Hogyha most bejön egy dokinő.
2: És elkezdett beszélni a pömpölődről, hogy ez olyan, mint a lemegő napfényében ringatózó nátszál. Nem csak vékony, de gyenge is.
1: Igen. Balázs. Többet gondoltam volna. Az erős szakáll alapján azt gondoltam, hogy...
2: Nem ilyen híre volt magának, Balázs?
1: Igen. 10 éve szültem délpesti kórház szülésznő volt csak benn. Azt mondta, tankönyvi szülés, mire felnéztem, 20-an álltak a szülőszobában. Engem egyébként úgy nem zavart, írja Szabina. Aha, tehát van, akit ez ebben a formában nem zavar. Én mondanám neki, hogy szolgálja ki magát nyugodtan. Persze!
3: Nyilván, igen.
2: Azt mondják, Andersen a vezetékneve.
1: Igen. Nekem méhnyak műtét után mondta az idős doktorbácsi, hogy kirakati export munkát csinált. Hogyan? Na, miket mondanak? Nem? Azt a mindenségét neki. Urológiára kellett mennem, életem első vizsgálata, mondta az asszisztens hölgy, hogy le a nadrágot, kisgatyát, fel kutyába az ágyra. Meg is csináltam, mert a pillanatban megcsinált a doktornő telefonját, elkezdett telefonálni, én pedig kutyapózban a 6. emeleten a Vác centrumáris Dunakanyra pucsítottam eddig, mert nem mertem lejönni. Úgy maradt.
3: Amikor ott felejtenek.
1: És egyébként tényleg ott maradsz? Hát most várod, hát, hogy hát ha leteszi, hát ha elindul. Hát,
2: ha ezen múlik a vizsgálat sikeressége, én maradok, én tartom.
1: Igen, de most tényleg lejössz? Hát nem, hát ott maradsz. Hát
3: persze, nem szóltak, hogy vége.
1: Persze, megcsinálod. Na jól van, gyerekek. Hát köszönjük szépen a kollektív vérvételt, Ferenc, hogy így gondoskodsz a stárról. Mindenki kitöltötte a papírokat, elküldtük, és látod? Hát milyen jó kis téma lett belőle. 8 után pedig rámegyünk erre a rekordmennyiségű 522 kg-os tegnapi témánkra, amit ugye folytatunk, Dél-Amerikából származó Németországon keresztül Magyarországra érkezett bődületes mennyiségű kábítószer foglalatlan magyar rendőrség. Úgyhogy átment a németeken, átment a kikötőn, átment mindenkin, senki nem vette észre, hogy újra csomagolva, szag- és illatmentesen megérkeztek banánnak álcázva. És ez világviszonylatban is nagyon nagy számnak számít. Ez 523 kiló, ez nagyon nagy szám, és fölhívjuk a készenléti rendőrség kábítószer bűnözés elleni hivatalának főszervezetőt, csak hogy meséljen erről, hogy ez hogy zajlik.
2: Hogy lehet ma licitálni ezekre?
1: Igen. Hogy zajlik, milyen fülest kapnak, hogy jöttek rá, hogy a röntgen sem mutat semmit, de akkor itt valami más van a dologban, átment mindenki. Szóval baromi érdekes, keveset tudunk a dologról, mi lesz az anyag sorsa, hogy semmisítik meg, hova megy, hogy veszik észre, és... Hát egyáltalán hogy tud a magyar készenléti rendőrség ekkora szállítmányt elkapni?
3: Mert ki ügyesek, ki a mi az, hogy?
1: Hát baromi ügyesek, na. Meg baromi felkészültek. Ugye, súgnak egymásnak a titkosszolgálatok, a rendőrség, összedolgoznak-e. Szóval semmit nem tudunk a témáról, úgyhogy ennek próbálunk nem sokára utána járni. Közlekedésünk van, vagy nyugi van, mit láttok?
3: M5-ösön volt valami egy órával ezelőtt, be van kékezve.
1: Igen, ott volt egy örkényi baleset, több kilométeres a sor, ez egészen pontosan Szeged felé van az örkényi pihenőnél, úgyhogy ott van egy kis torlódás. Jó, erre számítson mindenki. Jövünk mindjárt 5 perc, 8 óra, itt vagyunk rögtön a hírek után.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetőd jobbra!
2: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
3: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
4: Indul!

0: a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
3: Na, boomerek.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek ford.hu.
6: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
7: Ismerős az a reklám, amikor egy sztár mosolyog az autóban, aztán hosszasan pózol vele. Na, a Dacia Sandero-nak nem kell ilyen, hiszen nekünk van Európában a legtöbb márka nagykövetünk. Persze nem véletlen, hogy Európában a legtöbb autóvásárló 2025-ben is a Sandero-t választotta. Megértjük. Ez egy pont elég tökéletes autó. Ráadásul most a Dacia Sandero klímával már 5.649.000 forinttól hazavihető. Piaci statisztikák forrása. Dataforce. Részletek a dacia.hu-n és a márka kereskedésekben.
8: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
9: Ez itt Texas, drágám.
8: Új föld.
10: Jó lesz itt élni, nem igaz?
9: Majd teszünk róla.
8: Új ellenfelek.
10: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
8: Új szabályok.
11: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
12: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
10: A béke még odébb van.
8: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
13: Brutál jó árak újra a Hádában. Most éri meg igazán. Keresd a zöld címkés termékeket a Háda darabáros üzleteiben. Verhetetlen árakon. Női felsők már 1499 forintért, ruhák és nadrágok 2999 forintért. Stílus, ami most igazán megéri. Háda. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
14: Aj, Evelyn, annyira szeretnék egy cserit.
15: Hanna, akkor ne csak álmodozz, segítek. Hónapokat volt nálam egy cseri Tiggo 8, és minden kilométert imádtam.
14: Tényleg ennyire jó?
15: Prémium, ráadásul most fix 1% THM-mel elérhető az Autocentrum Szabónál Székesfehérváron.
14: 1%? Ez egy valóra vált álom.
15: Cserifehérvár.hu.
16: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most 10 dekagram kométa olasz felvágott csak 299 forint. Az 1,75 literes Coca-Cola mindössze 679 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
17: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
4: Reklámot hallottak.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
18: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan.

0: Kinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodrót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
1: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek,

0: Rádió egy top 5-ben. Reklámot hallottak. Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Önkénteseket várnak a zalai ásatásokra. Háromnapos fesztivállal indul a nyár Zalaszabaron. Több mint fél tonna kokaint fogtak a rendőrök. Hozom a részleteket, én Sós Kata vagyok. Folytatódik a közösségi régészet a nyáron. A zalaegerszegi múzeumok igazgatósága több helyszínen várja az érdeklődő civileket. A program résztvevői középkori kolostorok, kápolnák és római kori emlékek feltárásában segítkezhetnek. Kutatás zajlik majd Zalacsányban, Keszthelyen és Zala Istvánban is. A szervezők szerint a közösségi régészet egyszerre kaland és ismeretterjesztő élmény. Adta hírul a ZAOL. Sztárfellépőkkel, borokkal és családi programokkal csalogatják idén a vendégeket Zalaszabaron. A Bor Zene Zala Fesztivált július 16-tól rendezik meg. A Kisbalatonnál ezúttal már háromnapos lesz a programsorozat. A koncertek mellett gasztroudvar és kézműves vásár színesíti az eseményt. A szervezők szerint a környék szálláshelyei iránt már most nagy az érdeklődés. Írja a ZAOL. Rekordfogás, több mint fél tonna kokain. Ekkora mennyiséget foglaltak le a magyar rendőrök egy nemzetközi akcióban. A Dél-Amerikából származó Németországon keresztül Magyarországra érkezett drogot a bűnözők banánszállítmány közé rejtették. A rakományt tavaly adták fel Ecuadorban. A konténerek novemberben érkeztek a brémai kikötőbe, ahonnan pár nap múlva indultak tovább. Hazánkba vonatra rakodva 6, míg Romániába kamionnal 14 konténer indult. Útnak. Az itthoni árut a csepeli kikötőben találták meg, csaknem 440 darab fóliába csomagolt kokain tömbre bukkantak. Jelenleg keresik az elkövetőket, de mivel ők dél-amerikai bűnszervezetek tagjai, így elfogásuk rendkívül összetett folyamat. Baj van a kínai borssal, visszahívták a forgalomból az 57 grammos White Sichuan Pepper nevű terméket. A határérték feletti mennyiségben tartalmaz ugyanis növényvédőszer maradékot. A jelzés az uniós riasztási rendszeren keresztül érkezett. A hatóság azt kéri, aki az érintett fűszerből vásárolt, ne fogyassza el. Most pedig néhány szó a várható időjárásunkról. Csökken a felhőzet és napos idő várható általában kevés gomoly felhővel, utóbbi tájakon záporok, zivatarok is előfordulhatnak. Estétől nyugat felől növekszik a magas szintű felhőzet, néhol erős lökések is lehetnek.

0: Reggel 10 és 17, délután 21 és 28 fok között alakul a hőmérséklet. Vezessenek óvatosan, balesetmentes jó utat kívánok. A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió 1!
2: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai slágerben.

0: és uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! A műsor, ami bearanyozza a reggeleket! A mosolygós, serbógyilkos Ráskó Eszter! A kör közepén, akinél még a fakanál is vigyázba áll, Rákóczi Feri! És a káosz király maga, akinek szavait egy ország issza! Biztos nem találták ki, hogy kiről van szó! De igen, bizony, ő lesz az Szevescsén Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Reggelt kívánunk mindenkinek 8 óra után, pontosan 10 perccel, és ugye vele is vágunk a 8 utáni témánkból, már tegnap elkezdtük felvezetni, csak akkor még egy csomó kérdésünk marad, de hát persze nem indulunk ki abból, hogy mindenki hallgatta a tegnapi adást, mert ez nem feltétlen van így. Ugye talán olvastátok ti is, drága hallgatók, hogy 522 kilós kokainfogás az új rekord Magyarországon, történelmi drogfogás, azt mondják, ugye sajtótájékozatot is tartottak. És hihetetlen, mert hogy több országon keresztül átjutott, és amit külföldi titkosszolgálatok, rendőrségek nem vettek észre, azt a magyarok leleplezték, és hát egészen hihetetlen adatok, ugye a Csepeli Szabadkikötőben először 77 kiló, majd 155 kiló kokain tartalmazó konténer érkezett meg, és hát ugye itt a kikötőkön keresztül vonaton Dél- és Közép-Európába érkeznek meg, Ekvádorból, Kolumbiából, Európába érkező drogszállítmányok. Ugye, és azt mondják, hogy most már nem csak a Rotterdam és az antwerpeni kikötőkbe futnak be, hanem Közép-Európába is, mi is abszolút célország lettünk. Németország, Hamburg, Bréma kikötőibe banán szállítmányok közé rejtve érkezik az áru. Az átrakodás általában ugye Panamában történik, Magyarországon évente pedig 8000 konténer érkezik, vasúton 2000, mi kamionon körülbelül 6000, és itt kell megtalálni. A régió legnagyobb banánimportőre egy lengyel cég, a banánvonat hetente jön Magyarországra, vagy mennek keresztül Románia felé, és a csempészet árut nem a célállomáson szedik ki, hanem útközben, vagy már az üres konténerből távolítják a visszaúton. Na és ezt találta meg egyébként, ugye, most a rendőrség a kisebb fogásokban, de végülis 522 kiló jön ki egybe, 522 kilós kokain fogás. Ez most állítólagosan óriási rekord, 15 milliárd az ára. Nagyjából ennyibe kerül.
2: És piaci ára mennyi lehet megvenni?
1: Hát ezt beszélgettük tegnap.
3: A licitálás megy szerintem, árverés.
2: De ezt mondta, hogy marketplace-re akkor rakják fel. Bávzért, nem tudom, valaki, hát valami, ez most már még nem, most már itt van.
1: Hát igen, ezt nagyon nem kell visszaszolgáltatni azoktól, akiktől elvettük, minden esetre.
2: Ezt fel lehet használni gyógyászati célokra? Például a végstelenül rákosok szipukázhatnak belőle, ha úgy van?
1: Hát ez egy jó kérdés, szerintem nem, orvosi használatra nem. Talán orfiumot, igen, de azt nem kokainból állítják elő, szerintem ez a megsemmisítése kerül előbb-utóbb. Ez egy nagy füstölés lesz, igen. Azt mondják,
2: megnézni ezt a füstölést.
1: Hogy a rakomány októberben hagyta el Ekvádort, október 23. és 28. között érkezett Panamába, ott várakozott, majd a konténerek november 17-én érkeztek meg a Bréma kikötőjében, pár nap múlva indultak tovább. Na most, ha ez novemberben jön...
3: Mi van a banánnal?
1: Mi van a banánnal?
3: Nem rohad meg.
1: Fél évig utazik egy banán egyébként, amíg ideér. És azt mondják, a német hatóságok Brémából 6 konténerből 2-t röntgen és kutyával ellenőriztek, és nem volt eredményes, nem találták meg. Erre idejöttek ezek a kis csempészek, hát, és azt mondta a magyar hatóság, hogy itt aztán valami majd még történik. A német társszervvel, valamint a NAP-val 7000 banános doboz szedtek szét, amiben egy teljes rakolópon 438 kokain tömböt találtak, ez összesen 522 kiló. A fekete piaci értéke 5-15 milliárd forint, történelmi drogfogás, soha nem foglaltunk le ennyit Magyarországon.
2: És most a lakosság segítségét kérik, hogy tüntessük el együtt.
3: Nagy közös buliban.
1: Állítólag Tomi Márkont a raktár környékén se tekeni. Több kamera felvétele látták, hogy éjszaka megpróbált behatolni a raktárba. De mondták neki, Tomi, vigyázz! Már nincs védelem rajtad.
4: Ez már nem az az időszak, Tomi.
1: Igen, ez már nem az az időszak, legyél nagyon óvatos. Hát igen, ja, nagyon érdekes a dolog. Egyáltalán hogy érkezik, hogy jön, milyen füleseket kapnak, hogy jöttek rá, hogyha a németek nem jöttek rá, akkor mi miből találtuk ki, sugnak egymásnak, bejelentik egymást, rivalizáló drogbandák, mondjuk, nem tudom, erről tegnap is beszéltünk, ugye, hogy az albánok a szerbeket, a szerbek esetleg az ukránokat. Borzasztó nehéz lehet a felderítés. Tehát ugye, hogyha megnéznénk, Zsül, ezt adatilag nézd meg, hogy mondjuk Antwerpen mi volt még, Rotterdam, Amsterdam, megnézzük az összkikötővárosok összkonténer számát.
3: Embertelen szám. Nem. Ebből kettőt kiszúrni.
1: Hogyan veszel észre egy évi több tízmilliós konténer forgalomat lebonyolító német és holland kikötővárosokból egy olyan konténert, ami egy raklapon ott van 500 kiló kokain. Tehát, hogy felfoghatatlan, hogy milyen iparági mennyiség jöhet, aminek csak egy, nyilván egy kis részét találják meg, de ez is óriási dolog.
3: Hát vagy átnézed az összeset, ami effektíve lehetetlen, ugye az összes konténert, vagy ilyen véletlenszerűen azt mondod, hogy ez az! Biztos, hogy kell, hogy súgás legyen.
1: Biztos, hogy súgnak, meg biztos, hogy van füles, persze, meg hát lehet, hogy itt azért tudnak.
2: Rengeteg sorozatot néztem, és mindenki tudja, hogy ez egy vádalkú. Valakit elkaptak, és azt mondta, hogy amban az esetben, hogyha most én...
1: Ő simán el tudom képzelni, akkor, hogy mit
2: tudom. Tudom valamit, amit én nem tudtam.
1: Igen, hogy azt mondja, oké, kössünk egy vádalkút, én tudom, és ez ekkor és ekkor érkezik. De mindjárt kérünk egy kis segítséget, mert tényleg nagyon sok minden van, és hát nem tudunk erről, azért olyan nagyon sok információnk nincsen. Nyilván ez a nyomozás, meg a felderítés baromi titkos, tehát kevésbé lehet erre rálátni, de minden esetre ez egy nagy dolog. Csupor Máté, a Készenléti Rendőrség Kábítószer Bűnözés Elleni Hivatal főosztályvezetője. Itt van velünk. Hello, Máté, jó reggel, ciao.
4: Sziasztok, jó reggel.
1: Jó reggel, hello. Milyen hosszú titulusod van neked? Nincsenek valami rövidítése? KKKB, EHE, vagy valami? Csak így hosszan?
4: Van egy rövidítése is, KBH rövidítése, de ez egy fiatal szervezet alapvetően, úgyhogy gyorsan kellett nevet találnunk ki, meg a lehető leghatékonyabbat, úgyhogy ez így esett. De alapvetően Nemzeti Nyomozóirodán belül dolgozunk, mert egy külön egységként végre valahára gyakorlatilag egy másfél évvel ezelőtt jött az ötlet a magyar rendőri vezetés részéről, hogy kell egy ilyen egység, aki csak kizárólag a szervezett bűnözésnek ezen szegmensére dolgozik, mert nyilván ez egy óriási iparág, egy óriási maffiaszerű bűnelkövetés, amire olyan szintű munka kell, amit talán azt gondolom, hogy az elmúlt egy-másfél év alatt tudtunk mi is felépíteni. Így gyakorlatilag Ecuadortól Kínáig megvannak a kapcsolataink, úgyhogy nem volt egy könnyű munka, meg most se az, meg hát gyakorlatilag korlátlanul dolgozhatnánk, ahogy láttátok.
1: Ez ilyenkor fülesre jön, ha ti kaptok fülest, a németek, a franciák, nem tudom, a hollandok kapnak fülest, és szólnak nektek, vagy tehát mi a lánc, hogy hogy érkezik ez meg, vagy hogy kezdtek el ti is nyomozni?
4: Két útja van ennek, ugye, amiről beszámoltunk kedden sajtótájékoztatón. Ugye a nagyobbik része, tényleg a történelmi drogfogás, az alapvetően nemzetközi kooperáció eredménye, azt majd elmondom nagyjából, amit elmondhatok róla. A másik fele, az pedig egy kisebb tétel volt, egy 72 kilós lefoglalás.
1: Ez a tavaszi.
4: Pedig, ez a tavaszi, igen, ez igazából egyiknek a vonzata a következő, tehát gyakorlatilag most már egy tök jó munkacsoportunk van a Nemzeti Adó és Vámhivatallal együtt, meg a külföldiekkel, ahol tényleg gyakorlatilag működik egy nagyon jó rizikóelemzés, és mi bökünk rá arra a konténerre, amire azt mondjuk, hogy talán sejthető, hogy van benne kábítószer.
1: De ez hogyan? Tehát, hogy megérkezik több millió konténer Magyarországra, és több ezer egy évben ti. Valahonnan valamelyik szervezettől kaptok egy fülest, hogy gyerekek, nézzétek az ekvádori március 23-ai szállítmányt, ekkor fog belépni hozzátok az országba, így gyanús, hogy ebbe van valami.
4: Egy gyakorlatilag az 500 kilót, azt úgy képzeljétek el, hogy itt ilyen 24-48 alatt kellett csodát tennünk. Gyakorlatilag a franciák hívtak föl, hogy Latin-Amerikából kaptak egy információt, nyilván ennek a forrását ők nem árulják el, hogy ott most éppen egy beépített ember, egy vádalkó, egy informátor, ami bármelyik Netflix-es sorozatban láthattok, hogy ez így kapták el. Csak azt mondták, hogy van 20 konténer, ami gyakorlatilag Közép-Európába, vagy Magyarországra is érkezik, vagy érkezhet belőle, és akkor próbáljunk meg rá reagálni, próbáljunk van valamit tenni. De ugye ezek a konténerek akkor már gyakorlatilag egy hónapja úton voltak, tehát ami itt november végén meglett, az október végén, az elindult az ekvádori kikötőből, megjárt a panamai átrakodót, megjárta már Brémát is, tehát ott voltak Brémában a konténerek, amire megtaláltuk őket. Azért azt így próbáltuk elképzelni, hogy kap reggel hétfőn az ember egy ilyen telefont, akkor arra a csapatát rápörgeti, és elkezdi az összes nemzetközi kapcsolatát beizítani órákon belül, illetve a magyar oldalon is a saját logisztikáját. Ugye itt nem csak egy rendőrségi, meg egy vámhatósági együttműködés van, amit komoly tengeri logisztikai, földi logisztikai cégeknek a működésébe kell gyakorlatilag belelépnünk. Itt arról beszélünk, hogy gyakorlatilag három tengeri logisztikai cég végzi ezt a 20 pár napos szállítás Ecuadortól Európáig.
1: Ja, és ezeket utána... is csekkolni kell, tehát ez a teljes láncba bele kell nyúlnotok.
4: Hát bele kell, mert meg kell találni. Hát nyilván egy brémai ilyen konténer szállító hajóhoz x ezer konténert, és gyakorlatilag ott az átrakodókban több millió konténer van.
1: Atyaisten.
4: És akkor találja meg 20-at. Nyilván szerencsétlen német vámosoknak se könnyű ezt megtalálni.
1: Ők nem mentek át, ezt itt találtátok meg, rajtuk átment, ugye? Tehát ők ellenőrizték kutyával minden, hogy röntgennel talán, de ők nem találták.
4: Annyit tudtak nekünk segíteni, hogy legalább megtalálták azt a 20 konténert, és akkor el tudták mondani belőle, hogy abban 6 Magyarországra, jön 14 meg Romániába. És annyit könnyebbségünk volt, ezt lehet annak nevezni, hogy legalább az a 6, az nem 6 különböző logisztikai cég kamionján volt rajta, hanem egy vonaton. A Romániában menők azok kamionon mentek, úgyhogy ott nem volt könnyű dolga.
1: Tehát, hogy még a szállítmány sincs egy helyen, hanem lehet, hogy szétmennek a konténerek különböző kamionokra vagy vonatokra.
4: Így van, és akkor onnantól fogva ugye minden országnak megvan a saját földi logisztikája. Tehát a vonatot is gyakorlatilag nem úgy kell elképzelni, hogy akkor a MÁV odaküldi a brémai kikötőbe a rélkargót, és akkor eljön Budapestig, hanem gyakorlatilag vannak különböző szállítmányozási cégek, akik Németországon, Csehországon, Szlovákián keresztül Magyarországra elhozzák az árut.
1: Oké, és akkor ilyenkor ti megállítjátok ezt a konténert, és elkezditek kézzel kicsomagolni, vagy kutyákkal, mert ugye azt hallottuk, hogy nekik is van saját kutyájuk, és addig csomagolják, amíg már az ő kutyájuk nem jelez, vagyis tehát a kutyán nem nagy segítség nektek se.
4: Hát ennek több módszere, meg több útja van. Nyilván a vonaton a bűnözők se tudják lelopni a konténert, kivéve mondjuk akkor, ha tényleg ez a vonat megáll, és akkor leverik az árat, a plombát, és gyakorlatilag mondjuk kinyitják valahogy a konténert, és akkor még leghátsó sorba tudják, hogy melyik banán konténer, vagy banán ládában van a x kiló kokain, amire számítanak. Mondjuk megélők x-el, és akkor tudják, hogy azt kell kilopni. De itt nem ez történt. Tehát itt az egy komoly tétel van, egy egész szaklafol gyakorlatilag fenn a konténeren, ami a konténer közepébe volt. Tehát röntgenképeink voltak Ecuadorból, Németországból is, de azért ezek nyilván nagyon precíz röntgenek, de akkor is az emberi faktor benne van. Tehát a németek megnézték azt a konténert is, ami hozzánk jött, és később meg lett benne a fél tonna kábítószer, de ilyen minimális eltérések látszottak rajta. Tehát ők tovább engedték ezt, és akkor megpróbáltuk mi is kiszűrni. Ugye több lépcsős, megpróbáltuk ezt Csehországban megnézni, Szlovákiában, Magyarországon, és gyakorlatilag ténylegesen az történt, amit mondtok, hogy annyira profin voltak csomagolva, hogy a saját kutyáink se tudták ezeket gyakorlatilag beazonosítani, hogy erre a raklapon kábítószer van.
3: De amikor ennyire komoly a gyanútok, akkor nem érné meg fölbontani a konténert még akkor is, ha esetleg abban nincs semmi? Vagy ennyi ember a világon nincs?
4: Hát nézzétek, hát hogyha kb. Brémába mondjuk tegyük föl, bejön 35-40 ezer konténer egy nap.
1: Na most és ez csak Bréma, és csak egy nap. Tehát, hogy...
4: és ez egy kis kikötő, az képest Hamburg 4-szer akkora.
1: Jézus Mária.
4: Figyelj, és akkor csak egy nyugat-európairól beszélünk, és most számoljátok ki, hogy egy nap van 86 ezer perc, akkor 40 ezer konténer száma, 2 percenként kéne átvizsgálni egy konténert, és gyakorlatilag az a leghátsó sorban át nem tud leszedni 2 perc alatt a konténerről.
1: Ilyenkor tudjátok, hogy ki a gazda? Tehát ez hova ment volna? Milyen alvilági körök? Azt be lehet azonosítani, hogy oké, hogy Panamából jön, tudjuk, hogy mi a forrás, de hogy a szerbek, az ukránok, az albánok, tehát ez kihez tartozik ez az 500 kiló? Ez ilyenkor kódolható? Vagy megfejthető?
4: Megfejthető, kódolható, de hát ez olyan szintű együttműködés kell, hogy gyakorlatilag nyilván ezek a bűnszervezetek kitelepülnek Latin-Amerikába, és ott a saját logisztikájuk mentén próbálják ezt újra szervezni az ottani dílekkel együtt. Tehát nyilván most ez nem filmesítve, de a valóság is erről szól, hogy mondjuk egy balkáni bűnszervezet kitelepül Kolumbiába vagy Ecuadorba, és akkor ott gyakorlatilag bartel kell kötnie egy kolumbiai kartellel, vagy gyakorlatilag egy mexikói kartellel, hogy tovább tudják folytatni a bizniszt, vagy hogy ne legyen probléma, ne dobják fel a konténerüket. Ez nem egy könnyű iparág.
1: És ki fizeti ezt? A küldő bukja be ilyenkor ennek az értékét, vagy a vevő bukja el, és neki hiányzik ez a most a piacról? Ezt kiállja a sarat ilyenkor?
4: Ez általában az állja a sarat, aki az útvonalért felelős. Tehát mindig megvan az, hogy bizonyos országokban az útvonalért az a partner felelős. Tehát mint a Szerbiában jön mondjuk Magyarországra a marihuána, akkor a szerb határig a szerbeké a bukó, a magyarországi határt lépéstől mondjuk Budapestig a magyaroké a bukó. Szóval ugyanez igaz az interkontinentális logisztikában is.
3: Na most egy dolgot mondj nekem, mit mondtál, mikor adták ezt föl? Október? Tavaly október?
4: Tavaly október.
3: Igen, hogy az Istenben nem rohadt meg a banán?
1: Tavaly a sztori is közben én is rájöttem, csak nem hozták nyilvánosságra. Tehát, hogy tavaly az elkapás, csak most derült ki.
4: Igen.
1: Egy hónap volt. Éves a banán.
3: Ja, ugye
1: egy nem. Mi ezzel gondolkodsz, mi ez is nem csinál egy banánt?
2: Vagy nem én banánból esetleg.
1: Soha többet nem vettünk volna a banánt, aki idő, hogy fél évig utazik Panamából a banán.
2: Azt szeretném kérdezni, hogy egy ennyire szövevényes szervezetről van szó, meg több szervezetről, amik így együtt dolgoznak, hogy ők hogyan tudnak úgy kommunikálni, hogy sehol sem akad fenn, és közben nem lesz hiba a szállítási folyamatban.
4: Hát nézzétek, hogy nyilván nem megvan a technikájuk hozzá, meg így az elmúlt években gyakorlatilag egy olyan bűnszervezetek nőttek föl, és olyan infrastruktúrát használnak, amit éppen csak le tud képezni a rendőrség föl. Inkább azt mondom inkább, hogy az amerikai és a nyugat-európai rendőrség, titkosított mobiltelefonok vannak, műholdas kapcsolatok, ilyen AirTag-szerű dolgokkal követik a szállítmányt, saját IT infrastruktúrájuk van, tehát ehhez képest egy magyar rendőrség infrastruktúrája hát sajnos közel sem hasonló. Tehát gyakorlatilag mi arra tudunk támaszkodni, hogy amiből tudunk élni, hogy profi szakemberekkel dolgozunk, és a megfelelő nemzetközi kapcsolataink olyanok, hogy megbíznak bennünk. Voltunk ki mi is Kolumbiába, és láttuk, hogy ott is gyönyörűen működik minden. Fantasztikus logisztika van, de kell az a személyes kapcsolódás, mert mi azzal tudunk előre jutni, előre menni, és egy ilyen szállítmányhoz hozzájutni, meg lefoglaláshoz, hogy gyakorlatilag próbálunk mi is olyan szerteágazó bűnszervezet, vagy szervezeti kapcsolódást kialakítani, mint a bűnszervezetnek van.
3: Na most azzal, hogy ezt elcsíptétek, nem vesztettük el annak a lehetőséget, hogy a végpontot megtaláljuk? Ilyenkor nem lenne érdemes azt mondani, hogy persze hadd menjen tovább, követjük, és akkor a végén kiderül, hogy ez hova indult volna. Vagy ezt most tudjátok?
4: Ez jó lenne alapvetően, meg nagyon sok munka így épül föl, de azért ez ennél sokkal speciálisabb. Nyilván itt vannak olyan részletszabályok, ami tényleg nyomozás érdekeire mentén nem tudok nyilatkozni, de megvan hozzá a megfelelő jogi, meg eszközlogisztikánk is. Tehát, hogy az a lényeg, hogy követni kell egy szállítmányt mondjuk országon keresztül, azért ez egy nagyon-nagyon-nagyon komoly jogi keretrendszer mind Európában, pláne a harmadik országot bevonva meg még nehezebb.
1: Másik ország, másik hatóság átadni, ő kövesse, együtt dolgozni, inkább egyszerű vagy jobb lekapcsolni, igen. A szállítmány sorsa mi lesz? Teljes megsemmisítés? Ez bemegy valami raktárba, ül ott egy ideig, csücsül, majd egyszer csak mi történik vele?
3: Mikor már kevesebb van belőle, akkor elégetitek?
1: Igen. Mi történik az 500 kiló helyett? Marad, 250 kiló valami marad a fél éves tárolás után. Honnan
2: tudsz, hogy tényleg van szó?
4: De gyakorlatilag itt egy 90% fölötti tisztaságú kokainról beszélünk. Nyilván ezt még nem ütötték föl. Mi se. Nem csak viccelek egyébként. Nyilván a bűjelkamrában ilyenkor nagyon szoros szabályok kötik ezt a logisztikát, ahol megvan a lefoglalás, ott egy helyszíni szemlét követően a szakértő és kutatóintézetbe kerül.
1: Arról van,
4: és akkor,
1: igen, mondjad, bocsánat.
4: De bocsánat, és akkor gyakorlatilag nyilván itt keresünk rajta különböző nyomokat, megállapítjuk, hogy milyen tiszta a kokain, és amikor minden megvan, mindennel végeznek a szakértők, akkor gyakorlatilag a veszélyes hulladék kezelés szabályok szerint ezt elégetik, ezt a kábítószert.
1: Arról van valamilyen becsülhető szám, hogy mondjuk napi mennyiségben, havi mennyiségben, vagy akár éves szinten körülbelül mi lehet az a mennyiség, amit megfogtok, és ahhoz képest, ami átmegy úgy, hogy nyilván elkaphatatlan? Nem lebecsülve a munkátokat, csak látva a volument, vagy éreztetve a volument, hogy mi mennyiségű tonnányi kokai jöhet be mondjuk egy évben. Ezt valaha valaki megnézte, vagy kiszámolta?
4: Hát ez azért nehéz ezt így keretezni, mert van az ENSZ-nek egy ilyen kvótája, ami azt mondja, hogy a bűnüldöző szervek nagyjából 1-3% közötti kábítószer mennyiséget fogják meg, ami bejön az országba. Na most ezt azért nehéz így kiszámolni, pláne így az elmúlt évek relációjában. Mondjuk, lássátok, mondjuk 2024-ben a magyar rendőrség körülbelül 200-300 kiló kábítószert foglalt le. Na most 2025-ben óriási erőforrásokat fordítottunk erre, mind a vármegyei rendőrfőkapitányságok, mind a kábszerbűnözés elleni hivatal, és gyakorlatilag csak mi 1,5 tonnát foglaltunk le. A rendőrség többi része még 1,5 tonnát. Tehát az gyakorlatilag 3 tonna volt tavaly, a tavaly előtti 300 kilóhoz képest. Ez egy 10-szeres szám. De olyan szintű infrastruktúrális, meg gyakorlatilag személyi eszköz bevonás kellett ehhez, hogy hogy meg tudjuk tízszerezni gyakorlatilag lefoglalásainkat, hogy az hihetetlen. Tehát ez gyakorlatilag ez egy végtelen folyamat. Annyi bűnszervezet van, és annyira megéri kábítószerrel kereskedni, hogy rendkívül hosszú a lista. Rendkívül hosszú a listánk, és előbb-utóbb nyilván mindenkire sor fog kerülni, de hogy ezt lássátok, hogy ezt felmérni, ez nagyon nehéz. Megváltozik a piac. Magyarországon a kokain és a kristály piaca hatalmasat nőtt az elmúlt években.
1: Egészen durva. Máté, nagyon érdekes, ez lehet, hogy még hívunk, mert van még egy csomó kérdésünk, csak most mennünk el.
2: Csak
1: de nagyon
2: magánjellegűek, és azt mondták a szépen.
1: Igen, nagyon szépen köszönjük, gratulálunk az egész csapatnak, nagyon menő, beszélünk még, köszönjük szépen.
4: Köszönöm, sziasztok.
1: Hello Máté, ciao, köszönjük szépen Csupor Mátinak, a készenléti rendőrség. Kábítószer bűnözés elleni hivatalától. Érdekes, nem?
3: Komoly.
2: Szét kell osztani a nyugdíjasok között, hogy tüzeljék el majd, amikor a szezon van, mert...
3: Jó a fűtőérték.
2: Jó a fűtőérték. Szerintem környezetvédelmi szempontokat is figyelembe kell venni. Ez az elégetni az légkörnek nem tesz jót.
1: Na jövünk mindjárt. 8:30 pontosan itt vagyunk rögtön a hírek után.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Balázsék hamarosan folytatódik.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
8: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
9: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai 9 300 000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 7 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
10: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fűnyírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
11: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Az 1,75 literes Coca-Cola, Fanta vagy Sprite szénsavas üdítőital. Csak 679 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
12: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starré EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starré EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11 millió 999 ezer forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
13: Végre itt a nyár! Élvezd ki a Jüsszkel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet, vagy más olyan szabad teret, ahol a legjobban élvezed a nyarat. Jüssz. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
14: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
5: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A két keréken közlekedőkre figyelnek a héten az zalai rendőrök. Szakrendelés segíti az autoimmun betegeket Kanizsán. Korhű receptek kerülnek a középpontba a múzeumok éjszakáján. Hozom a részleteket, én Sós Kata vagyok. Elindult az újabb Road Pole akció, a héten a kétkerekű járművek lesznek a fókuszban a megye útjain. A Nemzetközi Közlekedés Biztonsági Akció keretében a motorkerékpárral, segédmotorral vagy kerékpárral közlekedőkre fordítanak nagyobb figyelmet a zalai rendőrök. Közleményükben az áll, a közúti forgalom legvédtelenebb résztvevői számára egy rosszul megválasztott sebesség, egy figyelmetlen manőver vagy akár egy egyetlen percnyi kihagyás is súlyos következményekkel járhat. A vasárnapig zajló akció során a láthatósági ruházat viselését, a bukósisak meglétét, valamint a világító berendezéseket ellenőrzik. Csökkent a várakozási idő a Kanizsai Dorottya Kórház allergológiai és klinikai immunológiai osztályán. Az intézményben másfél évvel ezelőtt indult el a szakrendelés, amely jelentős segítséget nyújt a betegeknek, tudatta közleményében a kórház. Mint írják, a pacienseknek már nem kell más városokba utazniuk a speciális kivizsgálások miatt, mivel helyben is egyre több autoimmun betegséget sikerül diagnosztizálni. A nagy kanizsai szakrendelésen naponta 40-50 beteget látnak el. Korhű receptek, történelmi ízek kerülnek a középpontba a múzeumok éjszakáján. Az országos eseménysorozat idei kiemelt helyszíne Sopron, fő témája pedig az ízekbe zárt történetek. A látogatókra országszerte különleges gasztrokulturális élmények várnak, mondta rádiónknak Mautner Zsófia, gasztronómiai szakíró, az esemény nagykövete.
2: Enni mindenki szeret, a gasztronómiának meg az étkezésnek is nagyon sok különböző rétege van egyébként, amiket be lehet barangolni, és itt nem csak a napi szintű étkezésre gondolok, hanem a gasztronómia nagyon fontos része a saját identitásunknak, a saját személyes, érzelmi, családi életünknek, különböző művészeti ágokkal kapcsolódik össze, hiszen a gasztronómia az megjelenik a zenében, képzőművészetben, a filmművészetben, az építészetben, mindig egy olyan közös pont, ami nagyon sokakat meg tud mozgatni.
1: Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Csökken a felhőzet és napos idő várható általában kevés gomoly felhővel, utóbbi tájakon záporok, zivatarok is előfordulhatnak. Az ország nagyobb részén az észak-nyugati szél élénkül meg, néhol erős lökések is lehetnek. Reggel 10 és 17, délután 21 és 28 fok között alakul a hőmérséklet. Vezessenek óvatosan, balesetmentes jó utat kívánok! A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai slágerme.

0: Reggel. Itt vagyunk, jó reggelt kívánom mindenkinek, 3-9 lesz pontosan 2 perc múlva, egy jó időjárás, Ferenc, így a kokain szállítvány után.
1: Jó. Az jó lenne, nagyon.
0: Köszönjük szépen.
2: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Eszter, milyen jól viseli a vérvételt. Az előzőnél a kanapén horpasztott, nem tudott felkelni. A papot kellett hozzáhívni. Tényleg, te már itt már egyszer vettek vért.
3: De akkor az volt, hogy valami
0: leesett
3: baj volt.
0: Leesett a cukrod, vagy valami igen, volt. Igen, megfeküdtél tőle.
3: Igen, ott valami volt. Volt valami baj. Igen.
1: Most mi van?
3: Most csak álmos vagyok. Mi
0: kicsit elheveredtél, de milyen emlékeznek a hallgatók, milyen aranyosak, nem? Tényleg, igen. Hogy így emlékeznek, hogy 3 éve itt levetek, vagy 2 éve egy vértőled, és akkor így meg.
3: És nem tettük be az esőt csináló zenét, ők megírták.
0: Meg, igen, igen. Néztétek, esetleg belefutottatok a Jackónak az új dokumentumfilmjébe?
3: Most a Covid-ét nézem.
0: A Covid-ét nézed, és közben a Jackóról kijött a Netflixen egy új, hát most, hogy megint felderítik, hogy pedofil volt-e, vagy nem.
3: Érdekel ez egyáltalán? Érdekel még benneteket Jackó?
0: Én beleszaladtam most ebbe a film után, szerintem a filmre ráhangulódva csinált a Netflix is róla. Figyelj, a legdurvább eredeti felvételek, nyilatkozatok, Neverland, engem hogy érdekel ez a sztori most a film után egy kicsit elkapott. Megnéztem belőle majdnem egy rész, 3 részes ilyen minidoku. Figyelj, nagyon durva, hogy ő hogy élt, meg mit csinált. Olyan felvételek a házkutatás pillanatában bemennek Neverlandre kamerával. Hol volt a hálószobája, hogy nézett ki a moziszoba, milyen rejtett szobák voltak, hova vitte a gyerekeket.
1: Na, mi derült ki?
0: Hát ugye, az igenek és a nemek aránya továbbra is egyenlő számban van, tehát ott lévő gyerekek mondják, hogy soha semmit nem csinált velük, és ott lévő gyerekek nyilatkoznak, illetve megtalálnak levélleírásokat, üzeneteket, könyveket, rajzfilmeket, filmeket, amiben meg egyértelműen olyan részeket keresett a Jacko, ami arról szól, hogy ő szerette volna ezeket a gyerekeket az ágyába tenni, és ott mindenféle dolgot csinálni velük. Nem derül ki, de például van egy olyan, amikor nyilatkozik a Jacko arról, egy tévéstábnak, mert hogy meglátta azt, hogy a Diana-nak valaki nyilatkozott, egy riporter, a Diana nyilatkozott egy híres riporternek, és mondta, hogy ezt én is akarom. És nyilatkozik ugyanannak a riporternek, Neverlandre csinálják az interjút, és ott ümlet egy kisfiú. És a kisfiúnak fogja a kezét. És elmondja a Jacko teljesen természetesen, hogy igen, mi azzal a baj, hogy mi szoktunk együtt aludni, mi közös ágyban fekszünk, és együtt alszunk, és ott fogja a gyerek kezét végig, és azt mondja a Jackónak az ügynöke, hogy abban a pillanatban esett le a Jackónak, hogy mekkora hülyeséget mondott ő ezáltal, hogy a dokumentum stábnak elmondta, hogy együtt alszik ezzel a kisfiúval. És ott ül mellette egy kisfiú, aki simogatja a Jackót, néha kicsit így elsírja magát, talán mozgássérült az a kisfiú, hogy nem tudom, hogy valamilyen kórházi kezésen van túl, de ott van a Jackó, és látod a Jacksont, hogy ül egy 13 éves kisfiú, akinek szorongatja a kezét, és elmondja, hogy nincs ebben semmi rossz, hogy mi együtt alszunk, de nem történik semmi, csak körbe rakjuk magunkat plüssállatokkal, és alszunk egy nagyot együtt. Dermesztő, mert olyan felvételeket látsz, amit eddig nem láttál. Egyébként tényleg durva, nem vagyok rajta az ilyen dokusorozatokon, de ezt érdemes megnézni.
1: Ez vajon akkor is kiverte volna a biztosítékot, amikor ez készült, vagy csak már most így 2026-ban?
0: Hát abból is óriási balhé lett akkor, ugye akkor indult meg a Jacko lefelé, beteg volt a kisfiú, rákos volt, ő meggyógyította, és oda vette Neverlandre. És egy kicsit aludtak együtt.
3: A szülei hol voltak ennek a gyereknek amúgy ezekben az években?
1: Hát figyelj, szülők nyilatkoztak erről, hogy ők ezt teljesen normálisnak tartották, hogy a nagy Michael Jackson alszik a gyerek, mert hiszen az jó. Nincs ebbe semmi.
0: Olyan sztárkultusz volt maga a 90-es évek, olyan szinten nem voltak még ezek az ügyek úgy nyilvánosak, hogy szerintem egy csóval nem is gondolták, de nem fura mai fejjel, hogy egy popsztár repülőre ülteti a 12 éves gyerekedet, vele alszik. Tehát most ha meghallanád, hogy a Sobi 12 éves, és most nem mondok nevet, de valamelyik magyar popsztár elvitte magát, és együtt aludtak, hát
3: nem
0: azért...
3: Mondj egy nevet, na!
0: Ja, most nem arra gondolok, hogy tudom, hogy ki a pedó, pedig tudom. Nem, csak most nem akarok segíteni kompromit, de nem, tehát mindegy, tök mindegy. Tehát ez 20 éve is fura lett volna a mi szüleinknek, hogy egy felnőtt együtt alszik velünk, aki ráadásul világhírű,
3: nem? Azt tudom még felhozni neked, hogy annó a Picasso-brán csak nyári táborai voltak. Jó!
0: Igen!
1: De ott már nagyon bakózat volt.
0: Voltak ezen a kisből Fila Rap Jam táborok is, de hogy azért érted?
3: Igen, de ezek a tínédzser lányok sosőg alatt, tehát 10-12.
0: De ott a kanibálok is, meg a fiatal rapperek is 15 évesek voltak, a csajok meg 14-ek, vagy 17 és 16, de hogy ott nagyjából egykor volt. És akkor együtt utazott velük, vitte őket turnéra, és még csak odáig jutottam, hogy ugye most borul meg az egész, amikor is kiderül, hogy ő együtt alszik ezekkel a gyerekekkel.
3: Figyelj,
0: de nem tudom elhinni még mindig valahogy.
3: De ide nem tudom, egy valami nagyon híres...
1: Mondj
3: nagyon
1: egy nagyon... Kozsó!
3: Nem. kosmonak, nem adnám oda a gyereket.
0: De most ki nem azért beszél,
3: nem azért, mert azt gondolom, hogy baj csinálnám, nem azt, hogy elfelejteni, hogy van.
0: Mondj egy külföldi, nem mondjuk magyar.
3: Chuck Berry, vagy valaki, aki nagy, tessék.
0: Jó, de mert kiről gondoljuk, hogy pedó? És akkor nem úgy, csak hogy ránéz, és azt mondja, hogy aludt már.
3: Valaki nagyon szeretsz, mert ugye itt magát a rajongást tényét
0: keresünk. Jó, ki a gyanús?
3: Nem, azt keres meg, hogy ki az, akit nagyon rajongsz. Mondj valakit, akit nagyon szeretsz. És
0: önmagam.
1: Bajba vagy?
0: David Beckham, tessék, szimpatikus, jó képben Beckham.
3: Igen, és akkor David Beckham azt mondja, hogy jó ez a két srác, hogy nem válaszolnak nálam. Hogy érted, mit mondasz?
1: És akkor azt gondolod, hogy úristen, hát a gyerekek, érted, a David
0: nem
1: Beckham
0: gondolod, nél. Nem adod oda a 12 éves gyerekedet egy híres popsztárnak.
3: Nem adod
1: oda,
0: de ők bementek Neverlandre szülők nélkül, heteket, hónapokat laktak ott. Igen, hol voltak a szülők?
1: A szülő nem azt mondta, hogy milyen fantasztikus ez a dolog, hogy a nagy Michael Jacksonnal van a gyerekem, hogy meg lesz a jövője a gyereknek.
3: Hát de nem tud, nincs olyan körülmény, tehát hogy amíg egy barátod is mond, még az is fura lenne, nem? Hogy az, hogy aludjanak már nálam, hogy az, mert az alvás az egy olyan, annyira más. Nem, hogy...
1: Hát az aludjanak nálam, az még hagyján, de hogy aludjanak velem. Na, ugye?
3: Rendesen ilyen börtönetem van tőle, a gondolattól is, nem? Hogy így, igen, mennyire intim, igen, dolog, meg amúgy a gyereknek az ott alvás is intim dolog.
0: Igen, ugye Jacko azt mondja ebben a filmben, ugye én az első részt láttam, a második rész a tárgyalás, a harmadik rész meg maga az ítélethirdetés, tehát hogy ez az a 2005-ös bírósági eljárás előéletét, és magát a tárgyalást, a felmentést és az utóéletét mutatja be, hogy miben változott a Jacko élete. Egyébként azt mondja, hogy ott romlott el, siklott ki végleg, és onnan indult meg lefelé, hogy milyen örökséget hagyott a Jacko, de hogy ők ilyen családtagok voltak, és hogy a szülők is úgy tekintettek egymásra, mint sok gyerek és a Jacko egy ilyen nagy családi társaság, ahol alszanak, moziznak, Neverlanden vannak, ráadásul sokszor nagyon szegény szülők adták oda úgy a gyerekeiket, hogy nem feltétlen fizetett mindig a Jacko, csak azt gondolták, hogy a világsztárral turnézhat és mehet, és tejben bajban fürösztik, erre a gyereknek soha nem lenne lehetősége. És egyszerűen odaadták ezeket a gyerekeket. Nem gondolva, hogy ezzel valami nem stimmel, hogy esetleg a gyerek följön az anyát, és elmondja, hogy igen, együtt aludtam Jackóval. Hát azért ez így, csak oda mész szülőként. Hol voltak? Miért nem mentek oda?
1: Hát tudtak róla, örültek. Mondom, a szülő támogatta ezt. Érted? Mert
0: de hogyan támogatod, hogy
1: úgy, hogy a gyerek, azt tudtad, hogy te nem fogsz adni semmit ennek a gyereknek, mert nem tudsz, anyagilag nem tudod támogatni, és ők meg szerintem azt gondolták, hogy ott a Michael Jackson, a gyereknek megvan, hogy biztos, hogy benne
3: fogykos emberek voltak.
0: Fogykos, mert sokszor pénzt kaptak, tehát hogy kaptak pénzt.
3: Jó, alapból szerintem azt, hogyha tehát már pénzt ajánlak valamire, akkor el kell gondolkodjál rajta, hogy mit érez meg a másiknak. Ez egyik, a másik pedig az, hogy van egy gyerek, aki beteg, tehát hogy ez rákos beteg ez a gyerek. Alapból nem veszed le róla soha a szemed, nem? Tehát hogy az, hogy ott mindig figyelsz rá, hogy nincs-e valami baj, nincs-e valami zé.
1: Meggyőzte magát, hogy ott jobb helyen van.
3: Jacko bácsi, hogy vigyázz rád a hétvégén, én meg akkor apával addig emlek egy wellnessbe.
1: Hát Jacko bácsinak van orvosa, azt tud figyelni a gyerekre is.
3: Hagyjuk már, ilyen nincsen, anyaként ilyen nincsen. Te tud, sokkal okosabb vagy minden orvosnál, és neked ott kell lenned. Nincs ilyen.
1: Biztos, hogy ez járt bennük.
0: Na most egy csomó gyerekről egyébként aztán kiderült, hogy a család egy csomó más ügyben is indított kártérítési pert, hogy ellenmondóak voltak a vallomások, hogy aztán a gyerekek bevallották sokszor, hogy szülői presszióra mondták, hogy történt valami, és egyébként nem történt semmi. Tehát, hogy a másik oldalon a védelem is nagyon sok mindent bemutat, hogy van egy olyan család például, aki azt mondja, hogy fél rengeteg mindenkit próbáltunk beperelni, mindig kiderült, hogy hazudtunk, és kiderült, hogy a gyerek is presszióra nyilatkozott, és semmi nem történt. Ott vannak az Epstein-fájlok, ami meg ugyanakkor kiderült, hogy a Jacko az járt a szigeten, és ő inkább megmentette ezeket a gyerekeket, tehát nagyon sokat azért, hogy ki hozza ezeket a gyerekeket,
3: azt
0: vagy megmentse onnan.
3: Gyereket, vagy Jacko nálandol.
0: Hogy valahogy az Epstein ne tegyen bennük kárt, és megmentette őket. Ez az Epstein-fájlokban benne van, hogy a Jacko volt a szigeten, de tök ártatlan, sőt segített kimenteni a gyerekeket. Akkor a másik oldalról miért bántaná ezeket a gyerekeket? Tehát, hogy valószínűleg sosem fog kiderülni az igazság, de nagyon érdekes részletek vannak benne. Tök más szemszögből mutatja be az egészet.
3: Azt írják a hallgatók, hogy ők benne vannak egy együttalvásban, de a plusokra nem lesz szükség. Ha ez így oké lesz. De figyelj már, amúgy...
0: Jó, ha elvisz magával téged is.
3: Kicsoda?
0: Jacko, ott vagy végig a gyerek körül.
3: Én csak ülnék a szobában, és tényleg az egész éjtsenyiség.
0: Nincs az a pénz, amiért engednéd, hogy a gyereked jelen együtt aludjon.
3: Alapból félek Jackótól, tehát még az se kell, hogy ez...
1: Te aludtál volna nem, alapból, Jackóval.
3: Én nem aludtam volna Jackóval, nem is akartam soha találkozni Jackóval. Tehát az igazság, ahogy beszél... ez a kis furcsa, kedves hangja neki.
0: Nagyon durva.
3: Meg az a fehér arca hozzá, meg azok a nagyon túl, ilyen, nagyon-nagyon érzik. Én annyira félnék attól is, hogy megbántanám, attól is, hogy valami borzasztó dolog jön ki majd ott a száján, vagy valami borzasztó helyzetbe keveredünk, és lát, tehát annyira lehet érezni rajta, hogy nagyon gyorsan letapogatom az embereket, és csak azt lehet rajta érezni, hogy nagyon instabil. Nem?
0: Igen. Igen, ezek a szülők írja valaki, és tök jól írja. Egyébként valószínűleg eladták ezeket a gyerekeket valójában Jackónak, de hogy amikor nézed ezt a dokumentumfilmet, azt látod, hogy egy ilyen gyermeklelkű, gyermektestű, felnőtt szervezetben infantilis. Lévő, infantilis, a gyermekkorát abszolút elveszítő ember ül, és kicsit gyereknek képzeli magát a gyerekekkel, meg a plüssökkel, és azt éli, hogy együtt csúszdázik, nevet, mosolyog, és 100 gyerek van körülötte, és nem látod azt a fajta ilyen veleig romlott, gonosz, ilyen pedofil, tudod, azt a tekintetet. Tehát, hogy néha felmented, amikor meg azt látod, hogy ül világ a leghíresebb embere popszárja, kéz a kézben szorongatva egy interjúban, átölelve egy gyereket, hogy mi együtt alszunk, akkor meg a bicska kinyílik a kezedbe. De fura, mert billegsz végig a dokumentum sorozatban, hogy bűnös, rohadjon
1: meg. És mi van, ha pont ezt használta álcázásra?
0: Fölmentették. Egyébként ebben a perben őt fölmentik. Tehát a 2005-ös per ugye arról szól, hogy a Jackot felmentik, de hogy közben meg nagyon bizarr az egész történet. Nagyon érdekes, és több 20 évvel a halál után még mindig nincs konszenzus, hogy most akkor ő mit csinált valójában. Egy csomó tanúról megdőlt, hogy hazudott, egy csomó tanúról kiderült, hogy ott se voltak, és csak pénzt akartak, bevallották. Szóval, hogy nagyon érdekes az egész történet, hogy mit visz a csávó, milyen örökséget, és 20 évvel a halál után még mindig mennyire véleményes az ő megítélése.
3: Igen, de ugye van egy kérdés, ugye, mert hogy a pedofiliát azt egy dominanciának titulálják sokan, hogy azért, hogy ezek ilyen ezek a felnőtt férfiak, hogy erős, igen, hogy ez egy ilyen, ez egy, hogy így tudják megélni ezt az ilyen hiperdominanciát, amire vágynak, és akkor azt látod, hogy van ez az ilyen nagyon sérült lelkű ember, aki ilyen nagyon finoman viselkedik, meg tegyen zavart, hogy akkor nem gondolt, hogy neki van benne ilyen indítatás. Viszont, hogy a pedofiliának az okát, az ezt nem tudjuk pontosan, tehát nem tudjuk, hogy mi a motivációja valakinek, tehát ugyanannyi az esélye, hogy pedofil volt, mint sem, csak ugye nem volt egy domináns személyiség, ami miatt egy egyértelműen az ember ezt levenné róla.
0: Igen, és voltak rejtett szobák Neverlanden, voltak ilyen titkos ablakok, volt egy csomó magazin, szexmagazin, újság, tévé, kazetta, stb., ahol ő kifejezetten ilyen jeleneteket, keresett, ahol a gyerekek mesztelül vannak ábrázolva, tehát közben talált ott a rendőrség egy csomó mindent, amihez ma nyilván azonnal börtön is keresztre feszítenek, tehát nem egyértelmű. Nagyon érdekes, tényleg nézzétek meg, baromi jó, hogy van meg. Csak onnan indul, hogy kamerával betörnek a Jackóhoz Neverland, egy házkutatást lefoglalunk mindent. Nincs otthon a Jackó, és mindent eredetibe látsz. Az ő a Neverlandet, a birtokot, ahogy kinéz a rejtett szobákat, a moziszobát, a nyilatkozatokat, ahogy nézett ki a szobáját. Tele volt szobrokkal a szobája, meg ilyen lehetetlen
1: volt
0: kics
1: baj,
0: parádéban ült a csávót Neverlanden, tehát látod, hogy valami nagyon elva volt menve az egész embernek. Nyilván a gyerekkor meg az egész őrület nem is lehet máshogy elviselni. Hihetetlen sok eredeti felvétel, tényleg nagyon izgalmas.
3: Nekem
0: de most
3: így
0: ránézésre, mi az ítélet? Tehát tudod, szerinted mi volt? Ismered a pályát, hallgattad a zenét, ez csávó bántott valaha gyereket, vagy azt mondod, hogy nem, ez annyira ártatlan, és annyira eunuk, és annyira semmi rossz nincs benne.
3: Na, az eunuk miatt nekem az volt mindig is a vele kapcsolatban az érzés, hogy nem egy potens férfi.
0: Nem, hát ő nem egy potens, igen.
3: Szerintem neki, szerintem ő kapott valamiféle kezelést, vagy hormonterápiát, vagy kémiailag kasztrálták, nem tudom, mi történt vele, de őt kis korában valahogy megállították a fejlődésben. Ez tuti.
0: Na de akkor szerinted nem bántott.
1: De várjál, mert ez pont magyarázat, hogy miért alszol együtt a gyerekkel.
3: Magyarázat, de hogy azt gondolom, hogy nem tudjuk, ugye a bántalmazás sok mindent jelentett, és lehet, hogy abban a klasszikus értelemben, mivel nem tette meg, amit gondolt, de amúgy egy csomó más téma, mint az, hogy mondjuk nem érsz hozzá egy gyerekhez, aki a más gyerek.
0: Ma már ez nyilván lehetetlen, nem fér bele. Nem tudom eldönteni. Majd megnéz, és nem tudom eldönteni mai napig, hogy a csáva egy ragadozó volt, vagy egy ártatlan bolond, aki óriási tehetség, de közben egy 5 éves infantilis gyerek, szintén affektálva nyilatkozik a nem tudom kinek, és szorongatja a kis barátja kezét, érted? Tehát, hogy ilyen Jézus Mária. Egy olyan helyen, ahol... De van olyan, hogy oda hívta a szülőket is. Tehát, hogy egy csomószor vitt szülőket is Neverlandre, hogy minden, és elszállásolt, és ott lakatta őket, etette, itatta, tejben már füröztötte. De most, ha te rosszat akarsz, nem viszed oda a szülőket. Tehát, nagyon
1: és
0: érdekes.
1: Ha ez egy fedés megint, érted?
0: Lehet, hogy közben igen.
1: A dolog.
0: A Macaulay Culkin azt mondja, hogy ők nagyon sokat voltak meg a Chris Tucker együtt a Jackóval, és hogy soha semmilyen visszaélés nem volt, vele nőtt föl, ott lakott, ott élt, de hogy soha semmi nem történt valójában.
3: Hát ezt soha nem fogjuk tudni megmondani, hogy ez...
0: Nem.
3: Ez nem működik.
0: Nem, inkább csak érzetre kérdeztem, hogy nektek, ha ránéztek, akkor mi az érzés?
3: Én nem tudom megmondani, hogy tehát az összes ilyen ember, mint amilyen ő, aki mindig ilyen nagyon kedves, visszafolytott hangon beszél, azt gondolom róluk, hogy nekik van egy másik énjük, amikor nem forog a kamera és nem látod, ami pedig egy ilyen hangos, agresszív dolog, tudod. És ez csak egy ilyen érzés, nem nincs mögötte bizonyíték, és hogy nem tudom eldönteni, hogy milyen akkor, amikor ő elveszti így a türelmét, vagy amikor ő így, vagy amikor nagyon önmaga tud lenni.
1: Amikor azt, nincs kamera.
3: Igen, akkor nincs kamera. Ha azt láthatnám egyszer, akkor utána szerintem lenne egy teljesebb kép.
0: Igen. Itt közben írja, hogy ugye Basir volt az interjú, aki csinálta, és azért nem láttam még a második részt, lehet, hogy kiderül, hogy ő kérte meg, hogy fogja Michael a kisfiú kezét, hogy mennyire jóban vannak, és ezeket a felvételeket küldte aztán szét mindenkinek. Ő volt a Basir, aki a Diana-val is csinált interjú. Tehát, hogy ő rászette a Michaelt erre az interjúra tulajdonképpen. Na hát vannak ilyen verziók is, úgyhogy tényleg nagyon jó. 3x50 perc, nézzétek meg, tök érdekes az egész. Nagyon-nagyon-nagyon érdekesen néz ki. Az ügy mai napig
3: nem tudom. Én a tudok beszélni nektek.
0: Kovi? A beszéltük róla hosszan, tegnap témánk volt. Itt volt a rendező.
3: Csoki Ájsz,
0: itt volt.
3: Itt volt Csoki Ájsz.
1: Igen. Úgy szeretted volna a világ legaranyosabb csávója.
0: Hát?
1: Basszus, nem.
0: Nem hozott. Gyerekek, nekünk viszont Hisense játék, úgyhogy jelentkezzetek rá, jó? Focis játékunk, valaki megy, Amerikával VB-re írjatok. Folytatódik!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Feri, figyelj! A bal sarokba rugom, te meg vetőd jobbra!
4: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
0: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
5: Indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal! Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionnál változtatják a stúdiót! Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
6: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
4: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
0: Na, boomerek.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
8: Lássuk, milyen költségek várnak rám a hónapban. A kocsit például kötelező szervizre kell vinni. Ja nem, el is felejtettem, hogy 5 évig ez nem tétel. Hiszen a Dacia Dusterhez 5 év díjmentes karbantartás jár. Szóval a Dusterem most 5 évig spórol nekem. Ráadásul a kezdő ára is remek. A Dacia Duster már 6.699.000 forinttól elvihető. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
9: Vásárolj az Zalando leárazásán és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
10: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
9: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
11: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a győri édesdörmi piskóta csak 129 forint, az Apenta Plus izotonik mindössze 379 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
12: Opel Service. Most éri meg igazán. Ha Opeled már elmúlt 4 éves, most visszanyerheted a szervizköltségét. Szervizelj, regisztrált számlád június 30-áig, és nyerj! Szakértelem, eredeti Opel alkatrész

0: kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé 100 000 forintig.
2: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
3: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 4 millió forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
4: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
5: A nyári táborban életemben először úsztam medencében. Hatalmas volt!
6: Nem kell a Balaton, hogy emlékezetes legyen a nyár. Idén az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyerek táboroztatását tűzte ki célul. Hívd a 1353-at és támogasd felzárkózásukat 500 forinttal. 1353. Nyújtsunk együtt kapaszkodót a rászoruló gyerekeknek. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
4: Társadalmi célú reklám hangzott el.
7: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
8: Júniusban is megéri az E+D-be betérni. Frissülj fel Peroni Nastro Azzurro sörrel már 369 forintért, indítsd jól a reggelt Omnia Classic őrölt kávéval 250 g-os kiszerelésben most csak 1499 forintért. A kristálycukor darabja 289 forint 5 darab vásárlása esetén. Z+D, ahol a pénzed többet ér.
7: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: Mindenkinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forradalót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy.

0: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
1: Alpha Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Muki.
1: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
2: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük!
1: Köszönjük!
3: Reklámot hallottak.
2: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a rádió egyen.
4: Jótékony foci meccsel segítenek egy leukémiás kisfiúnak. A legjobb vállalkozókat díjazták Zalában. Védekezzünk a kullancsok ellen. Hozom a részleteket, Sós Kata vagy

0: összefogott az alai közösség egy pogány szentpéteri kisfiúért, akit súlyos betegséggel diagnosztizáltak a Kanizsai Dorottya kórházban. Az 5 éves gyermek tért fájdalomra panaszkodott, a vizsgálatok után azonban kiderült, hogy leukémiával küzd. A kisfiú jelenleg a Pécsi Tudományegyetem gyermekklinikáján kap kezelést steril környezetben. A család számára az utazások komoly anyagi terhet jelentenek, ezért összefogás indult Máté gyógyulásáért. Június 20-án jótékonysági labdarúgó mérkőzést rendeznek Pogány Szentpéteren, amelynek bevételét a kisfiú kezelésére fordítják, adta hírül a Vármegyei Napilap. Gazdasági fórumot és díjátadót rendezett a Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara. A gálán a legeredményesebb diákokat és vállalkozásokat ismerték el. A rendezvényen Kovács Dezső kamarai elnök arról beszélt, a jövő egyik legfontosabb célja, hogy mindenkinek legyen szakmája. A fórumon kiemelték a generációk együttműködésének és a szakképzésnek a szerepét is. A Szakmasztár Fesztivál országos döntőjében 5 zalai fiatal ért el kiemelkedő helyezést. Emellett kamarai díjakat kaptak zalaegerszegi és nagykanizsai vállalkozások, valamint életmű díjjal is elismertek több zalai szakembert. Tudósít róla a ZAOL. Védekezzünk a kullancsok ellen, a vérszívók a sűrű aljnövényzetben nagyobb számban lehetnek jelen. Ha kirándulni, túrázni megyünk, mindenképpen tegyük meg a szükséges óvintézkedéseket, mondta rádiónknak Stikler János, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ biológusa.
1: A zárt ruházat betűrve a bakancs zárával, a felsőt pedig a nadrágba, ezzel már nagyon sokat tehetünk annak érdekében, hogy a ruházatra kerülő kullancsot észleljük, vagy egyszerűen csak megnehezítjük a dolgát. Riasztószereket érdemes használni, az engedélyezett riasztószereket, bizonyítottan ártalmatlanok és bizonyítottan hatásosak, mindenképpen át kell nézni magunkat az erdei túra vagy a szabadban végzett tevékenység után.
0: Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Csökken a felhőzet és napos idő várható általában kevés gomoly felhővel, utóbbi tájakon záporok, zivatarok is előfordulhatnak. Estétől nyugat felől növekszik a magas szintű felhőzet, néhol erős lökések is lehetnek. Reggel 10 és 17, délután 21 és 28 fok között alakul a hőmérséklet. Vezessenek óvatosan, balesetmentes jó utat kívánok! A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai sláger megy.

0: és uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, a stand-up királynője, Blaskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Itt vagyunk, kérem szépen, 9 óra után 14 perccel, sok a dolgunk, mert van egy Hisense játékunk, és még utána járunk ennek El Niño-nak.
2: Gyűn vagy nem gyűn?
1: Gyűn a El Niño, és kíváncsiak vagyunk, hogy akkor most mi van ezzel, megy-e a másik a La Ninja, és jön az El Niño. Vagy a La Ninja az most megy, vagy most akkor kevés csapadék lesz, vagy most akkor ez csapadékos lesz, nekem valaki egyértelműen mondja meg, mire készüljek.
2: Most, ha jön egy Niño, az mégis szárazság van, akkor mi van?
1: De nem lehet, hogy már Niño miatt van ilyen szárazság?
3: Nekem
1: de.
3: Nem száraz, semmi Niño.
1: A Minjo. A Minjo száraz. A Minjo száraz. Mi volt a Minjo?
3: Amikor elkezdtem mondatot, megbántam egyáltalán.
1: Nem, mi volt a
2: Minjo?
3: Nem tudom, megittem egy kávét, teljesen feleslegesen.
1: Várj, az oltás. Melyik szuri volt? Mi volt? Mi volt a neve? Az új, nem Ozempic, hanem...
3: Mounjaro!
1: Azt akartam mondani. Nem lehet ilyen nevet adni egy oltásnak, hogy Mounjaro. Hát az figyelj, felfogadatlan. A Mounjaro. Szóval a Mounjaro és az El Niño, erről beszélgetünk.
3: Ez a hét témája.
1: Igen, az El Niño jelenségről, hát ez ilyen globális szárazságot hoz majd, ennél jobban is, már ennél jobban ne száradjunk
2: ki. Hé, hé!
1: Ferinek már csak ilyen halgerincek vannak a mederben, érted? Hát nincs tó konkrétan, semmi nincs, csak száraz föld, de hogy ennek is mindjárt utána járunk, de előtte gyorsan még Hisense játék, ahol irreálisan sokat retusáltak rajtunk, és hát felfoghatatlanul nézünk ide, nagyon szeretjük ezt a képet, a Hisense játékot, négyen állunk, két magenta, két kék. Eszterből levettek egy 40 centit magasságból.
3: És a szélességből is nagyobb.
1: Igen, döbbenetesen nézünk ki ezen a képen, de szeretjük, vidám a játék.
3: Amúgy most teljesen őszintén, hogy ez a magassága, meg ez az arckifejezés, egy ilyen kicsit dühös leszbikus. Nem, tehát egy kicsit dühös, nem? Hogy így, nem, hogy nem?
1: Júlia Bujavágyak vonalának 0690-es műsorvezetője. Feri egy röpke, rövid, de annál diszkrétebb szélütés után néz a kamerába.
3: Nem.
1: Én nekem maga a két felső fogamat kihúzták, és sötét lyukak tátonganak a számban.
3: Feri úgy néz ki, mintha ő lenne a Baházi Csaba. A Balázs pedig te úgy nézel ki, mint aki részt vesz egy MLM-nek a kiépítésében.
1: Igen, egy MLM-rendszert építek képen, 600 nyugdíjassal, igen, abátszalókon. De jó, szeretjük, viszont maga a nyeremény nagyon jó, ugye official sponsor a Hisense, és annyira szponzor, hogy holnap valakit el is visz Amerikába, gyerekek, Bostonba, meccsre, repülőjeggyel, szállással, VB-n való részvétele, azért ez egy nagyon menő kis ajándék.
2: És mindenki benne van, nem csak akik játszottak, hanem aki küldött SMS-t.
1: Így van, de csak egyszer küldjön mindenki, mert a rendszer szűri, úgyhogy nem tudtok itt minket átrázni. Jó, Gyuri, hello, mi újság, jó reggelt!
4: Hello, Balázsék, sziasztok!
1: Hello, Gyuri! Dráma van, a tévébe adta a kulcsot, a félretett pénzt elnyelte a családi autó javítása, ez történik éppen?
4: Hát igen, sajnos ez van, úgyhogy két hete nézzük a falat a gyerekekkel, és megmondom az őszintét, már most nehéz lepantomimezni a meséket az asszonnyal felváltva, és jó lenne, ha valahogy
1: akkor
4: sikerülne.
1: Akkor választani kellett, hogy működő kocsi, de nincs tévé, vagy van tévé, de akkor viszont nem mentek sehova a kocsival, és a kocsit választottátok.
4: Hát igen, úgy volt, ez a két választásunk volt, hogy elmegyünk-e dolgozni, és akkor hát ha, de ezt kellett választanunk, hogy valahogy megéljünk, és félre, gyerekeknek viszont nehéz elmagyarázni, hogy most egy picit hanyagolni kell, és így az esti rutinba valljuk be őszintén, néha jó, ha besegít a tévé egy kicsit, hát, hogy egy kis nyugalom legyen.
3: Vagy megszabadulsz a gyerekektől.
1: Vagy igen, elviszed a gyerekeket.
4: Meg kell, néha ez is fontolóra veszük, de azért úgy a szívünkhöz nőttek, úgyhogy inkább akkor maradjanak.
1: Hát aki három gyereket vállal, az így jár. Az arra fel kell készülni, igen.
3: De figyelj, ha három gyereketek van, abban az egyik már lehetne a tévé. Tehát, hogy akkor ezt kiállítjának. Így van, hát nem célva.
4: De valamelyik szokott az lenni, csak nem biztos, hogy a másik kettőnek is tetszik, és akkor így, így muszáj.
1: Na válasz egy játékos gyorsan akkor, jó, hogy ki legyen. Négy közül válasz, valaki beáll a kapuba, és borzasztó testkultúrával kivédi a lövéseidet. Mondjál valakit, mindegyünk itt mondasz.
4: Legyen akkor a Feri, hát ha jó. A szemüveg megzavarja majd.
1: Jó, hazudjuk azt, hogy van bármi jelentőség, hogy kit választasz. Tehát, hogy mondj egy számot 1-től 4-ig.
3: A térlátásodat létezett, Feri.
4: Legyen, Legyen egyes.
1: Egyes, védjél fel.
2: Leveszem a szemüveget, mert összetörik.
1: Nagyon védjél.
4: Jó.
1: Figyelj, lőd a labdát. Fogja az öreg arcos.
2: Hát beledőlt.
1: Egy lépésre távol vagytuk a tévétől, Feri eldőlt balra, és megfogta a lövést. Megfogta. A mellével vette le a labdát.
3: Lefogom Feri.
4: Jó, Eszter, légy szíves.
1: Kettes, négyes, hármas van még, mondj egy számot gyorsan.
4: Legyen hármas.
1: Hármas, lőjük. Kapd el, te vén kujon. Na,
2: tökön lőtt.
1: Ezt is megfogott.
2: Láttátok?
1: Volt olyan, senki nem nyert tévét? És megfogtál, mint a hármat?
2: Nem.
1: Nem?
2: Nem.
1: Legyen már ilyen.
2: Lehet, hogy most.
1: Tökre bírnám. Jó, tök jó sztori, tök szomorú, és nem nyert.
4: Én is jó lenne. Aha, én ezt tudom, hogy ezt szereted, Balázs, de létszik most ne.
1: Sok gyerek, sírnak a gyerekek, kéne a tévé, szávasz, nem nyert és semmit. Köszönjük szépen, Gyurikám, ennyi volt, el lehet ballagni.
2: Kettes vagy négyes?
1: Na.
4: Legyen a négyes.
2: Biztos?
1: Fogd meg, Feri. Meg kell fognod.
2: Igen, az az alsó sarok, oda nagyon tudok vetődni.
1: Tényleg meg kell fognod. Figyelj!
5: Gratulálunk! Az önnyereménye egy Hisense 65 colos mini LED TV.
3: Feri, akkor elvetődött, hogy ezt
4: nem ez az végül Ferinek a záróizma, igen.
1: Biztos, hogy elvetődött, ott hihet, valami kijött belőle, úgy hallottuk. Hát nagyon gurult, nagyon bukfencezett. Jól van, na jó, egyébként mindenki megnyerte a tévét, úgyhogy te is megnyerted.
4: Na jó, de jó, köszönöm szépen.
3: Annyi a kitetésünk, hogy a gyerekek nem nézhetik.
1: Igen,
4: jó, megmondtam, befele fordítom a fal felé, és mondtam, hogy akkor így lehet nézni hátulra.
3: Így van.
1: Igen. Márk írja, ez rohadt szürális, így van, Márk, nagyon jól látod. Nekünk is az. De hát,
3: nem csak szürális, egy kicsit kellemetlen is.
1: Igen, szürális, rendszer.
2: Borzongató.
1: Borzong, ahogy vetőrünk, ezt nem látjátok, felfoghatatlan. Köszi a játékot, küldjük a tévét, csáó.
4: Én is köszönöm,
1: sziasztok. Mit dolgozol, és hány lábujjad van? Megvan mindig lábujjad?
3: Mindig elfelejtjük.
4: Még meg, hál' Istennek.
1: De mi a meló?
4: Egy energiaitalgyártó cégnél dolgozom.
1: Energiaitalgyártó cég.
4: A pokolban.
1: A pokolban vagy. Jól van, köszi, ciao.
4: Én is köszönöm, szia.
1: Hello. Rendesek vagyunk, mindenki megnyeri a tévét. Túl rendben.
2: Micsoda meglepetés
1: ez nálunk. Ez túl kedves, én ezzel nem tudok mit csinálni.
3: Úgy kéne, hogy legalább valaki érzemileg sérüljön.
1: Igen, valami legyen, vagy legyen, valami legyen, mert ez így nagyon-nagyon gicses, hogy lőjél, megnyered. Hát ez túl kedves se van
3: nem
1: kitalálva
3: baj, de utána, amikor vége a műsornak, bemehetsz a nyerőpárosba, és valakit megszégyenített.
1: Ezt szeretem, ez a beszéd, de ide nekem a forgatás. Na jól van, El Niño gyerekek, járjunk utána, hogy ezt olvassuk most, hogy érkezik az El Niño. Kiadtak egy riasztás, hogy 80% annak az esély június és augusztus között ki fog alakulni az El Niño jelenség. Na eddig olvasod itt, elkezdesz szorongani, becsukod, elolvasol a könnyebb hírt, rászorogsz egy kicsit, hogy most még ezzel is ijeszgetnek. De gondoltuk, hogy röviden utána járunk, hogyha ezzel a hírrel találkoztok, akkor ez mi a fenét jelenthet? Mindenki értse, hogy akkor most elázunk, vagy kiszáradunk, vagy
2: gobi sivatag lesz. Vizes ez az El Niño.
1: Ez a Niño, ez vizes?
2: Ugye, hogy meghallod, hogy El Niño, és látod az Armageddont, a szellet, a vihart és a rengeteg esőt.
1: Jó, hát ez sem egyébként, hát jó lenne, hát mindig mondják, hogy víznagyhatalom vagyunk, úgyhogy konkrétan már száradnak a folyóink, meg a tavaink, nem tudom, mitől vagyunk még víznagyhatalom. De mindjárt megkérdezzük dr. Kovács Eriket. Hello Erik, jó reggel, ciao.
4: Jó reggelt, sziasztok!
1: Szia, Erik! Erik, nagyon alapvonalakban, de tényleg úgy, hogy értsük, tehát, hogy a felszálló meleg levegő és a leszálló csendes óceáni hatást, ha el tudod nekünk ilyen három mondatban a harmadikos gyerek szintjén mondvani, akkor abbannak nagyon örülünk, hogy mi az El Niño, mi jön most? Ez most ránk jó vagy nem jó? Ránk nézve.
4: Jó. Jó. Akkor kezdjük úgy, hogy a normál állapotokat nézzük, hogy mi is, ugye ez egy több millió éves folyamat maga az El Niño. Ezek így váltogatják egymást. Két évvel ezelőtt a La Niñáról beszélgettem veletek, most az El Niñóról. Ez a meleg fázis a csendes óceánnak. Ugye normál esetben tudni kell, hogy ott az egyenlítő mentén passzát szelek fújnak nyugatról keletre. Ez az egyik legfontosabb. Bocsánat, keletről nyugatra. És ugye a meleg tengervíz az az Indonézia és Ausztrália partjainál van. Dél-Amerika partjainál hideg tengervíz van. Na majd ezt követően, amikor valami zavar jön létre a passzált szelekben, helyet cserél ez a hatalmas nagy víz, meg ez egyébként a világ vízkészletének az egyharmadát adja, helyet cserél, és a nyugati részről átmegy a keleti részre maga a meleg víz, a hideg víz meg átmegy a nyugati részre. Gyakorlatilag ez a lényeg ennek, és amikor ekkora nagy mennyiségű víztömeg helyet cserél, akkor ebben az esetben olyan nagy fizikai energia átadások történnek, amely gyakorlatilag az egész globális éghajlati rendszert, vagy rövid távon az időjárási rendszert átmenetileg hát így felborítja.
1: Erik, semmit ez nem értek belőle, tényleg olyan próbálok rajta maradni a maradatot. Kevesebbet fog esni még ennél is, vagy rommázunk oda a nyár, és végre lesz újra tava a Feriéknek. Ezt mondd meg nekem, hogy ez most rosszabb, vagy jobb annál, ami most van.
4: Na, ami nagyon fontos, idén még az El Niño-nak semmi hatása nem lesz rá.
2: Tehát ez most csak magától száraz.
1: Csak ez magától,
4: ez sajnos magától, igen. Klímaváltozás, helyi hatások, ez magától szárad.
1: Okay.
4: Tehát, hogy ennek semmi hatása nincsen idén. Még majd jövőre lesz majd az El Niño-nak.
1: De ha jön a Niño, megérkezik ide a Niño, akkor az még kevesebb csapadékkal jár, tehát szárazabb és melegebb légtömegek érkeznek hosszú távon. Tényleg ennyire basic bemond, mert ezt így megértjük, hogy akkor...
4: Nem. Nem, Európában olyankor általában több csapadék van erős El Niño-kor.
1: Tehát jön a tehát akkor egy csapadékos légtömeg jön jövőre.
4: Akkor általában Európában ilyen közepes kapcsolatot találtak a kutatók abban, hogy olyankor több csapadék hullik Közép- és Dél-Európában, mint például La Niña esetén. Tehát ez az ellentét, az
1: hüvidegfázis. És akkor árvizek, Dunakiárad, mint három éve, visszatöltődnek a tavaink. Ez meddig tart ez egy szezon?
4: Nem, ez sem. Csak úgy normál csapadék mennyiségek hullhatnak olyankor, amikor
1: normális. És most nem vagyunk a normalitásba.
4: Igen, most nem vagyunk a normalitásban. Most egyáltalán ez nem normális, ami volt az idei télen, ami most van az idei tavasszal, és ami most vár ránk nyáron. Tehát ez már mind egyértelmű klímaváltozás. Tehát ez egyértelmű. Az El Niño, ez csak felerősíti, de hozzánk csak közvetett hatással van az El Niño. Olyan messze van tőlünk, hogy ez csak közvetett hatással van. Akkor lenne ránk közvetlenül hatással, ha nagyon extrém, tehát ez az, amit mostában a médiában megy, hogyha szuper El Niño lesz, illetve legalább egy éven keresztül tartósan fennmarad. Egyébként a mi időjárásunkat nem befolyásolja. Nálunk, ami nagyon fontos, az az Atlanti-óceán és a földközi tenger. Ezeknek az állapota az, ami nagyon fontos. Semmi más.
2: Na, tehát akkor nyugisztatunk egy, de picit ugorjunk már vissza az elejére, hogy mondtad ott az, mert az nagyon érdekes volt, hogy ugye a meleg víztömeg meg a hideg víztömeg ugye megcserélődik, és azért, mert azt mondtad, hogy a passzát szél az nagyon...
1: Hogy ott valami történik, hogy felrepül a levegő, az ugye, vagy mozgál, az él elhozza. Akkor itt most az ide jön ez a légtömeg?
4: Tessék?
1: Hogy ez a légtömeg akkor ez ide jön?
4: Nem, dehogy is, nem. Na, az ott van az egyenlítő. Nálunk nyugati szelektőben van. Az a passzátszél, az csak ott van, ott esik szét. Csak azt nem tudja a tudomány, hogy mi okozza a zavart, és miért esik szét. És miért kettő kötőjel 7 évente esik szét, vagy gyengül le úgy, hogy kialakuljon az El Niño. Ezt nem tudjuk. Előrejelezni tudjuk pár hónapra előre, hogy milyen intenzitása lesz, de azt például megmondani, hogy 2033-ban El Niño, vagy milyen fázisa lesz a csendes óceának, ezt nem tudja megmondani a tudomány, mert egyszerűen nem tudjuk, hogy mi az a fizikai hatás, ami ezt kiváltja.
1: De akkor döbbenet, hogy ezzel ijeszgetnek, hogy nem is az El Niño-val ijeszgetnek, hogy jobban szorongjak még én, az ökoszorongó, hanem a szuper El Niño-val ijeszgetnek, hogy még aztán itt más is beszorongjon.
3: Mindenki tegye le a Niño-ját.
1: Tegye le a Niño-ját, fogja meg a Minjo-ját. Most már szuper El Niño-val ijeszgetnek. Romá vagyunk ijeszgetve, Erik. Tehát közben csak egyébként jön egy olyan év, ahol csak normál mennyiségű csapadék esik majd. Hát ez...
4: Igen, igen. Egyébként a Kárpát-medencében teljesen normális, hogy vannak száraz periódusok, amit most az elmúlt 2-3 évben átélünk, majd jönnek nedves periódusok. Most ez valamiért a klímaváltozás következtében az elmúlt 10-15 évben több lett a száraz év. De egyébként a normál időjárási helyzetben is, amíg nem volt ez az extrém klímaváltozás, addig is voltak ilyen időszakok, például a Belencei tó a 17. meg a 18. században tarra teljesen kiszáradt.
1: Na, hallott fel, 200 év is újra napozhatsz a parton.
2: Hartosan, mondjatlan árak, hús!
3: És pokoli nagyon durva nyár lesz, mit mondasz?
4: Hát a szezonális előrejelzések szerint 2,5-3 fokos, 3 fokkal melegebb lesz a nyár, mint a szokásos, illetve nagyon fontos, hogy továbbra is sajnos
1: száraz. Szerinted egyébként, most tök olyan kérdezem, tehát akkor a realitás az, hogy tényleg eltűnik a Velencei tó. Tehát amint a Feriék élnek, kevés az esélye arra, hogy ez a következő egy-két évben magához térjen.
2: Megmenti.
4: Hát igen, hogyha ezek lesz a csapadékellátottság az idén nyáron, amit egyébként látunk az előrejelzéseken, akkor sajnos azt kell mondanom, hogy szerintem rekord alacsony lesz a vízszint idén.
1: Azt
4: és ez már hosszú távon. Ez a Velencei tónak egyébként a problémáját hosszú távon mérsékelni lehet csak megoldani, ezt nem lehet már teljesen.
2: Azt mondja, hogy átvezetjük valahonnan a vizet.
1: Azt mondja Zsolt,
4: hát de onnan, hogyha nincs víz. Tehát nem esik megfelelő mennyiségű víz,
2: jó,
4: amit
2: van, tudom.
3: Azt majd mi tudjuk, jó?
2: Jó?
3: Azt majd mi tudjuk, honnan lesz a víz. Ne érdekel, senki sem érdekeljen.
1: Erik, bocs, hogy ilyen felszínesen, de agyi kapacitásaink végesek, ezért ilyen nagyon basicbe kell nekünk ezt elmondani. De köszi, megértettük akkor, tehát, hogy jön egy kis eső.
4: Remélem tudtam segíteni.
1: Abszolút. Nagyon köszi. Jó munkát. Köszönjük szépen. Dr. Kovács Erik, köszönjük szépen. A száraz éveket már érzem a feleségemnél is, írja Zsolt. De rohadék. Na látod? 100 év, haver, fél lábon kibírod.
2: Ó, már visszajön mindjárt, jó lesz megint.
1: Kiszáradtok, elsivatogosodtok, és utána majd megint jó lesz. Hát most ez így megy ez a dolog. Na jövő mindjárt 2 perc, a pontosan 9:30.
0: Senki ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsik ismét visszatérnek!
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash. Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
6: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
5: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen, és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
6: A Rádió 1 bemutatja 10. jubileumi Total Dance Cabrio a Budapest Parkban július 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai. Captain Jack, Bass Hunter, Rocco, Alice DJ,

0: figyelje a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Június 13. Budapest Park. 10. jubileumi Total Dance Cabrió a Rádió 1-jel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Hajnó. Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 4 millió forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
4: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
5: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
4: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
5: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: A 30 éves Pennyben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50 ezer forintos összeghatárig. Használd Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
7: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
9: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
8: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolj csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
10: A csirke szárnya legjobb a grillen.
11: Dehogy is, a csirke mellnél nincs jobb.
10: Mondom, hogy a szárnya jó.
12: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
13: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 7 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
14: Fantasztikus ajánlatokkal kezdődik a vására Jüsknél. Most 40-70%-os kedvezményt kínálunk számos matracra, akár 50% kedvezményt számos kerti székre és asztalra, és 30-60% kedvezményt számos paplanra és párnára. Vásárolj most a legközelebbi Jüsk áruházban, vagy online a jüsk.hu-n. Jüsk.
15: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Reklámot hallottak.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Önkénteseket várnak a zalai ásatásokra. Háromnapos fesztivállal indul a nyár Zalaszabaron. Több mint fél tonna kokaint fogtak a rendőrök. Hozom a részleteket, én Sós Kata vagyok. Folytatódik a közösségi régészet a nyáron. A Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatósága több helyszínen várja az érdeklődő civileket. A program résztvevői középkori kolostorok, kápolnák és római kori emlékek feltárásában segítkezhetnek. Kutatás zajlik majd Zalacsányban, Keszthelyen és Zala Istvánban is. A szervezők szerint a közösségi régészet egyszerre kaland és ismeretterjesztő élmény. Adta hírul a ZAOL. Sztárfellépőkkel, borokkal és családi programokkal csalogatják idén a vendégeket Zalaszabaron. A Bor Zene Zala Fesztivált július 16-tól rendezik meg. A Kisbalatonnál ezúttal már háromnapos lesz a programsorozat. A koncertek mellett gasztroudvar és kézműves vásár színesíti az eseményt. A szervezők szerint a környék szálláshelyei iránt már most nagy az érdeklődés. Írja a ZAOL. Rekordfogás, több mint fél tonna kokain. Ekkora mennyiséget foglaltak le a magyar rendőrök egy nemzetközi akcióban. A Dél-Amerikából származó Németországon keresztül Magyarországra érkezett drogot a bűnözők banánszállítmány közé rejtették. A rakományt tavaly adták fel Ecuadorban. A konténerek novemberben érkeztek a brémai kikötőbe, ahonnan pár nap múlva indultak tovább. Hazánkba vonatra rakodva 6, míg Romániába kamionnal 14 konténer indult útnak. Az itthoni árut a csepeli kikötőben találták meg, csaknem 440 darab fóliába csomagolt kokain tömbre bukkantak. Jelenleg keresik az elkövetőket, de mivel ők dél-amerikai bűnszervezetek tagjai, így elfogásuk rendkívül összetett folyamat. Baj van a kínai borssal, visszahívták a forgalomból az 57 grammos White Sichuan Pepper nevű terméket. A határérték feletti mennyiségben tartalmaz ugyanis növényvédőszer maradékot. A jelzés az uniós riasztási rendszeren keresztül érkezett. A hatóság azt kéri, aki az érintett fűszerből vásárolt, ne fogyassza el. Most pedig néhány szó a várható időjárásunkról. Csökken a felhőzet és napos idő várható általában kevés gomoly felhővel, utóbbi tájakon záporok, zivatarok is előfordulhatnak. Estétől nyugat felől növekszik a magas szintű felhőzet, néhol erős lökések is lehetnek. Reggel 10 és 17, délután 21 és 28 fok között alakul a hőmérséklet. Vezessenek óvatosan, balesetmentes jó utat kívánok! A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is sláger megy. Rádió
3: 1! Na itt vagyunk! 3:40 lesz pontosan 5 perc múlva. Most még befutott néhány Hisense játékra jelentkezés, de hát ezeket már csak holnapra tudjuk átmenteni, hiszen már lejátszottuk.
4: De nem tudjuk átmenteni, holnap jelentkezzé újra.
3: Így van. Így van, ez a legpontosabb. Megint átment a szeles kérdés.
4: Hát persze, de állítok rajta, itt többen írtátok, hogy kétszer biztos, de van, aki azt írta, hogy már háromszor is. Ennyire jó a kérdés,
3: ennyire
4: ugye?
3: Jó a kérdés. Évek óta minden szakértő. Rá, ez azt jelenti, hogy semmelyik szakértő nem hallgat minket, de nem baj. Mi ezt, amikor szakértőt hívunk, toljuk, úgyhogy
5: szerintem, hogy lehet, hogy hallgatnak, csak annyira zavarban vannak, hogy bele se gondolnak, hogy ez megtörténhet újra velük, vagy egyáltalán megtörténhet.
3: Tehát, hogy tudják az ugratás, de nem szólnak?
5: Szerintem annyira figyel a válaszokra, hogy jót mondjon, hogy nem veszi észre.
3: Hogy észre se veszi, hogy közben egy elrejtett, felvett kérdés megy, hát ez csak régi hallgatóink tudják, igen, hogy mi a helyzet. Csupor Mátét, a készenléti rendőrség kábítószer bűnözés elleni hivatal főosztályvezetőjét hívtuk, az 522 kg kokain elfogása miatt honnan jön, hogy derítik fel. Nagyon izgalmas dolgokat mondott, hát még órákig tudtuk volna faggatni, hogy figyelik ezeket a konténereket, mivel dolgoznak, ki a szállítmány tulajdonosa, mennyi a világpiaci ára, mindenről volt szó. Nagyon izgalmas kis beszélgetés volt, és kellemetlen orvosi vizsgálatról is beszélgettünk, mert hogy Feri vérvételt rendelt magának, a kis csacska azt hitte, hogy csak az ő vérét veszi le, de azonnal rárepültünk, és mindenki egy általános vérvételre beírta magát. A gyerekek, ez lett a műsor, vérvételek és prostata vizsgálatok. Úgyhogy arról beszélgettünk, kinek mi volt a legkellemetlenebb orvosi vizsgálat. vizsgálata.
0: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
3: Valahonnan valamelyik szervezettől kaptok egy fülest, hogy gyerekek, nézzétek az ekvádori március 23-ai szállítmányt, ekkor fog belépni hozzátok az országba, így gyanús, hogy ebbe van valami.
6: Gyakorlatilag az 500 kilót, azt úgy képzeljétek el, hogy itt ilyen 24-48 alatt kellett csodát tennünk. Gyakorlatilag a franciák hívtak föl, hogy Latin-Amerikából kaptak egy információt, nyilván ennek a forrását ők nem árulják el, hogy ott most éppen egy beépített ember, egy vádalkó, egy informátor, ami bármelyik Netflix-es sorozatban láthattok, hogy ez így kapták-e. Azt mondták, hogy van 20 konténer, ami gyakorlatilag Közép-Európába vagy Magyarországra is érkezik, vagy érkezhet belőle, és akkor próbáljunk meg rá reagálni, próbáljunk van valamit tenni. De ugye ezek a konténerek akkor már gyakorlatilag egy hónapja úton voltak, tehát ami itt november végén meglett, az október végén az elindult az ekvádori kikötőből, az megjárt a panamai átrakodót, megjárta már Brémát is, tehát ott voltak Brémában a konténerek, amire megtaláltuk őket. Próbáltuk elképzelni, hogy kap reggel hétfőn az ember egy ilyen telefont, akkor arra a csapatát rápörgeti, és elkezdi az összes nemzetközi kapcsolatát beizítani órákon belül, illetve a magyar oldalon is a saját logisztikáját. Ugye itt nem csak egy rendőrségi, meg egy vámhatósági együttműködés van, amit komoly tengeri logisztikai, földi logisztikai cégeknek a működésébe kell gyakorlatilag belelépnünk. Itt arról beszélünk, hogy gyakorlatilag három tengeri logisztikai cég végzi ezt a 20 pár napos szállítást Ekvádortól Európáig.
3: Ja, és ezeket utána is csekkolni kell, tehát ez a teljes láncba bele kell nyúlnotok.
6: Hát bele kell, mert meg kell találni. Hát nyilván egy brémai ilyen konténer szállító hajóhoz x ezer konténert, és gyakorlatilag ott az átrakodókban több millió konténer van.
3: Atyaisten.
6: És akkor találja meg 20-at. De nyilván szerencsétlen német vámosoknak se könnyű ezt megtalálni.
3: Ők nem mentek át, ezt itt találtátok meg, rajtuk átment, ugye? Tehát ők ellenőrizték kutyával minden, hogy röntgennel talán, de ők nem találták.
6: Annyit tudtak nekünk segíteni, hogy legalább megtalálták azt a 20 konténert, és akkor el tudták mondani belőle, hogy abban 6 Magyarországra jön, 14 meg Romániába. És annyit könnyebbségünk volt, ezt lehet annak nevezni, hogy legalább az a 6, az nem 6 különböző logisztikai cég kamionján volt rajta, hanem egy vonaton. A Romániában menők azok kamionon mentek, úgyhogy ott nem volt könnyű dolga
3: a
6: román
3: partereknek. Tehát, hogy még a szállítmány sincs egy helyen, hanem lehet, hogy szétmennek a konténerek különböző kamionokra vagy vonatokra.
6: Így van, azt, így van. És akkor onnantól fogva ugye minden országnak megvan a saját földi logisztikája. Tehát a vonatot is gyakorlatilag nem úgy kell elképzelni, hogy akkor a MÁV oda küldi a brémai kikötőbe a rélkargót, és akkor eljön Budapestig, hanem gyakorlatilag vannak különböző szállítmányozási cégek, akik Németországon, Csehországon, Szlovákián keresztül Magyarországra elhozzák az árut.
3: Oké, és akkor ilyenkor ti megállítjátok ezt a konténert, és elkezditek kézzel kicsomagolni, vagy kutyákkal, mert ugye azt hallottuk, hogy nekik is van saját kutyájuk, és addig csomagolják, amíg már az ő kutyájuk nem jelez, vagyis tehát a kutyán nem nagy segítség nektek se.
6: Hát ennek több módszere, meg több útja van. Nyilván a vonaton a bűnözők se tudják lelopni a konténert, kivéve mondjuk akkor, ha tényleg ez a vonat megáll, és akkor leverik az árat, a plombát, és gyakorlatilag mondjuk kinyitják valahogy a konténert, és akkor még leghátsó sorba tudják, hogy melyik banán konténer vagy banán ládában van a x kiló kokain, amire számítanak. Mondjuk megjelölik x-el, és akkor tudják, hogy azt kell kilopni. De itt nem ez történt. Tehát itt az egy komoly tétel van, egy egész raklafol gyakorlatilag fenn a konténeren, ami a konténer közepébe volt. Annyira profin voltak csomagolva, hogy a saját kutyáink se tudták ezeket gyakorlatilag beazonosítani, hogy ez a raklapom kábítószer van. De hát ez olyan szintű együttműködés kell, hogy gyakorlatilag nyilván ezek a bűnszervezetek kitelepülnek Latin-Amerikába, és ott a saját logisztikájuk mentén próbálják ezt újra szervezni az ottani dílekkel együtt.
3: Küldő bukja be ilyenkor ennek az értékét, vagy a vevő bukja el, és neki hiányzik ez a most a piacról?
6: Ez általában az állja a sorat, aki a útvonalért felelős. Mondjuk, mint a Szerbiában jön mondjuk Magyarországra a marihuána, akkor a szerb határig a szerbeké a bukó, a magyarországi határt lépéstől mondjuk Budapestig a magyaroké a bukó. Ez ugyanez igaz az interkontinentális logisztikában is.
3: Kinek mi volt a legkellemetlenebb orvosi vizsgálata? Mindenki mondhat egyet, ami így túl van. Ami röhögött magát, nyomorultnak érezte magát, borzasztóan megalázó, és azt mondta, hogy nem hiszem, hogy ide jutottam, hogy ezt is megérem. 30 év fölött ez megtörténik. Mindenki mondhat egy nagyon kellemetlenet.
4: A prostata. Minden évben.
3: Prostata.
4: Az, amikor azt mondják, hogy lép föl a kis székre, és hajolj előre, és lazulj el, azt nem lehet megszokni.
3: De nekem neki is volt ez, amikor egyszer előre hajoltattak, amikor... és ott ült egy nő, és végignézte, hogy, végignézte, hogy fölhajoltatnak.
4: Tehát a sok prostata közül, ugye milyen minden évben menni kell, a legkellemetlenebb az ez volt.
5: Nekem is volt egy hasonló történetem. Nekem annó, amikor az Epekövemben volt ilyen cirkusz, akkor akkor be kellett mennem egy kivizsgálásra, ahol szintén találkoztak a hátsó felemmel. És nem értettem is, hogy miért csinálják, és őszintén azt gondolom, hogy szerintem most csak azért csináltam, mert nem volt kedve az egész, és azt mondta, hogy legyen nekem akkor is rossz. Igen. Úgyhogy igen. De amúgy a császemet is önmagában is egy nagy kaland volt. Tehát azt hiszem az volt így a legjobb, amikor 20 ember, ők, tehát ott tényleg ott még a portás is ott volt, ők csak azért jöttek, hogy megnézzenek engem pucéran, kifeszítve egy András keresztre, és nappali fénynél, közben még mentek a lámpák is pluszba, nem is, senki nem látta az, hát ilyen lett az Epstein-szigeten felébredni konkrétan.
3: Igen.
5: És közben pedig ment a humorizálás. Igen. Én nem humorizálok.
3: Nekem számtalan ilyen volt. Tehát, hogy én ebből már tényleg most tudnék négyet mondani. Van, amire önként mentem, de van, amit ugye meg kell csinálni.
5: De jártál arra a segmosásra.
4: Kolonoszkópia, imádja.
3: Nem kolonoszkópia, kolonhidroterápia.
4: Kolonhidroterápia.
5: Hát ez például...
3: Haladó. Haladó. És ugye, ami történik, és ami a legmegalázóbb és a legdurvább, ugye, hogy kirántják a csövet a fenekedből, el kell rohanod a budira. De most a budiba úgy rohansz, hogy körülbelül 12 másodpercet van odaérve, mert hasad fel van fújva vízzel. És nekem egyszer egy olyanra mentem, amikor lejártam az 5 alkalmat, hogy maga volt a vizsgáló, ahol fölnyomják a csövet a fenekedbe, és arrébb mész, és ugyanott volt bent a vizsgálón belül a budi. De ugye, amikor kihúzza a csövet, ő még ott pakolgat. És te közben ülsz a budi már, és pakol a nővér. És hát tudod, amikor 8 másodpercig... a csempét a két kezed, és azon, hogy menjen ki, már ki.
4: De nem megy ki.
3: És... 8 bárnyomással megérkezel, és a nővér csak így takarította, hogy ezt már elmesítem, így takarította az ágyat, így nézett minden, csak annyit szóltak oda a WC, hogy hallom, megindult. És te ott ülsz megszerele, a budi teljesen, és azt mondta, hogy hát igen, ezért jöttem, ezt akarom érezni. Hallom, megindult, sose felejtem el. A legjobb
4: igen,
3: mondat.
4: És
3: nagyon kedvesen csiligelő hangom. De hallom, megindult. És te meg ott ülsz, és így visszanézel, hogy Jézus Isten.
5: De amúgy szerintem aznap született az igazi Sebestyén Balázs. Ott születtél te meg.
3: De én ezért mentem.
5: Rájöttél, hogy azt mondtad, hogy igen, ez tetszik a nőknek.
3: Igen, ezt szeretit.
5: Akkor ebben az esetben tudok még ebből adni nekem.
3: Igen. Borzasztóan. Én voltam here ultra hangon. Voltam anyajegyvizsgálaton, amikor egy olyan bőrgyógyásszal találkoztam, hogy konkrétan mindenhova, minden szinten. Tehát, hogy csípőprotézis beültetés közben leesett rólam a bódító adó, ki nem vett észre a takarás miatt. Mindent hallottam. Gyerekek, ami ott folyik Dumában, azt nem hiszitek el. Egyébként azt meghallgatnám.
5: Azt én is.
4: Szerintem tök átlagos dolgokról beszélgetnek. Néha mond
3: szerintem, ha mi ott vagyunk, nem. Én szerintem nekem a vakfél műtétemen készült selfie.
5: Biztos, hogy benne. Emlékszel a vakúra?
3: Alsó gatyába mész be a műtőbe.
5: És plagába jöttél ki.
3: És hogy azt mondod, hogy Istenem, csak most ne köszönjenek rám, hogy szerettem a műsorát. Vakbél műtét, perforálódott majdnem a vakberem, levetkőztetnek alsó gatyára, rád adják a hajhálót, de úgy ott lábon mész be a műtőbe.
5: De mindenhol hajháló van, vagy csak...
3: Hát ott valamilyen rámadták. Most, ha férfi hülyén tud kinézni, az hajháló, mezítláb, boxer alsó.
5: Az urat kérjük, menjen vissza konyhára, köszönjük szépen.
3: És azt mondja nekem a doki, nagyon jó fej volt, ugye, hogy ez 3 ponton szúrja, ez ilyen laparoszkópiás, azt hiszem, ez beszúrja. De ugye egészen le kell húzni az alsónadrágot, és azt mondta, hogy majd ha alszik, lehúzzuk. Mindent értek. Azokat az E-pluszos videókat is értem. Hát ezzel. Valahol ez ki kellett élni. Hát a férfiak tudják? Hát a stressz helyzetben tudod.
4: Visszahúzódik minden.
3: Mínusz G-be gyorsul be a barlangba úgy, hogy nem akar kinézni.
0: Balázsék a Rádió Egyen.
3: Na itt vagyunk, még a naphallgatója belefér. László, kérem szépen. Van még, mennyi van, Zsülci? 2 percet kaptunk még.
4: Köszönjük, Zsül.
3: A kapitánytól. 2 percet kaptunk, úgyhogy még föl tudjuk hívni a naphallgatóját.
4: Na.
3: Aztán elköszönünk.
4: Aztán hazamegyünk. Van, aki hosszabban megy haza.
5: Hova mész haza?
4: Te.
3: Én?
4: Hát nem jössz holnap, jössz?
5: Hát ott nem megyek haza. Nem megyek Nyíregyházáról. Sokkal több fontosabb dolgok. Jógatáborba megyek a hétvégén.
3: Tényleg? Te?
5: Igen.
4: Ebben volt egy... Na mindegy.
3: Mit csinálsz?
4: Én nem is lovagolok ezen.
3: Rossz helyre mész. Kére hívtak.
4: Szerintem te tudsz jogázni.
3: Mit csinálsz egy jogatáborban?
5: Feri?
4: Ő... Ő, de azt nem veszed észre, hogy ő megkóstolt?
3: Én hát csak megkérdeztem, hogy esetleg egy téves
5: cím. Én most hozzá vagyok szokva, hogy kinek milyen korlátai vannak az agyának, ugye, de hogy tőled azért többet vártam volna.
3: Igen, tőle már megszokta, hogy cselekes
4: vagyok. Hát én hiszek benned, most mondtam el.
5: Nem mondom meg, hogy az ország megrészén leszek, de jogázni fogok 3 napon keresztül.
3: Ne csinálj!
5: Esküszöm nektek, még hangtálazás is be van ígérve.
3: De én elvonulás, ottalvós, jogatáboros, ilyen mész.
5: Igen, viszem lánygyermekemet is magammal, és az unokahúgomat is, úgyhogy 3-an megyünk
4: leányok. Mindenki jó.
3: Azt a mindenségit neki.
5: Igen.
3: Tényleg? Igen. Egész nap jogázás, gyerekek. De jó, hát ez tök jó program.
5: Nem lesz a gyerek, csak az enyém, de ő bírja az ilyesmit. Úgyhogy nagy jogás amúgy. Aha. Is jár, úgyhogy,
3: és mit csinálsz majd, amíg a többiek jogáznak?
5: Van egy nagyon lángosos, elcsörgök, válogatok. Nézegetem.
3: Leültök a kis sarki lángososhoz.
5: Az all-inclusive utazásokat, hogy hát valami lecsúran cseppet. Nagyon hajlékom.
4: Nagy jogás vagy. Jó, nem is voltak kétségei.
5: Ábrányta elmondta, aki a jogának voltam, ábrányítának a jogáját, és mondta, hogy ez igen, ez igen.
4: És hozzámész most a hétvégén is?
5: Semmi között
4: hozzá. Jó, semmi át.
3: Gazdagrét Julcsia ezt mondja, akkor
5: talán igen,
3: talán. Jó, számíts arra, hogyha hétfőn vagy kedden jössz, nem tudom, mikor vagy újra. Uh-huh. Akkor,
4: hát be tud jönni, ugye?
3: Hát azért itt valamilyen kis napköszöntést, egy ászanát, egy savaszana napköszöntést.
5: Majd megszagolhatod az ászanámat meg, ugye?
3: Tehát valamit itt mutassál be, minimum egy napköszöntés legyen itt azért, ha valamit mutassál.
5: Úgy fog, sikító kutyába jövök be. Lehet számítani. Sóhajtozó medve mamut, ilyesmi.
3: Hát akkor nézzük a sztorikat hétvégén. Jogatábor, megnézzük. Jó van. Jövünk holnap, puszi, sziasztok. Ciao.
0: Pár perc múlva jönnek az igazi mai slágerek. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash? Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái? Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel 3 focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
2: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Aj, Evelyn, annyira szeretnék egy cserit.
8: Hanna, akkor ne csak álmodozz, segítek. Hónapokat volt nálam egy cseri tigónyolc, és minden kilométert imádtam.
7: Tényleg ennyire jó?
8: Prémium, ráadásul most fix 1% THM-mel elérhető az Autocentrum Szabónál Székesfehérváron.
7: 1%? Ez egy valóra vált álom.
8: cherifehervar.hu.
9: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
10: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
11: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
12: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
13: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
14: Opel Service. Most éri meg igazán. Ha Opeled már elmúlt 4 éves, most visszanyerheted a szerviz költségét. Szervizelj, regisztrált számlád június 30-áig, és nyerj! Szakértelem, eredeti Opel alkatrészek, megbízhatóság. A tájékoztatás nem teljes körű. További információ az opel.hu oldalon és az Opel márka szervizekben.
15: Ha sportfogadás, akkor vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé 100 000 forintig.
16: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a vegas.hu-n.
17: Újra buyback visszavásárlási napok a Decathlonban. Add el használt kerékpárod, szabd el mászkád vagy kajakod június 1 és 7 között buyback visszavásárlási szolgáltatásunk keretében, és szerezz a visszavásárlási áron felül plusz 4000 forintot ajándékkártyán. A további részletekről tájékozódj üzleteinkben, a decathlon.hu-n vagy applikációnkban.
18: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készleterejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
19: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
20: Reklámot hallottak.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
20: Reklám.
21: Júniusban is megéri az E plusz D-be betérni. Frissülj fel Peroni Nastro Azurro sörrel már 369 forintért, indítsd jól a reggelt Omnia Classic őrölt kávéval 250 g-os kiszerelésben most csak 1499 forintért. A kristálycukor darabja 289 forint 5 darab vásárlása esetén. Z plusz D, ahol a pénzed többet ér.
22: Nehogy már a bakteriális hüvelyfertőzés szabja meg, mikor mihez lehet kedvem. A Vitagén C hüvelykrém segítségével úrrá leszek a tüneteken. 3-ig számolok. A Vitagén C egy helyre állítja a hüvely savas pH-ját, 2. gátolja a kórokozók szaporodását, 3. elősegíti a saját laktobacillusok növekedését.
23: Vitagin C tejsavval, ezüsttel és C-vitaminnal. Patikában kapható gyógyászati segédeszköz. Várandóság és szoptatás ideje alatt is használható. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót. Vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
0: Ma is 17 órakor a lemezjátszók mögött

0: házjátszóknál Regan Lili, Medker Victoria, Jamina, Lotfi Begi, Wilcox, Joer Junior, a Loving Guns, Furby, Antonio, Jauri és a Diszkós DJ. Egy órán keresztül megállás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek Mixben. Rádió 1 Live Mix minden hétköznap délután 5-kor. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: egész nap igazi mai sláger megy a legjobb válogatásban. Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Változatosan. Rádió 1.
0: Minden hétköznap a hallgatóké az este. 18 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Döntse el, ön mi szóljon a Rádió 1-je.

0: kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.
1: Rádió
2: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: ez a rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, Györki Attila a stúdióban. Balázsik után mostantól zenékkel dolgozunk együtt. Igazi, vidám nyár feeling szól majd a rádióból, megígérem. Nyugaton van is hozzá sok napsütés, madárcsicsergés, az ország középső részeitől keletre pedig borulás, ami aztán szépen lassan majd állítólag felszakadozik. A kereti területeken viszont 21-22 foknál ma nem lesz több, nyugaton lehet 28 fok is.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazó.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Szilveszter 26 nyarán is egy csomó élménnyel, emlékkel gazdagodjanak. Itt van például a Total Dance Cabrio. Pontosabban érkezik június 13-án a Budapest Parkban. 90-es évek, ezredforduló, hát visszarepül.

és Piggy Boy. Rengeteg fellépő van még, csak csemegésztem közöttük, és valakit most bejuttatok. Másod magával egy rádió egy hallgató ott lehet, ha tizedikként elér a 20-as 311-111-en, de ugye a játékainkban mindig az igazi fanok nyerhetnek, akik tudják a rádió egy szlogenjét. Hajrá, sok sikert!

0: Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy. Beszéltem a Total Dance Cabrio-ról, mondtam, hogy páros belépőjegyeket lehet nyerni folyamatosan a Rádió 1-en. Játékot is indítottam, ki az óra mázlistája? Halló?
1: Szia, Barbie vagyok, a játékra jelentkeznék.
0: Egy mosolygos hangú Barbie. Miért mosolygunk?
1: Hát remélem, hogy nekem sikerült.
0: Nagyon szeretnél bulizni? A Budapest Parkban? A 90-es évek ezred forduló sztárokkal emléket idézni?
1: Igen, jó lenne, ránk férne.
0: Ránk?
1: Rám és a páromra.
0: Jaj, gondoltam. Na, hadd halljam a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Mert igen, 10-ként hívtál fel!
1: De örülök. Már próbálkozom egy ideje, úgyhogy örülök, hogy sikerült.
0: Hát most jött össze, és ez a tiéd.
2: Gratulálunk! Nyereménye egy kétfőre szóló belépő a Total Dance Cabrio-ra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Nagyon örülök, köszönöm szépen. Köszönöm, királylás.
0: Hogy hívják a párod?
1: Zsolti.
0: Zsoltinak még üzenhetsz is egyet, ha gondolod.
1: Hú, hát ránk fér ez a buli, kell egy kis gőz kieresztés az elmúlt időszak után. És szeretem nagyon, ennyit szeretnék.
0: Oké, átadva, küldöm majd a jegyeket is, a következő órában pedig ismét játszunk, hölgyeim és uraim, itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetődj jobbra!
2: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
3: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
4: Indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal! Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futball stadionnál változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
3: Na, boomerek.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most...

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene

Itt a Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs, nagy Rádió 1-es kedvencek is, és aktuális sikerek is, például BB Rexa és a New Religion most, az énekesnő tini korában trombitált, ezt lehet róla tudni, ő tehát az a popstar, akiről elmondható, hogy hangszeren, sőt fúvós hangszeren játszott iskolai zenekarban. Hasonlóság köztem és BB Rexa között, hogy én is trombitáltam tini koromban, különbség, hogy én csak papír zsebkendőbe. Ez van, BB Rexa, New Religion most a Rádió 1-en. Ezt nagyon szeretjük!

0: Itt a Rádió 1, csak igazi ma is láger megy. Játék, jó zenék, hát együtt eltelik a csütörtöki munkanap délelőttje is. A következő zenei órát az olasz DJ Hypaton dalával indítom majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Srácok, engem nem zavar a cash.
3: Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
4: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
2: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
4: A Rádió 1 bemutatja 10. jubileumi Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a Cabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárja.

0: figyelje a műsorvezető, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Június 13. Budapest Park. 10. jubileumi Total Dance Cabrió a Rádió 1-jel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet Foci Ropival. Csipet Foci Ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
4: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
6: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspotlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
7: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
9: Dehogy is. A csirkemellnél nincs jobb.
8: Mondom, hogy a szárnya jó.
10: Ne veszekedjetek, mindkettő finom. De az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
11: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robotfűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét. A kertet pedig bízza a Husqvarna robotfűnyíróra. Husqvarna.hu.
2: Rita Ora a legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjével felpesdítse a pesti éjszakát július 29-én. Legyél ott te is az énekesnő első önálló showján. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
12: Végre itt a nyár! Élvezd ki a Jüsszkel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet vagy más olyan szabad teret, ahol a legjobban élvezed a nyarat. Jüssz, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Reklámot hallottak.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Let me take you closer.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és a 90-es évek, vagy az ezredforduló parkett ördögei most kapnak a telefonok után. Indítom a játékot, a Rádió 1 segít felidézni a régi nagy emlékeket. Jön a Total Dance Cabrio, a 10. jubileumi show a Budapest Parkban június 13-án, a korszak meghatározó zenekaraival, előadóival, Captain Jack, Cosmics, Bass Hunter, Animal Cannibals, Alice DJ, Erős és Piggy Boy, Fun Factory, sok-sok fellépő még, na de ki az, aki ott fog bulizni? Ki viszi el a páros belépőmet? Hát persze, hogy a legügyesebb, a 10. telefonáló. Csak egy rádió, egy szlogent kell tudni. A forró drótunk 20-as 311-111, hajrá, hajrá!

0: rádió egyen, csak igazi mai sláger megy, jövő hét szombaton viszont segítünk visszarepülni a múltba, mert bejuttatunk rengeteg hallgatót a Total Dance Cabrio-ra a Budapest Parkba, felépnek ugye a 90-es évek az ezredforduló sztárjai, a sorok között pedig ott ugrálnak majd a rádió egy hallgatók. Ebben az órában ki a szerencsés? Halló?
1: Szia, Bárdi Dávid vagyok, remélem tizedikként telefonáltam.
0: Dávid, az biztos, hogy autóból, ugye?
1: Igen, így van, építőanyagot viszek el építkezésre, építkezésre.
0: És vezetés közben mindig a rádió egy szól.
1: Természetesen.
0: Akkor te tudod a szlogenünket, ha álmodból keltenek is fel.
1: Rádió egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Tadá, tizedik lettél, Dávid.
1: Nagyon szépen köszönöm. Meg is lepődtem, elsőre rányomtam a hívásra, és puff,
0: hát azok akadtak most ki, akik hétfő óta próbálnak elérni, de te nagy mázlista vagy.
1: Nagyon jó, nagyon szépen köszönöm.
0: A páros belépőddel kit viszel magaddal?
1: Hát szerintem természetesen a kedvesemet.
0: Jaj, de jól fogjátok magatokat érezni.
2: Gratulálunk! Nyereménye egy kétfőre szóló belépő a Total Dance Cabrio-ra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Nagyon szépen köszönjük!
0: És hát vannak ilyen mázlisták, mint te, Dávid, hogy így elsőre megpróbálják és sikerül. Azoknak mondom, akik hétfő óta próbálnak folyamatosan elérni, hogy ne adják fel. Játék délután és este is lesz itt a Rádió 1-en. A zenék között pedig ilyeneket hozok mindjárt az infók után, mint Ray Dalton és a Blood Running.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetődj jobbra!
4: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
5: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
6: Indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal! Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionná változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy kétfőre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
3: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
4: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
5: Na, boomerek.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Rita Ora a legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjével felpesdítse a pesti éjszakát július 29-én. Legyél ott te is az énekesnő első önálló showján.
2: Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
8: J-A-E-C-O-O. Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
9: Új úterővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódos bónusz oldalon.
10: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a banán kilója csak 395 forint, a magyar fürtős paradicsom kilója pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri.
11: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
12: Fantasztikus ajánlatokkal kezdődik a vására Jusknél. Most 40-70%-os kedvezményt kínálunk számos matracra, akár 50% kedvezményt számos kerti székre és asztalra, és 30-60% kedvezményt számos paplanra és párnára. Vásárolj most a legközelebbi Jusk áruházban, vagy online a jusk.hu-n. Jusk.
13: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Ne hagyj ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Gelatelli vaníliás jégkrém 33% kedvezménnyel csak 299 forint, a másfél literes Freeway jegestea 33% kedvezménnyel pedig csak 239 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl, igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.
6: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Igazi mai sláger megy. Imádom, hogy az interneten minden fura dologra fény derül. Taylor Swift rajongói, hát a legdurvábbak szerintem. Az album a megjelenése előtt kikerültek ugye a dalcímek, és a legnagyobb Taylor Swift rajongók konkrétan online ásványtani előadásokra iratkoztak fel, hogy előre megfejtsék ennek a dalnak, az Opal Light-nak a mondani valóját. Elképesztő, hogy mit hozhat ki egy énekes a rajongóiból. És hát persze senki nem találta el, hogy miről szól majd a dal, mert hogy igen, a jelenlegi kapcsolata Travis Kelce lett, de nagyon is pozitív a zene.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja 10. jubileumi Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés showval. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai.

0: mint a hazai élvonal együttesei és DJ-i.
1: Hallgassa a rádió egyet, figyelje a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
2: Június 13. Budapest Park. 10. jubileumi Total Dance Cabrió a Rádió 1-jel.
1: Srácok, engem nem zavar a cash? Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
2: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel 3 focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
1: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen, és nyerjen 100.000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
5: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
6: Dehogy is. A csirkemellnél nincs jobb.
5: Mondom, hogy a szárnya jó.
7: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a csibét csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több bíz.
8: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starré EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starré EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával, az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
9: Vashiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
10: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Rita Ora a legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjével felpesdítse a pesti éjszakát július 29-én. Legyél ott te is az énekesnő első önálló showján. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
12: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
13: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a banán kilója csak 395 forint, a magyar fürtös paradicsom kilója pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri.
3: Reklámot hallottak.
2: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
14: Nehogy már a bakteriális hüvelyfertőzés szabja meg, mikor mihez lehet kedvem. A Vitagén C hüvelykrém segítségével úrrá leszek a tüneteken. 3-ig számolok. A Vitagén C 1. helyreállítja a hüvely savas pH-ját, 2. gátolja a kórokozók szaporodását, 3. elősegíti a saját laktobacillusok növekedését.
15: Vitagén C tejsavval, ezüsttel és C-vitaminnal. Patikában kapható gyógyászati segédeszköz. Várandóság és szoptatás ideje alatt is használható. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
16: Rádió
2: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai

Rádió egy csak igazi mai slágermegy, és eljött a csütörtök, azaz a kis péntek is vele együtt dél, és utána a déli mix, hát már is mindjárt Loival folytatjuk, aki egy fiatal német popénekesnő, aki a 2017-es The Voice Kids tehetségkutatón vált ismerté, és 2022-es Gold című slágerével aranylemez szerzett már Franciaországban és Lengyelországban. Neki tavaly februárban jelent meg debütáló korongja Left in Your Love címmel, de hát nem maradt abba a munka, nem ül a babérjain. 2025. júniusában ugyanis előrukkolt a most következő dallal, amely talán egy második album eljövetelét jelenti a rajongóknak, akik örülhetnek. Ő Loi, Get Lucky.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Nos, Kamrád szinte már hazajár Magyarországra. Legalább egyszer jön évente, de van úgy, hogy kétszer. Idén is volt már, és várjuk vissza szeretettel. Egy igazi nyári dallal érkezik, ez a Be Mine, amely már milliók fülében cseng, és nem véletlenül. Ez a dal nem csak fülbe már szó, hanem érzelmileg is eltalál, egyszerre hoz lendületet, vágyat és egy kis nyári melankóliát. A német énekes, ugye tudjuk, az I Believe és a Feel Alive című slágerekkel robban be, és most ismét megmutatta, hogy érti a popzene lélektanát. A Be Mine egy modern szerelmi vallomás, amelyben a vágy és a bizonytalanság kéz a kézben járnak, minden korosztályt megszólít, a fiatalokat és a nosztalgiázókat is. Kamrád, Be Mine!

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy Olivia Rodrigo, aki hivatalosan is bejelentette harmadik albumát, ami már a címével is szakít a korábbi mintával, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. A lemez június 12-én érkezik, és az első ízelítő április 17-én jött ki, Drop That címmel. A rajongók már hónapok óta találgattak, és Rodrigo rá is játszott erre, világszerte elhelyezett pink szíves lakatokkal szivárogtatta ki az első single címét és dátumát, úgyhogy ez klassz Olivia húzás, én azt gondolnám. Hangzásban viszont most jön az igazi csavar, az énekesnő elmondása szerint ez az album sokkal inkább a szerelemről szól, de nem a habos-babos verzióról, inkább arról a furcsa keverékről, ahol az öröm mellé oda csúszik a szorongás, a hiány és egy kis melankólia is. Ő itt Olivia Rodrigo és a Driver's License.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és Miley Cyrus, aki mindig tud újat mutatni, hát most például visszatért oda, ahol minden elkezdődött, a Hannah Montana világába. Itt nem egy sima comebackról volt szó, hanem egy jubileumi különkiadásról, amiben ismét magára ölti azt a karaktert, ami egy egész generáció gyerekkorát meghatározta. 20 éves lett idén ez a kis filmsorozat, és ez azért nagy szó, mert Miley útja azóta elég durva évet járt be, a jó kislány Disney sztárból lett egy sokszor provokatív, folyamatosan megújuló popikon. Gondoljunk ugye a Wrecking Ball korszakra, ami teljesen új oldalát mutatta meg, most viszont mintha bezárult volna a kör, és ez a visszatérés nem arról szól, hogy visszafordul, hanem inkább arról, hogy elfogadja a múltját is, hogy a jelennek és a jövőnek tudjon élni. Miley Cyrus, Midnight Sky.

Minden délben a Rádió Egyen. Egy órán keresztül. Egy órán keresztül. Mixben. One day.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvelyi pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
3: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió 1.
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Csizinszki Évával. Csak igazi, ma is láger megy. 95.6.

ami tavaly jelent meg, kapcsolódik, és a koncertsorozat januárban indult Új-Zélandon, majd Ausztrália és Latin-Amerika következett, ősszel pedig Észak-Amerikában folytatódik, az eddigi tervek szerint egészen decemberig. A turné különlegessége pedig, hogy Ed megkérte a rajongókat, hogy írják össze, hogy milyen dalokat szeretnének hallani a koncerten, és lehetőség szerint ő ezeket elő fogja adni. Hát azért Ed Sheeran az az ember, az a szupersztár, aki mindig gondol a rajongóira. Ez Ed Sheeran és a Shivers.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Hát azt ugye tudjuk, hogy Taylor Swift elég termékeny előadó, még ki sem hevertük Life of a Showgirl című lemezét. Már jön egy újabb kislemez, mégpedig a filmzenék világába tér vissza Taylor Swift az I Knew It, I Knew You című szerzeményével. A június 19-én érkező Toy Story 5 egyik kiemelt betétdala lesz ez a dal. A számot Swift régi alkotótársával Jack Antonoffal írta és készítette, a Disney szerint pedig egyfajta visszatérés lesz ez az énekesnő country gyökereihez. De azért pihenhetne, mert most esküvőt szervez, dalokat ír, jaj, lehet, hogy ki fog merülni itt nekünk. Taylor Swift, The Faith of Ophelia. I heard you

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mindig az, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Bence, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

igazi mai sláger megy. Na hát 2025-ben történt az, hogy új dallal tért vissza Tiesto, és nem csak egy trackről van szó, hanem egy komplett irányváltásról. A dal címe Bring It To Life, amivel hivatalosan is visszakanyarodott a trance világába. Tiesto eltűnt egy időre a socialről, majd egy titokzatos visszaszámlálással tért vissza, ráadásul egy retro logóval, ami a 99-es korszakát idézi, és ez még csak a kezdet, a track egy 2026-os új album előfutára, de ezt az albumot most hatalmas várakozás övezi, az biztos, de hát amíg várakozunk, addig azért van itt egy-két dal, amit meg lehet tőle hallgatni. Tiesto, The Business. Let's get down to business.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert imádom, mert a legjobb zenék vannak, és mindig jó kedvem lesz tőle. Nem tudok elfáradni, javarészt éjszaka dolgozom, késő délután, ébren tart.
2: Már nagyon jók vagytok a kocsiba, a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig ti szóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem, szívben, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

Rádió egy csak igazi mai slágermegy, és Baby Rexa és az elektronikus zene legendái, a Faithless, összetömörültek, és kiadtak egy felvételt, aminek címe New Religion, amely a június 12-én eljövendő Baby Rexa album, a Dirty Blonde felvezető szingője. A track nem véletlenül ismerős, mert hogy erősen épít a Faithless ikonikus Insomnia című klasszikusára, de modern fesztivál ready köntösben. Rexa szerint ez a dal egy szerelmes levél a zenéhez, és arról szól, hogy hogyan tudunk elveszni a zenében, és hogyan hoz vissza bennünket a zene a mélyebb pontokról. Érdekesség, hogy a dal formálásába a rajongók is beleszóltak, konkrét visszajelzések alapján alakult a végső verzió, szóval összefoglalva klasszikus alap, mai hangzás és egy új generáció Insomnia pillanata, de még mielőtt itt bárkinek bármilyen pillanata lenne, annyit mondok, találkozunk holnap is, ugyanitt ugyanekkor én Csizinszki Éva vagyok, ő pedig Baby Rexa, Faithless és a New Religion.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a banán kilója csak 395 forint, a magyar fürtős paradicsom kilója pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri.
2: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
3: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
2: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
3: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
5: Ez itt Texas, drágám.
4: Új föld.
6: Jó lesz itt élni, nem igaz?
5: Majd teszünk róla.
4: Új ellenfelek.
6: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
4: Új szabályok.
7: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
5: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
6: A béke még odébb van.
4: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
8: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robotfűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét, a kertet pedig bízza a Husqvarna robotfűnyíróra. Husqvarna.hu.
9: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
0: Reklámot hallottak.
10: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: Igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, Györke Attila a stúdióban, jó munkát kívánok. Aki meló helyett éppen a hétvégi programokat tervezgeti, az nyugodtan számolhat majd kinti programokkal. Holnap ugyan újabb, erősebb felhők érkeznek fölénk, de most úgy néz ki, hogy szombaton és vasárnap gomoly felhős napos időnk lesz 27-28 fokkal.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. We go together.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Na most jön a jó élet valakinek, akit elviszek majd bulizni, mert ahogy ígértem, játszani ma is fogunk, ráadásul jó sokszor. Páros belépőt lehet nyerni mostantól a Total Dance Cabrio-ra, június 13-ára a Budapest Parkba. Ott lesznek a 90-es évek és az ezredforduló zenéjének legnagyobb nevei, Captain Jack, Bass Hunter, Alice DJ, három név a külföldiek közül, Animal Cannibals, Splash, Cosmix, három név a magyarok közül, és még nem soroltam fel a fellépők felét sem. Aki tizedikként elér, a Rádió 1 szlogenjével jön bulizni a Forrodrót 20-as 311-100.

0: Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Jövő hét szombaton ismét egy olyan buli, amire nagyon-nagyon sok Rádió Egy hallgató juthat be. Total Dance Cabrio a Budapest Parkban, és egész nap lehet jegyeket nyerni. Most is érkezik az óra más listája. Halló!
1: Halló, szia, Dávid vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Dávid, szia! Mit csinálsz te most? Honnan hívtál?
1: Szia, kérlek szépen, jelen pillanatban megyek Székesfehérvárra. Az M7-esen vagyok, egy leálló pihenőhelyen.
0: Dolgozol tehát?
1: Igen, dolgozom, üdvözélelmiszer szállítok.
0: És jó lenne már bulizni egy napot, visszareppenni egy picit a fiatalságodba?
1: Így van, igen.
0: Bár nem, mint hogyha idősnek tűnne a hangod, lehetsz vagy 20 éves, tehát amikor ezek a zenék mentek, akkor voltál vagy 5.
1: 30 éves vagyok, igen.
0: Mi a Rádió Egy szlogenje?
1: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy!
0: Mert hogy te 10-ként hívtál fel!
1: Nagyon szépen köszönöm, és éreztem, mikor mondtad, hogy sok szerencsét, akkor egy bizsergést éreztem, hogy fel kell téged most hívjalak. Félreálltam, két telefonnal is csináltam, és megérte.
0: És megérte, mert hogy ezt viszed.
2: Gratulálunk! Nyereménye egy kétfőre szóló belépő a Total Dance Cabrio-ra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Szóval se jutok! Figyelj, egyszerűen a Rádió Egy, imádlak titeket, reggelente Balázsékat hallgatom. Nagyon jók vagytok, nagyon szépen köszönöm.
0: És hát akkor mondanám még a többieknek, van még páros belépőm, lehet még nyerni, úgyhogy dolgozzunk együtt továbbra is, aztán a következő órában újra játszunk. Itt a Rádió Egyen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Srácok, engem nem zavar a cash.
2: Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
3: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
1: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen, és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
3: A Rádió 1 bemutatja 10. jubileumi Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a Cabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai.

0: mint a hazai élvonal együttesei és DJ-i.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrio-ra június 13-án a Budapest Parkba.
2: Június 13. Budapest Park. 10. jubileumi Total Dance Cabrio a Rádió Egyel.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Folytatódik!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

érkezik, akinek marketingből jár a csillagos ötös. Amikor ez a dal kijött, akkor nem a YouTube-on jelentette meg először, hanem inkább a Spotify-ra és az Apple Music-ra tolta fel, az indok pedig a Billboard magazin, akik ugye a hivatalos amerikai slágerlistát készítik, változtattak a számítási rendszerükön, úgyhogy ezzel a húzással Taylor egy úgynevezett slágerlista hackkel elérte, hogy a dal streamingje nagyot ugorjon gyorsan, és csak utána kapták meg az emberek a klipet a YouTube-on, amikor a kellő adatok már megvoltak. Zseniális húzás, persze, hogy azonnal az amerikai slágerlista élére ugrott ezzel a dallal. Taylor Swift,

topic, and you're listening to Breaking Me. I'm just right here.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és eldolgozgatunk együtt ezután is. Azonnal indítom az újabb zenei órát, ami nagyon jó lesz. Rögtön a kezdés isteni, Ray Dalton és a Blood Running.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetődj jobbra!
3: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
4: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
5: Indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal! Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futball stadionnál változtatják a stúdiót! Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
2: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
3: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
4: Na, boomerek.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
7: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
8: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
9: J-A-E-C-O-O Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
1: Rita Ora legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjével felpesdítse a pesti éjszakát július 29-én. Legyél ott te is az énekesnő első önálló showján. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
10: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fűnyírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kerti gépek most kedvezményes áron, június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
11: Ne hagyj ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Gelatelli vaníliás jégkrém 33% kedvezménnyel csak 299 forint, a másfél literes Freeway jegestea 33% kedvezménnyel pedig csak 239 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl. Igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
5: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Let's buy water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: Erre egy játékot is bedurrantok majd. Györke Attila a stúdióban. Hello, hello! A heti felhősebb időszak után szombat-vasárnap hétfőre napsütést kapunk majd, meg 30 fokokat. Aztán kedtől kérdőjel, szerdától újra esőt jósol a hosszú távú előrejelzés.
1: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarirtó termékek támogatják.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

nyaralására repítsek. Úgyhogy ebben most Sam Feld lesz a segítségemre, aki szerint egy jó Tropical House dalnak pontosan olyan érzést kell adnia, mintha nyaralnánk. Ez konkrétan az ő filozófiája, úgyhogy bárhol is nyaraljon idén nyáron a Rádió 1 hallgató, én képzeletben most oda repítem.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash. Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
1: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
0: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen, és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Let me take you dancing, so step to the level. Az igazi

Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. Éppen, hogy csak kipihentük a Rádió 1 születésnapi fesztiválját, még a fotókat rendezgetjük a telefonon, amikor itt a Rádió 1-en már lehet is nyerni a következő bulira a jegyeket. Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án, immáron 10-szer a 90-es évek, valamint az ezredforduló meghatározó zenészeivel. Aki régen volt bulizni és szeretne tombolni egy nagyot, hívja 10-ként a 0620 311 111-et. Hajrá!

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Na ki az a szerencsés, ki az az őrült nagy mázlista, aki be tud hozzám csörögni tizedikként, és elviszi a páros belépőt a Total Dance Cabrio-ra. Halló!
1: Szia, Csabi vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hogy telik a napod, mit csinálsz, mesélj!
1: Egész jól, igazából most csak kocsikázok, olyan jó időnk van.
0: Munkából kifolyólag, vagy csak tényleg úgy kezdtel?
1: Most csak úgy tényleg, most szabad napom van, most pihenés van.
0: Krúzolsz a kocsiban, és mindig a Rádió 1-et hallgatod?
1: Így van, mindig kiszóltok.
0: Na, hadd halljam akkor tőled a szlogen, mert én már olyan sokszor mondtam.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
0: Mert felhívtál tizedikként!
1: Ez az, igen, köszönöm szépen!
0: Úgyhogy a nagy vezetgetés közben elviszel tőlem egy páros belépő.
1: Nagyon örülök neki. Kell egy kis kikapcsolódás, már jó lesz a buli.
0: Ez a tiéd.
2: Gratulálunk! Nyereménye egy 2 főre szóló belépő a Total Dance Cabrio-ra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Nagyon szépen köszönöm, hát szóval se jutok egyébként, úgyhogy szólok a szállatunknak, hogy buli lesz.
0: Hogy hívják őket?
1: Az egyiket Roland, a másikat meg Tamás.
0: Jól van, érezzétek magatokat jól, én 2 jegyet akkor állok.
1: Az teljesen jó, a többit meg elisztuk.
0: Majd a szörp és kóla, nyilván. Hölgyeim és uraim, a Rádió 1-en lesz

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Én Györke Attila vagyok, aki a következő zenei óráért felel. Aztán 5 órától ma is live mix Juhász Gerivel, és ugye minden nap más-más Rádió 1-es DJ-vel a lemezjátszók mögött. Ma Pure Beat. Az újabb órát Loi dalával indítom, mindjárt jön a Get Lucky.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetőd jobbra!
3: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
4: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek, boomerek vagytok, gyertek fifázni!

0: stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
3: Búmerek.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
4: Rita Ora a legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjével felpesdítse a pesti éjszakát július 29-én. Legyél ott te is az énekesnő első önálló showján. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
6: A 30 éves Pennyben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50 ezer forintos összeghatárig. Használd Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
7: Új erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
8: A motorok felbőgnek, a pulzus felgyorsul. Június 5-e és 7-e között újra Magyarországra érkeznek a világ leggyorsabb motorversenyzői. MotoGP, Magyar Nagydíj, idén is a Balatonparkban. Több mint 300 km/h tempó, pillanatok, amelyeket élőben kell átélni. Jegyek a gpticketshop.hu oldalon. Ne csak nézd, legyél ott! MotoGP, Magyar Nagydíj, június 5-e és 7-e között a Balatonparkban. Vedd meg a jegyed a gpticketshop.hu oldalon.
9: Ne hagyj ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Gelatelli vaníliás jégkrém 33% kedvezménnyel csak 299 forint, a másfél literes Freeway jegestea 33% kedvezménnyel pedig csak 239 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl, igazán megéri.
4: Reklámot hallottak.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

Itt a Rádió 1, 7 perccel vagyunk 4 után, két közlekedési info. Vivi szólt, hogy baleset volt Hevesen a 31-es főúton az Egri utcában. Itt nem lehet haladni, áll a forgalom, kerülni kell. Ismi pedig azt írta, baleset volt az M1-esen az Óbarok pihenő után a főváros felé, a belső sávban a terelésben, úgyhogy ezért van dugó. Ha valaki lát még dugót, balesetet, az küldje el, mondja el, SMS, telefon, Viber, 20-as 311-111 itt a Rádió 1-en. 5-től jön a Live Mix Juhász Gerivel és Pure Beat-tel, velem pedig nem sokára lehet játszani Total Dance Cabrio páros belépőkért itt a Rádió 1-en.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Itt az idő, hogy játszunk. Bulizzunk együtt a 90-es évek az ezredforduló legnagyobb sztárjaival a Total Dance Cabrión a Budapest Parkban június 13-án. A 10. telefonáló páros belépőjegyet nyer. A fordulatunk 20-as

0: a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Jövő hét szombaton, június 13-án Total Dance Cover jó a Budapest Parkban, és a Rádió 1-esek ott tombolhatnak fiatalságuk sztárjaival, a 90-es évek az ezredforduló nagy külföldi és magyar együtteseivel, énekeseivel, és aki figyelmesen hallgatja a Rádió 1-et, az nyerhet folyamatosan páros belépőket, szinte minden órában. Halló!
1: Szia, Edina vagyok, hanyadik vagyok.
0: Ó, milyen kis kíváncsi az Edina.
1: Nagyon kíváncsi, igen.
0: Én is kíváncsi lennék, honnan csörögtél?
1: Budapestről hívlak, szia.
0: És mit csinálsz éppen?
1: Egy kicsit betegen itthon vagyok.
0: Ó, meggyógyulsz jövő hét szombatig?
1: Simán.
0: Mert 10. lettél!
1: Jó! Igen, igen, már jobb is a hangom.
0: Ezzel a kis rekettes hangoddal kérném a Rádió 1 szlogenjét?
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Így semmi baj a hangodnak, tökéletes.
1: Oh,
0: a Rádió 1 szlogenje bárhogy jól szól.
1: Így van, így van.
0: És én ezt adom ezért, figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereménye egy kétfőre szóló belépő a Total Dance Cabrio-ra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Ó, el sem tudom hinni, nagyon örülök neki. Azt a mindenit.
0: Akkor ezen a héten a feladatod az, hogy meggyógyulj, a jövő héten pedig buliz egy óriási nagyot, és sokan szeretnének még ott lenni, úgyhogy a játék folytatódik. Hölgyeim és uraim, Juhász Gergőnél a Kívánság műsorban is lehet páros belépni.

0: van, csak igazi mai sláger megy a folytatásban is. Most információk jönnek, aztán kameráddal visszatérek. Mindjárt jön a Be Mine.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja 10. jubileumi Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés showval. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai.

0: a műsorvezető telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Június 13. Budapest Park. 10. jubileumi Total Dance Cabrió a Rádió 1-jel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a győri édes dörmi piskóta csak 129 forint, az Apenta Plus izotonik mindössze 379 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
4: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
5: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
6: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Az 1 literes 1,5% zsírtartalmú Riska UHT tej csak 164 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
7: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fűnyírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
8: Lecserélnéd a régi járgányt? Akkor váltsd az új autóval büszkén suhanós örömöt valóra. Vagy felújítanád a lakást? Váltsd a megújítós otthonátalakítós ötleteidet valóra. Bármi is a célod, kalkulálj a Raiffeisen személyi kölcsönnel. THM 9,9%-től 19,6%-ig. Legjobb kamatunk új ügyfeleknek is jár. További részletek a kondíciós listában és a Raiffeisen.hu-n. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
9: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
10: Dehogy is. A csirkemellnél nincs jobb.
9: Mondom, hogy a szárnya jó.
11: Ne veszekedjetek, mindkettő finom. De az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
12: Végre itt a nyár. Élvezd ki a Jüsszkel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet vagy más olyan szabad teret, ahol a legjobban élvezed a nyarat. Jüssz.
13: Scandinavian Sleeping and Living.
14: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
15: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
2: Reklámot hallottak.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Itt a Rádió 1, 16 óra 42 perc, közlekedési információ. Lacitól tudtam meg, hogy belassult Budapesten a Gyömrői út a reptér felé haladva, egyébként a reptér előtt nem sokkal. És nemrég megtudtuk, volt egy baleset Hevesen a 31-es főúton az Egri utcában. Nem lehet ott haladni, áll a forgalom és kerülni kell. Ha van még hír, SMS-en, telefonon, Viberen folyamatosan jöhet 0620 311 111 5-től Live Mix, Juhász Gerivel és Pure Beat-tel. Addig zenélek, lesz majd itt David Guetta, One Republic, Selena Gomez, de Erika Iglesias is a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetőd jobbra!
2: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
3: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek, boomerek vagytok, gyertek fifázni!
4: Indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal! Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionná változtatják a stúdiót! Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
3: Na, boomerek.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek ford.hu.
6: Vásárolj az Zalando leárazásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
7: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
6: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
8: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robot fűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét. A kertet pedig bízza a Husqvarna robot fűnyíróra. Husqvarna.hu.
9: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea, a világ első klímagyártó.
10: Aj, Evelyn, annyira szeretnék egy cserit.
11: Hanna, akkor ne csak álmodozz, segítek. Hónapokat volt nálam egy cserit igónyolc, és minden kilométert imádtam.
10: Tényleg ennyire jó?
11: Prémium, ráadásul most fix 1% THM-mel elérhető az Autocentrum Szabónál Székesfehérváron.
10: 1%? Ez egy valóra vált álom.
11: Cserifehérvár.hu.
12: Az én tökéletes párosom? Egy finom kávé és egy jó könyv.
13: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
12: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
14: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
15: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet foci ropival. Csipet foci ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
16: Nagy autó. Nagy tér. Nagy élmény. Csak a karbantartási költség kicsi. Egészen pontosan nulla. Mert a Dacia Bigsterhez most 5 év díjmentes karbantartás jár. Ilyenkor érzed igazán, hogy jól döntöttél. Vidd haza a Dacia Bigstert már 8.599.000 forinttól 5 év díjmentes karbantartással. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
17: A tavalyi táborban olyan finom pizzát sütöttünk, hogy olyan finomat én még nem is ettem.
18: Nem kell étterem, hogy emlékezetes legyen a nyár. Idén az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyerek táboroztatását tűzte ki célul. Hívd a 1353-at és támogasd felzárkózásukat 500 forinttal. 1353. Nyújtsunk együtt kapaszkodót a rászoruló gyerekeknek. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el.
4: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: 1! Indul a Rádió 1 Live Mix az igazi mai slágerekkel. A lemezjátszók mögött Pure Beat, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi mai sláger megy.
0: Rádió.
2: Pontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek, innentől bulizunk. Pure Beat téma délután a Rádió 1 Live. Még hello Pure Beat!
3: Csoki, szevasztok srácok, hello Gerikém, kellemes délután mindenkinek.
2: Nem csak hallgatni, hanem nézni is tudtok minket. Pillanatokon belül indulunk a Rádió 1 hivatalos TikTok csatornáján is. Isteniek lesznek a zenék, keveset fogunk dumálni, kezdjük el.
3: Hát el fogunk ma varázsolni mindenkit, mondhatom így, és ebbe aki segít nekünk nem más, mint Lady Gaga, és kezdünk ezzel a dallal, ez nem más, mint az Abracadabra. DJ Dark Remix-ében itt a Rádió 1-en, a Live Mix-ben.
1: Rádió

0: közlekedési információt is tartalmaz. Sziasztok, nagyon jó zenéket játszotok, így hazafelé nekem a munkából, sajnos ismét alig lehet haladni Budapesten az Árpád hídon az M3 bevezető felé, viszont ami a legjobb, teljesen feltöltődött a zenéitektől a gázos haverom, a Misi. Ti vagytok a legjobbak, András.
1: Na hát ennek örülünk.
0: Köszönjük szépen, ez az SMS közlekedési információt is tartalmazott. Pure Beat, zenéljünk tovább.
1: Megyünk is tovább azzal a dalon, ami pillanatok, szinte hetek alatt meghódította az egész világot. A francia DJ Hugel zenéje érkezik, ami a Beatport első helyen landolt, és a dal érdekesség egyébként, hogy magyar érdekeltsége is van a dalnak. Ez nem más, mint Hugel, Ultranate és Imál Angel közös dala, a Moving to the Sun. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió Egyen, a Live Mixben.

délután 5-től 6-ig a Rádió 1-en. At the turntables now. Pure Beat.

feeling I can

0: slágerek egyike a Medúzától, ez volt a Piece of Your Heart, és a legfrissebb Medúza slágert is be fogjuk nektek mutatni, majd ma este 9-től a World is Mine Radio Show-ban. Az még odé van, most itt a Rádió egy Live Mixben, Pure Beat a lemezjátszói mögött. Egy üzenet, hello Gary Csoki, Pure Beat, olyan fantasztikus ma a Live Mix, akár csak a Budapest Park volt veletek az első sorban a szülinapotokon, hatalmasak vagytok ma is, Pacsi, a legnagyobb rajongótok Peti Pápáról, ja, és lépés indult.
1: Köszönjük szépen, hát igen, a szülinapi fesztivál az tényleg erős volt.
0: Még egyszer mindenkinek nagyon köszönjük, aki ott volt, és hát hamarosan fesztiválozunk veletek újra, erről majd jönnek a részletek hamarosan. Mi érkezik most?
1: Dalpremier, kérem szépen engedjétek meg, hogy bemutassam azt a dalomat, ami minden idők legsikeresebb Pure Beat dala 2017-ből, és hát közel 10 év után a No One című dalom 2 új feldolgozás készült belőle, és hát az egyiket már pár napja bemutattam a YouTube-on. Ez egy igazán könnyed kis utazós house zene lett, a kiállás már szinte pop kiállás, és hát majd érkezik belőle egy erősebb verzió is, de most a nyári Summer Remixet hoztam el nektek, szóval fogjátok szeretettel Pure Beat, No One 2026-ban, itt a Rádió 1-en, a Live Mixben.
2: Rádió

0: Boat House-oztunk ma délután a Rádió 1-en. A Rádió 1 Live Mixben Pure Beat állt a lemezjátszók mögött az elmúlt egy órában. Ray, Where is my husband? Ez volt a záró track. Hát ez a mix valami brutál jó volt, üzeni nekünk Viberen Csilla.
1: Igyekeztem, szóval nagyon szépen köszönjük.
0: Csilla, minden szabad, igaz? Pure Beat, hol lesznek még bulig a héten?
1: Holnap indulnak a fellépések, holnap Kiskunfél egyházán leszek megtalálható, szombaton pedig Szombathelyen, utána pedig Budapesten.
0: Jó bulikat kívánok neked, mi pedig találkozunk a Birdies My Radio Show-ban jövő héten.
1: Így van. Jövő héten szerben.
0: Jövő héten szerben, így van.
1: Így van. Köszönöm szépen, hogy itt lenn, további kellemes hetet nektek. Sziasztok!
0: Maradjatok, a Rádió 1 kívánság műsor kezdődik mindjárt Accenttel. És a Don Leave-vel játszani is fogunk. Páros belépőket nyerhettek jövő hét szombatra, méghozzá a Total Dance Cabrióra, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Srácok, engem nem zavar a cash.
4: Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
5: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
6: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100.000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek Ford.hu.
8: Vásárolj az Zalando leárazásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
9: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
8: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
10: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
11: Aj, Evelyn, annyira szeretnék egy cserit.
12: Hanna, akkor ne csak álmodozz, segítek. Hónapokat volt nálam egy cserit Tiggo 8, és minden kilométert imádtam.
11: Tényleg ennyire jó?
12: Prémium, ráadásul most fix 1% THM-mel elérhető az Autocentrum Szabónál Székesfehérváron.
11: 1%? Ez egy valóra vált álom.
12: Cserifehérvár.hu.
13: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
14: Fantasztikus ajánlatokkal kezdődik a vására Jüsknél. Most 40-70%-os kedvezményt kínálunk számos matracra, akár 50% kedvezményt számos kerti székre és asztalra, és 30-60% kedvezményt számos paplanra és párnára. Vásárolj most a legközelebbi Jüsk áruházban, vagy online a jüsk.hu-n. Jüsk.
15: Scandinavian Sleeping and Living.
16: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
17: Ez itt Texas, drágám.
16: Új föld.
18: Jó lesz itt élni, nem igaz?
17: Majd teszünk róla.
16: Új ellenfelek.
18: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
16: Új szabályok.
17: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
19: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
18: A béke még odébb van.
16: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
20: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé 100.000 forintig.
21: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
22: Ismerős az a reklám, amikor egy sztár mosolyog az autóban, aztán hosszasan pózol vele. Na, a Dacia Sandero-nak nem kell ilyen, hiszen nekünk van Európában a legtöbb márka nagykövetünk. Persze nem véletlen, hogy Európában a legtöbb autóvásárló 2025-ben is a Sandero-t választotta. Megértjük. Ez egy pont elég tökéletes autó. Ráadásul most a Dacia Sandero klímával már 5.649.000 forinttól hazavihető. Piaci statisztikák forrása. Dataforce. Részletek a dacia.hu-n és a márka kereskedésekben.
0: Újra buyback visszavásárlási napok a Decathlonban. Add el használt kerékpárod, szárdeszkád vagy kajakod június 1 és 7 között buyback visszavásárlási szolgáltatásunk keretében. És szerezz a visszavásárlási áron felül plusz 4000 forintot ajándékkártyán. A további részletekről tájékozódj üzleteinkben a decathlon.hu-n vagy applikációnkban.
1: Készülj fel a nyárra és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban vagy a szatmari.hu-n.
3: A 30 éves Pennyben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50.000 forintos összeghatárig. Használd Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
23: Hajnó. Az ellentétek vonzzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 4 millió forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
24: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
25: Brutál jó árak újra a Hádában. Most éri meg igazán. Keresd a zöld címkés termékeket a Háda darabáros üzleteiben. Verhetetlen árakon. Női felsők már 1499 forintért, ruhák és nadrágok 2999 forintért. Stílus, ami most igazán megéri. Háda. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
26: Opel Service. Most éri meg igazán. Ha Opeled már elmúlt 4 éves, most visszanyerheted a szerviz költségét. Szervizelj, regisztrált számlád június 30-áig, és nyerj! Szakértelem, eredeti Opel alkatrészek, megbízhatóság. A tájékoztatás nem teljes körű. További információ az opel.hu oldalon és az Opel márka szervizekben.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
27: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
2: Társadalmi célú reklám hangzott el.
5: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul! A Rádió egy kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi Maris Lágerekkel.

0: rádióra. Halló, halló!
1: Ja, Marika vagyok, és a Bambolé számot szeretném kérni, és küldeni a lányoméknak Pestre.
0: Szia, Marika, ez egy zseniális dal, nagyon nyári, nagyon modern, nagyon-nagyon 2026-os. Mit üzensz vele a lányodnak?
1: Imádom.
0: Na, akkor Alex Kenji és a Bambolé már pörög is nektek itt a rádió. Egy ilyen szuper nyarat kívánok!
1: Köszönjük, szia!

0: A Rádió Egyet halljátok, friss közlekedési információk jönnek. Baleset történt a fővárosban a Budaörsi úton a Nagyszőlős utcánál, aztán két autó karambolozott a 10. kerületben is a Gergely utcában a Kőér utca előtt, és a megszokottnál is erősebb a forgalom az M1-es autópályán a főváros felé Óbarok és Biatorbágy között. Vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat!
1: Szia, Isti vagyok, és a lányomnak szeretnék egy számot kérni.
0: Szia, Isti, és mi legyen ez a dal?
1: Jennifer Lopez és David Guetta-nak a közös számát szeretném kérni.
0: De jót választottál, Save Me Tonight ennek az újdonságnak a címe. Két igazi A-kategóriás veterán szupersztár hozta össze. Lassan 30 éve vannak már a pályán mind a ketten, úgyhogy ideje volt már ennek a kollabnak. Mit üzensz ezzel a lányodnak?
1: Hogy nagyon szeretem, éppen edzésről tartunk hazafelé, úgyhogy bulizunk rá egy jót a kocsiba majd.
0: Nagyon helyes, indulhat a buli, ami szerintem az egyik legjobb, az egyik legkülönlegesebb dolog ebben az új dalban, hogy abszolút a 2010-es évek hangzásvilágát idézi vissza. Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight, csak itt a Rádió Egyen.

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, holnap megint hideg front jön, mikor, ha nem pénteken, lesznek zivatarok és erős széllökések, viszont meg lehet a 29 fok is, főleg a keleti megyékben.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
2: Ja, Norbi vagyok, és Hypatontól szeretnék egy számot kérni.
0: Hello Norbi, kinek menjem?
2: A feleségemnek küldeném.
0: Üzensz neki valamit?
2: Hogy szeretem.
0: Na ez akkor hamarosan nektek szól, Hypaton, Out My Head, sok

0: játékra. Hívjatok innentől 10-ként 0620 3 111 111.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A rádió egy bemutatja. 10. jubileumi Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai. Captain Jack, Bass Hunter, Rocco,

0: valamint a hazai élvonal együttesei és DJ-i.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrio-ra június 13-án a Budapest Parkban.
2: Június 13. Budapest Park. 10. jubileumi Total Dance Cabrio a Rádió Egyel.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
5: A motorok felbőgnek, a pulzus felgyorsul. Június 5-e és 7-e között újra Magyarországra érkeznek a világ leggyorsabb motorversenyzői. MotoGP, Magyar Nagydíj, idén is a Balatonparkban. Több mint 300 km/h tempó, pillanatok, amelyeket élőben kell átélni. Jegyek a gpticketshop.hu oldalon. Ne csak nézd, legyél ott! MotoGP, Magyar Nagydíj, június 5-e és 7-e között a Balatonparkban. Vedd meg a jegyed a gpticketshop.hu oldalon.
6: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most 10 dekagram Kométa olasz felvágott csak 299 forint, az 1,75 literes Coca-Cola mindössze 679 forint. Coop, a jó szomszéd! További részletek coop.hu.
7: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 4 millió forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
8: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
9: A csirke szárnya legjobb a grillen.
10: Dehogy is, a csirke málnél nincs jobb.
9: Mondom, hogy a szárnya jó.
11: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több bíz.
12: Opel Service most éri meg igazán. Ha Opeled már elmúlt 4 éves, most visszanyerheted a szervizköltségét. Szervizelj, regisztrált számlád június 30-áig, és nyerj! Szakértelem, eredeti Opel alkatrészek, megbízhatóság. A tájékoztatás nem teljes körű. További információ az opel.hu oldalon és az Opel márka szervizekben.
13: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással. Csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
3: Reklámot hallottak.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy, és idén is szeretnénk elvinni titeket minden jó buliba, minden nagy fesztiválra. Halló, halló!
1: Szia, Bogi vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hello, Bogi! Micsoda vidám jó hangulat!
1: Igen, igen, hál' Istennek végeztünk a munkával, szóval már csak ilyen feloldódott beszélgetés van.
0: Mivel foglalkozol?
1: Én gyógytornász vagyok, és akkor most lett vége, így az utolsó beteg most ment el.
0: És biztos vagyok benne, hogy egy jó gyógytornász, mint amilyen te is vagy, tudja a Rádió 1 szlogent.
1: Igen, Rádió 1 csak, igazi mai sláger megy.
0: Bogi, mit szólnál ahhoz, ha azt mondanám, hogy te vagy a tizedik?
1: Azt mondom, nagyon-nagyon boldog vagyok. Jaj, de jó, nagyon jó.
0: Mutatom, hogy hol leszel jövő szombaton, figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereménye egy két főre szóló belépő a Total Dance Cabrio-ra június 13-án a Budapest Parkba.
0: A gyógytornászok tudnak jó nagyot bulizni?
1: Ó, hát ők tudnak a legnagyobbat.
0: Akkor érezzétek nagyon jól magatokat, kivel mész
1: majd? Nagyon szépen, köszönjük. A legjobb barátnőmmel, Kingával.
0: Jó bulizást kívánok nektek, játék hét után is lesz majd itt a Rádió 1-en. Ed Sheeran jön, és az Azizám.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Szia Geri, ez egy SMS, szeretnék gratulálni a férjemnek a sikeres államvizsgája alkalmából. Írtó sok munkája volt benne, és nagyon büszkék vagyunk rá a gyerekekkel. Köszönjük szépen Öleli, Rebeka, Ábel és Evelyn. Mi is szívből gratulálunk, és nagyon remélem, hogy ünnepeltek egy nagyot ma este. Halló, halló!
1: Hunor vagyok, szeretettel szeretnék kérni egy számot feleségemnek, Rebekának és a kislányomnak, Pannának.
0: És mit üzensz a hölgyeknek?
1: A feleségemnek a nagyon szeretem, és a Pannának, a kislányomnak, ő pedig hogy gratulálok az aranyérméhez, az úszásoktatás legvégén, ami kapott aranyérmet, nagyon büszke vagyok rá.
0: Mennyire menő és ügyes kislányotok van, szívből gratulálok én is.
1: Nagyon szépen köszönjük.
0: És akkor jöjjön Sam Feld zseniális Coldplay feldolgozása, nagyot szólt a Rádió egy születésnapi fesztiválján is. Heart Like Mine.

0: Itt a Rádió 1. Csaki Kazima is sláger megy. Purple Disco Machine-t kéri a következő telefonáló, aki nem más, mint...
1: Ricsi vagyok. Mindig annak kérik, aki szereti. Most küldjük annak, aki nem szereti. Hát, hogyha megszereti.
0: Ricsi, te ügyesen kijátszottad a szabályomat.
1: Igyekeztem.
0: Tulajdonképpen kimondtad a tiltott mondatot, csak más szórendben, ami így egyáltalán nem azt jelenti, mint amire én ugrok.
1: Tudtam, hogy ezt nem szereted mondani, mert hát, hogy egyszer bejön.
0: Ricsi, jó hangulatban kaptál el, úgyhogy nem estél ki.
1: Szuper, nagyon jó.
0: Kösz, hogy hívtál, jön is mindjárt Purple Disco Machine és a Hurt. És persze lesz játék 7 óra után is, páros belépőért a jövő szombati Total Dance Cabrióra, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetődj jobbra!
4: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
5: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!

0: stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy-két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza, a sárbot jobban ment.
3: Na, boomerek.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Ne hagyj ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Gelatelli vaníliás jégkrém 33% kedvezménnyel csak 299 forint, a másfél literes Freeway jegestea 33% kedvezménnyel pedig csak 239 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl, igazán megéri.
6: A Toyota bemutatja egy év 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
7: A motorok felbőgnek, a pulzus felgyorsul. Június 5-e és 7-e között újra Magyarországra érkeznek a világ leggyorsabb motorversenyzői. MotoGP, Magyar Nagydíj, idén is a Balatonparkban. Több mint 300 km per órás tempó, pillanatok, amelyeket élőben kell átélni. Jegyek a gpticketshop.hu oldalon. Ne csak nézd, legyél ott! MotoGP, Magyar Nagydíj, június 5-e és 7-e között a Balatonparkban. Vedd meg a jegyed a gpticketshop.hu oldalon.
5: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a banán kilója csak 395 forint, a magyar fürtős paradicsom kilója pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri.
8: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most professzereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával, az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
9: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
4: Reklámot hallottak.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
10: Júniusban is megéri az E-plusz D-be betérni. Frissülj fel Peroni Nastro Azurro sörrel már 369 forintért. Indítsd jól a reggelt Omnia Classic őrölt kávéval 250 g-os kiszerelésben most csak 1499 forintért. A kristálycukor darabja 289 forint 5 darab vásárlása esetén. Z plusz D, ahol a pénzed többet ér.

este 8-tól 9-ig, kizárólag a Rádió 1-en. Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió

0: is my radio show on Radio 1. On Radio 1.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Radio
0: 1. Indul. A Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi ma is slágerekkel.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Szép nyárestét mindenkinek. Sziasztok, a stúdióban Juhász Geri. Valaki ebben az órában is kapni fog egy páros belépőt jövő szombatra a Total Dance Cabrióra. Szólni fogok időben, hogy mikor indul a játék. Halló, halló!
1: Ildikó vagyok. Szia! Rézaltontól kérnék egy számot.
0: Szia, Ildikó! Kinek menjen?
1: Küldeném az összes könyvelőnek, aki furban az áráskon. Kísér, elfáradtunk.
0: Na de most már akkor jöhet a jól megérdemelt pihenés, és jön Ray Dalton is, akit kértél. Ez a Blood Runnin neked és minden könyvelőnek.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Halló, halló!
1: Szia, Sanyi, püspök irányból!
0: Hello, ami püspök ladányi beépített emberünk!
1: Igen.
0: Senki nem olyan lelkes püspök ladányban, mint te. Tehát amióta elindult ott a Rádió 1, azóta szerintem legalább alsó hangon minden második nap hívsz.
1: Bizony, bizony.
0: Mi az ottani frekvenciánk?
1: 91.8.
0: Így van, és mit kérünk ma?
1: Kamráttól egy zenét. Arra nagy örömmel, hogy vettem egy készüléket magamnak, még jobb minőségben tudom hallgatni.
0: De jó vagy, Sanyi. Óriási vagy.
1: Apropó, ha a kazettát hallgattad már, vagy...
0: Egyáltalán nincs elfelejtve, nagyjából a felét már meghallgattam a rádiós demódnak, ez egy másfél órás anyag, amit ugye kazettára, a műsoros kazettára rögzítettél, csak közben lett egy kutyusom, és azóta...
1: Gratulálok!
0: Köszönöm szépen, elképesztően cuki, a világ legokosabb kiskutyája, teljesen vak, képzeld el, 7 éves, de én ennél jobban szeretem, abszolút teljes élete van, óriásiakat sétálunk, megyünk kirándulni mindenhová, éljük a vagány budapesti pasik életét, és csak mondom, hogy süsű, segít nekem kielemezni a demódat. Igen, süsű.
1: Na, jó, nyílt.
0: Köszönöm szépen. Nem én adtam neki, én ugye örökbe fogadtam, úgyhogy én hozott anyagból dolgozom, de hát természetesen meghagytam a nevét, úgyhogy van egy sárkányom otthon.
1: Gratulálok, hogy örökbe fogadtál egy kutyust.
0: De jó fej vagy, köszönöm szépen, úgyhogy meghallgatjuk süsűvel a demót, és visszajelzünk egy ilyen hivatalos e-mail formájában, jó?
1: Oké. Okay. Na,
0: Sanyikám, öledés mindenkinek ott püspök ladányban.
1: Átadom, hello.
0: Jön tehát a Hug Yourself Kamráttól, és tudjátok mit? Ezennel elindítom a következő játékunkat is, aki innentől 10-ként telefonál, jöhet velünk bulizni jövő szombaton a Total Dance Cabrióra, a számunk 0620 3 111 111.

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és újabb Rádió 1 hallgatót szeretnék elvinni fesztiválozni. Halló, halló!
1: Bubi vagyok, Budapestről.
0: Halló, Bubi! Mióta próbálkozol?
1: Hát, egy jó ideje.
0: Mikor voltál utoljára egy igazán jó buliban?
1: A szülinapi bulitokon voltam.
0: Nem mondod, de jó fej vagy, jól érezted magad?
1: Nagyon, nagyon, nagyon igen.
0: Na remélem akkor egy másik buliba is el tudunk vinni. A Rádió 1 szlogent kérem szépen.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Tökéletes, te vagy a tizedik!
1: Nem mondod,
0: de
1: jó!
0: Megvan a programod, jövő szombatra figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereménye egy kétfőre szóló belépő a Total Dance Cabrio-ra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Nagyon örülök, nagyon örülök. Nagyon sokszor telefonáltam már hozzátok, de eddig egyszer sem sikerült.
0: De örülök, hogy most összejött. Kivel mész majd bulizni?
1: Barátokkal valószínű.
0: Érezzétek nagyon jól magatokat. Ez a játék holnap Györke Attisnál folytatódik itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerek.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Holnap jön megint egy hideg front és hoz magával záporokat. A hétvégén viszont kánikula lesz, szombaton 28, vasárnap pedig akár 30 fokkal.
1: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarírtó termékek támogatták.
0: Közben Joel Corit készítettem elő, szia!
2: Szia, Zsani vagyok.
0: Hello Zsani, kinek menjen ez a dal?
2: Férjemnek.
0: Stay a little longer, ez akkor a tiétek most itt a Rádió 1-en. Szuper nyarat kívánok!
2: Köszönöm, szia!

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Rádió Egy kívánság műsor, halló, halló.
1: Krisztiánnak hívnak, Kárigot szeretném kérni barátomnak.
0: Hogy hívják ezt a barátod?
1: Laci.
0: És mit üzensz neki?
1: Azt, hogy kitartást kívánok neki a német autópályákra, most már 3 hónapja utóban.
0: 3 hónapja megy kocsival, mit csinál? Megkerüli a földet?
1: Nem, nemzetközi furgonozik.
0: Ja, így már más. Azt hittem 3 hónapja meg sem állt.
1: Nem.
0: És kollégák vagytok, te ugyanezzel foglalkozol?
1: Én is ugyanezzel.
0: Jön akkor nektek Kygo, akit kértél, sőt mellé Éva Max-et is megkapod. Ez a Whatever, egy Shakira feldolgozás itt a Rádió 1-en. Köszi, hogy minket hallgattok, széles utat!
1: Köszi, hello!

0: A Rádió Egyet halljátok, utána diszkósít 9-től pedig egy csomó vadonatúj extra zene Regán Lilivel és Joer Juniorral a World is Mine Radio Showban. Ma őket terelgetem majd a lemezjátszók mögé, úgyhogy Juhász Geri egyelőre kijelentkezik. Egy óra múlva találkozunk. Ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Srácok, engem nem zavar a cash? Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
3: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
2: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a győri édes dörmi piskóta csak 129 forint. Az Apenta Plus izotonik mindössze 379 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
6: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
7: Az én tökéletes párosom? Egy finom kávé és egy jó könyv.
8: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédő háló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
7: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárol csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
9: Ne hagyj ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Gelatelli vaníliás jégkrém 33% kedvezménnyel csak 299 forint, a másfél literes Freeway jegestea 33% kedvezménnyel pedig csak 239 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl, igazán megéri.
10: Végre itt a nyár! Élvezd ki a Jusskel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet vagy más olyan szabad teret, ahol a legjobban élvezed a nyarat. Jussk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
9: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a banán kilója csak 395 forint, a magyar fürtős paradicsom kilója pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
3: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Júniusban is megéri az E+D-be betérni. Frissülj fel Peroni Nastro Azzurro sörrel már 369 forintért, indítsd jól a reggelt Omnia Classic őrölt kávéval 250 g-os kiszerelésben most csak 1499 forintért. A kristálycukor darabja 289 forint 5 darab vásárlása esetén. Z+D, ahol a pénzed többet ér.
3: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
13: Tegnap pedig beírta nagyon áldatlan, hogy most miért fognak tőle venni, esetleg valaki kére majd még ilyet, és egyből mindenki jött.
14: Egy... Azonnal mindenki rácsapott. Tehát az a durva, hogy 10 év azt mondom, hogy hagyjad már nem, de hogy is. Miért te? Hol? Mikor? Hányra jön? Este 6-tól érted nekem, be volt állítva patika, nincs vacsora, mennyi folyadék van, van edzés, nehogy túlterheljem magam, jók legyenek az adatok, érted? Öregszünk, gyerekek, öregszünk.
15: A nyugdíjas klub.
14: Jobban örülünk egy vérvizsgálatnak, mint egy csapat. csapatépítőnek, érted? Egy tokai bortúra nem annyira szenzációs, mint hogy most körbeültük az asszisztens kislányt, aki levette a vért. Hát, borzalom, de úgy ültök, borzalom ez az öregedés.
13: De Sámán körül olyan ügyes vagy, ezt így csinálod.
14: Igen, és mindenki osztak is telefonját, ezt még le tudod venni, és mi meg tudod nézni, ő a vastagbérákban veszélyeztetett vagyok, vagy kicsit az aranyerem kilóg. Ez van, gyerekek, ez van.
3: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
3: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek,

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő.

0: Disco shit. Rádió egyen. DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
1: Ladies and gentlemen, my damon, herman, admissi, hölgyem és uraim, fiúk, lányok, milyen tisztelt nagy érdemű publikum. Ez a Disco Shit Radio Show DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hanvai PG-vel.
2: Hello, hello! Szevasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak. Én Bárány Attila vagyok, és ma nem zenélek, viszont mindent megadok ahhoz, hogy ti jól érezzétek magatokat, vagy visszafogom magam egy picikét.
1: Szép volt, szevasztok, én DJ Junior vagyok, köszöntök mindenkit FM-en, webben, applikáción keresztül, itt vagyunk veletek egészen este 9-ig, fogunk beszélni a Disco Shit Partikról, az új dal megjelenés, úgyhogy lesz itt minden, tartsatok velünk. Egy igazi mai slágerre kívánok mindenkinek kellemes rádiózást, és már is megyünk tovább, ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy a Disco Shit Radio Show-ban.

0: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, egy diszkosít Rádió Show. 3D-ben DJ Junior, a Hanvaj PG-vel és Bárány Attilával, és most jönnek az ünnepeltek. Névnaposok ma többek között a Bulcsú, Tormások, Kerények, Fatimák, Ferencek és Kerubinák. A szülinapos pedig az ismerőseim közül Péter Anita Kinga, Pál Attila, Ostrom László, Nagy Anna és Vér Pisti, Akko Kovács István. Isten éltesse az ünnepelteket.
1: Kicsit magamhoz ragadva a szót. Én is csináltam ebből az imány Angel Hugo

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrénszínnől a diszkosita, a Rádió Egyen Honvai PG mixel, mondjuk nem tudom, hogy mi, de mixel, és itt van Bárány Attila, meg DJ Junior itt.
1: Az a bőnyőse!
0: Én is tudom, mit mixel!
1: Ami az eszembe jut! Viszont hétfő óta nem beszéltünk róla, és ezt el kell mondani, gyerekek, fergeteges volt a diszkosít pizza premier.
0: Nagyon.
1: Pátyon. Azt kell mondanom, hogy családias volt a légköd, de nem azért volt családias, mert kevesen voltak. Tehát nem magyarázkodás.
0: Konkrétan a családjaik
1: ott voltak, és ettől annyira jó hangulata volt az egésznek, közvetlen baráti kör és a rajongók is. Szóval nagyon-nagyon jó hangulatú volt, és képzeljétek el, azt kell mondanom, nekem ízlik a pizza.
0: Nagyon finom.
2: Nekem is.
0: Nagyon-nagyon finom, és sok idegen volt mondhatni ott ugyebár, mert azért nem csak a családok és barátok voltak ott, hanem azért voltak rajongók is, cimborák, akik ismernek minket bárhonnan, és én azért fülelgettem, amikor megkóstolták, és senki nem mondta, hogy rossz. Sőt, mit tudok, hát ugye ott volt Nelly, aki a TikTokon az egyik moderátorom, és neki a férje olasz, illetve az anyósa is, és nekik is ízlett a pizza, tehát olaszoknak is.
1: Oké, akkor az én elmondom, a feleségem az nem olasz. Olaszos.
0: De csak veled.
1: De neki nem ízlett.
0: Oh.
1: És neki a lányomnak se.
0: Nem.
1: De bár, mert nem haza. Szeretik az édeset.
0: Aha. Édes Hoppá. Volt. Ja, íze, a popcorn.
1: Hát
0: igen,
1: a hülyesége miatt.
2: Egyébként meg nála például öcsém még ott voltak, a feleségem is ugye a fiammal, és mindenkinek ízlett. Tehát, hogy igazából ők nagyon élték, és pedig az öcsém az minden ilyen pizzát megkóstol szerte a világban, olaszoknál is minden jó helyen ott volt, Amerikában, és ő azt mondta, hogy nagyon különleges íze volt, és ilyen nagyon intenzívek az ízek, többféle pizzát kóstolt egyébként.
1: És még egy dolog, tehát hogy az Attila zseniálisan készíti a pizzát.
0: Igen,
1: tehát, hogy valaki nem szereti az édeset, annak valószínűleg nem fog ízleni, de egyébként zseniális. Tehát egyszerűen döbbenetes, hogy működik a szarvasgomba, a rántott hússal és az alkohollal.
0: Így van, együtt. Tényleg zseniális, akárcsak a következő dal, amely itt érkezik a Rádió Egyen, csak igazi mai slágermegy a diszkosít rádiósóban.

0: csak igazi mai slágermét diszkosít Radio Show DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem Hambai PG-vel.
1: Nagyon ritkán van olyan, hogy én egész estés bulit vállalok, ezt úgy hívják egyébként, hogy Dance Size Set. Na most egy ilyen lesz a hétvégén, én két hónapja promótálom már ezt a bulit, nagyon jól mennek a jegyek is, meg óriási az érdeklődés, nyár is van, jó idő is lesz, reméljük a hétvégén, úgyhogy várok mindenkit szeretettel szombaton este, majd Balatonmárja fürdőn, Dance Size Set.
0: Annyit akartam mondani, egyébként az egész estés bulit az All Night Long-nak hívják, csak hogy szívjam a véredet egy kicsit, és ilyen fejjel néz egyben.
1: Nem. Azért, mert nem látod a posztjaimet, de nem is baj.
0: Jó,
1: egyébként.
0: Tudom,
1: mert
0: tudom.
1: Az egész estés kifejezést mindig időzőjelbe teszem.
0: Tényleg?
1: Így van.
0: Nagyon jó vagy.
1: Amikor...
0: Tanulsz azért, jó van. Egy is olyan az fontos, egy biztos, hogyha én azt mondom, hogy egész estés,
1: igen,
0: akkor az egész estés.
1: Okay. Ha én azt mondom, hogy egész estés, és ott van az idézővel,
0: az három óra. És nagyon fontos az én esetemben, hogy ugye 17 nap múlva születésnapi buló van, az egész estés lesz, ami azt jelenti, hogy 11-től hajnal 4-ig játszok, és előtte Fatboy délután 6-tól 11-ig ő is tól majd egy 5 órás szetet, szóval majd tessék minket meghallgatni, és tuti fix, hogy a dal, ami most jön itt a rádió egyen, ezen a születésnapi bulin is fog szólni, ugyebár június 20-án itt a rakparton. Már is megyünk tovább, igazi mai slágerekkel, ez a Disco

0: Ez a diszkosít a rádió egyen az igazi mai slágereket. Ma Hanvai PG pörgeti, és óriási homályban vagyunk, hogy valójában mi szól ebben a pillanatban.
1: De ő mostanára
0: kitalálta.
1: Nálam azaz.
0: Viszont azt kell mondanom, hogy a Junior átvette az én szerepemet vasárnap, tehát hogy ő közönségesebb volt, mint én. Sőt, gyereknap volt, és
2: jó, de egy csomó felnő gyerek.
1: De jobban működött, mint te, mert hogyha rád szólok, te nem hagyod abba, ő a bajta. Amikor mondta, hogy
2: igen, egyszer mondta tényleg, hogy gyereknap van, bocs, mondom. De egyébként rendes voltam, anyukájával beszélgettem. Jó,
0: sok volt a színes ital.
1: Szépen meg is említettem egyébként.
0: 7 darab színes ital.
2: 7 színes ital volt, igen, igen. Én még lefele vezettem, visszafele a barátom vezetett, a Gabó Krisztián egyébként, akinek köszönöm innen is, és nagyon jó sofőr volt, úgyhogy meg egyébként ő csinálja a diszkos idő, egy csomó megjelenést ugye nekünk, borítókat, flyereket, minden. A Krisztián is ott volt ezen a pizzasütésen. Meg akartam mondani, hogy július 2 ugye, diszkosi. A következő a sorban, Ráckevén, nagy fesztiválon, csütörtök este, néhány rádió egy DJ-vel kiegészülve, de 3 órát fogunk játszani együtt.
0: Jó, és bocsánat, kedvencetek lesz, mert én kezdek, cső.
1: Jó, és hogy mondtad, hogy édesanyámmal beszélgettél, ugye ezt már hétfőn kiveséztük élő adásban, és most egy olyan dal jön, amit egyébként megjegyzett, hogy mennyire jó volt ezen a diszkosít partin ez a muzsika. Na ez érkezik most itt a rádió, egy ilyen csak igazi mai sláger megy a diszkosít rádió showban.

0: a Rádió 1-es és olyan diszkos, hogy búcsúzunk mindenkit.
1: Még zenéket játszani,
0: meg tudja is, hogy mit jelent. De itt vagyunk, gyerekek, és tényleg diszkosít dal megjelenés hamarosan. Ugye Szorítasz folyamatosan játszunk az új diszkosít dal, és most már csak ilyen zenei jogi dolgok vannak, amit intézünk ezzel kapcsolatban, még a vokálokkal. A videoklip az már elkészült, nyilván bemutattuk a Rádió 1 születésnapján, de még javítottunk egy picit rajta, mint hogy a dalon is, és hát a tökéletes verzió az hamarosan érkezik a letöltő oldalakra.
2: Hol is étvégén?
1: Dance-szel.

0: Pjúr mit szokott csinálni, mert ő 3 órában nyomja az online longot, csak
1: ti már, azt még ti szeretek diszkózni.
0: És én ezért nem használom az online long kifejezést.
2: Ó, nagyon komoly.
0: Ugye?
2: Mondjuk én akkor kiírtam az online longot, lehet, hogy csak a Junior írt, aki hamarabb, mert mindent ő csinált először a szakmában egyébként.
1: Meg én csináltam online longot régebben.
2: Amikor az még tényleg online long volt.
1: De azt mondod, mikor volt? Amikor rezidens DJ voltam valahol. Nem kellett vendég, mert megoldottam az egészet, gyerekek.
2: Menjünk egy olyan dallal tovább, amelyet ha all night long, ha nem all night long, tuti fix, hogy mind a hárman játszunk. Jön most egy ilyen itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy a Diszkósi Rádió Show-ban.

0: Ez csak igazi mai slágermegy diszkosi trédősó, búcsúzik ma estére DJ Junior bárjától és jó magam, Hambai Pici.
1: Én azzal, hogy két nap múlva DanceSize-et Balatonmária fürdőn, minden információ rajongói oldalamon a Facebookon, és hát én annyit szeretnék csak mondani, hogy hivatalos megjelenésem majd akkor lesz, mikor diszkositnek, egyébként meg heti hármat nyomok, és mindent megtaláltok a rajongói oldalamon a YouTube-on. Na, sziasztok!
0: Eredeti valódi DJ Junior csatorna, ugye a YouTube-on, DJ Junior Hun, vagy Hanna, hogy tetszik külföldön, vagy Magyarországon, de egy biztos, hogy kaptam egy ilyen kis hangszer rá, ez azt jelenti, hogy eredeti valódi a csatorna, csak látta a YouTube, hogy küzdök ezzel a mondat és szó összetétellel egy pár hónapjaint, és mindig szivatom a srácokat vele, de egy biztos, ha már itt tartunk, hogy eredeti valódi megjelensek, jövő héten hozok majd egy dalt, amit egyébként a pizza bulin már előttem, csak még csiszolgattam egy kicsit, méghozzá Ricky e Poveri, mert hogy Made in Italy az kell, gyerekek, az érzés, Ciao Itali, Ciao More, egy új dal, ugye ez is érkezik majd, illetve megjelenésként ott van az új Hugh Elimani Angel és Ultranate kinn a YouTube csatornámon, ezt is nézzétek meg. Én ezzel búcsúzom, szevasztok!
2: Ameddig a földkereken szolgálok, én zenélek, Hambai Pici voltam, búcsúzom azzal, hogy most szombaton várok mindenki sok-sok szeretettel Keszthelyen, 17 nap múlva pedig a pesti rakparton az 50. születésnapi bulimon egy 5 órás exkluzív szettel, tessék megérkezni, lesznek egészen fincsi, régi és vadonatúj zenék is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja 10. jubileumi Total Dance Cabrio a Budapest Parkban július 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés showval. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai. Captain Jack, Bass Hunter, Rocco,

0: mint a hazai élvonal együttesei és DJ-i.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
2: Június 13. Budapest Park. 10. jubileumi Total Dance Cabrió a Rádió Egyel.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
5: Ez itt Texas, drágám.
4: Új föld.
6: Jó lesz itt élni, nem igaz?
5: Majd teszünk róla.
4: Új ellenfelek.
6: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
4: Új szabályok.
7: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
5: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
6: A béke még odébb van.
4: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
3: Reklámot hallottak.
2: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Imádni fogjátok velünk ezt a következő három órát, innentől Regál Lili és Joer Junior a lemezjátszói mögött óriási dance slágerekkel és extra újdonságokkal. Hello Lili!
1: Szia Geri, üdvözlök minden kedves hallgatót! Indítom is a mai adást egy olyan DJ-vel, aki egyébként modellként is tevékenykedik. Ő nem más, mint Joel Corey, tőle érkezik a Stay a Little Longer itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

Gold is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött regál

0: Kint van most már a videóklip.
1: Pontosan, és egyébként szerintem ez a videóklip lesz az eddigi legjobb, hiszen egy teljesen más arcomat mutatom meg. Tényleg egy olyan oldalamat lehet látni a videóklipben, amit soha nem

social media felületemen, úgyhogy nézzétek meg, érkezzem most át a legújabb saját dalom, ami arról szól, hogy milyen érzés összetörni, csalódottnak lenni, és ezzel a dallal szeretnék erőt adni azoknak, akik hasonlóan éreznek ebben a pillanatban. Ez a Heal Me, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

Gold is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött.

Red Joe és az Old School Flavor a Rádió 1-en. A Word is Mine Radio Show-ban a háromszoros év DJ-je győztes Regál Lili a lemezjátszói mögött, és hát vannak a pop történelemben olyan dalok, amire aztán nagyon-nagyon sokáig kellett várnia a közönségnek. Ez a most érkező pontosan ilyen, 2016-ban kezdett el dolgozni rajta közösen Martin Garrix és Ed Sheeran, és 10 hosszú év

0: Bird is Mine Radio Show Regál Lili a lemezjátszói mögött Gordó jön a Loco Locoval közönségkedvenc. Te miért szereted, Lili?
1: Azért nagyon különleges szerintem, mert ugye a műfaja, a stílusa nem mainstream, viszont jelenleg tarol az egész világon, és minden ajtót berúg, és szerintem rengetegen imádjuk. Úgyhogy érkezzem most ez, ami lázban tartja az egész világot jelenleg, ez a Loco Loco Gordótól itt a Rádió 1-en, a Bird is Mine Radio Show-ban.

0: Nagy trend mostanában az Empire of the Sun slágereit feldolgozni, ez volt az Alive Állok remixében a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban csütörtök este. Itt mellettem Regál Lilia lemezjátszói mögött, mindjárt indítjuk a mai második kört.
1: Tartsatok velünk mindenképp, ugyanis nálam van a legújabb David Guetta dal. Ezzel pörgünk tovább hamarosan.
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: Mine Radio Show is coming back.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A rádió egy bemutatja. 10. jubileumi Total Dance Cabrio a Budapest Parkban július 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai. Captain Jack, Bass Hunter, Rocco,

0: valamint a hazai élvonal együttesei és DJ-i.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrio-ra június 13-án a Budapest Parkba.
0: Június 13. Budapest Park. 10. jubileumi Total Dance Cabrio a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél? Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: starts now.
1: Elmúlt este 10, hello mindenkinek, mellettem még mindig Regál Lili, háromszoros év DJ-je győztes nálunk a Rádió 1-en. Elképesztő zenék és elképesztő energiák várnak rátok a mai második körben is. Menjünk tovább, hello Lili!
2: Ciao Geri, akkor csapjunk bele a második órába, ahogy ígértem, itt lesz a legújabb David Guetta dal, de arra még egy picit várni kell. Elsőként érkezzen Bibi Rexa és Faithless közöse a New Religion, itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Regáli

0: 2026 nagy-nagy nyári slágereit mutatjuk most be nektek Regál Lilivel a World Is Mine Radio Show-ban. A Rádió 1-en, hát ez az iménti dal, Alex Kenji és a Bumble tarolni fog mindenhol, minden buliban, minden nyári fesztiválon. Csak úgy, mint a következő újdonság, nagyon-nagyon kellett már ez a kollab Jennifer Lopeztől és David Guettától.
1: Elképesztő, ugye két hatalmas sztárról beszélünk, és alkottak egy csodálatos dalt, úgyhogy elhoztam nektek ma itt a World Is Mine Radio Show-ban. Ez nem más, mint a Save Me Tonight, itt a Rádió 1-en.
2: A lemezjátszók mögött, Regál

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a webben élőben. A lemezjátszók mögött Regál Lili. Regál Lili. Why you worry, just can't take hints.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött

0: Től jön még Joer Junior, és nagyon szeretjük az igazán váratlan találkozásokat, amikor két olyan előadó vonul stúdióba, akik külön-külön hát eléggé távol vannak egymástól zeneileg. Na a Tones & Die és Fisher pontosan ilyen.
1: Valóban egy nagyon érdekes párosítás, viszont sikerült megalkotniuk egy olyan dalt, ami szerintem tökéletesen működik a rádióba. Ez nem más, mint a Favor, ez érkezik most itt a Rádió 1-en, a Virtus My Radio Show.

0: Akkor mostanában eme dal mellett nem lehet elmenni.
1: Ezzel egyetértek, óriási trend volt ez a dal a TikTokon. Ráadásul én a rádió egy születésnapon is játszottam, úgyhogy szerettem volna most is lejátszani itt a World is My Radio Show-ban. Ez nem más, mint a Turn the Lights Off itt a Rádió 1.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött. Regál!

0: Nagyon szépen köszönjük, hogy ma is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól, és benne a World is Mine Radio Show. A háromszoros év DJ-je győztes Regál Lili állt a lemezjátszók mögött az elmúlt jó két órában. Lili, szuper voltál, nagyon szépen köszönjük.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy velem voltatok, hogy hallgattatok. Egy hét múlva folytatjuk. Sziasztok!
0: Most pedig jön Joel Junior.
2: Rádió A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Felkészültél.
5: Védj egy nagy levegőt.
6: Indulunk!
7: Are you ready?
8: Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM

0: Remélem, hogy bírjátok még innentől éjfélig, tehát Joer Junior a házban. Hello JJ!
1: Szia Geri, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Váljunk bele az utolsó egy órába itt a World is Mine Radio Show-ba. Érkezik Ed Sheeran dala, a Camera, mégpedig Siri remixében, úgyhogy mindenkinek nagyon jó hallgatózást a következő egy órára, itt a Rádió 1-en.
2: Hey, this is Ed Sheeran and you're listening to World is Mine Radio Show.

0: és tudjuk, hogy imádjátok azt a zenét, ami most jön.
1: A következő dal szerintem az egyik legmeghatározóbb zene lesz a 2026-os fesztivál szezonban, meg úgy a klub életben is, most már elkezdtük játszani a buliban, és nagyon-nagyon működik. Egyébként a TikTokon lett fölkapva, de azonnal berobbant, mert olyan húzása van, olyan vokája van, olyan dinamikája van, ami nagyon kevés zenének, úgyhogy Gordon legújabb dala érkezik, ez a Loco Loco, itt a Where Is My Radio Show-ban.

0: Stúdióban a Rádió 1-en, mellette mélyfélig a lemezjátszóknál Joe Junior.
1: Ráfordulunk a második fél órára, egy kicsit masszívabb ütemekkel folytatjuk. Érkezik Leighton Jordani és a Hold It Down, a Dare című dal, ami egy feldolgozás, de nagyon-nagyon jó kis köntös kapott, úgyhogy pörögjünk fel itt a Where Is My Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Ma ez volt a Heart Like Mine. Nagyon köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap pénteken jövünk megint 9-től. Jó éjszakát, szép álmokat, ciao.
1: A World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
2: Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
1: Ez a Rádió.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Itt a Rádió Egyen, ahol éjszaka is csak igazi mai sláger megy. Hát akkor mondom, azokat a neveket, akik ebben az órában itt lesznek, pazar lesz a társaság, hát csak hogy az A-klassz szupersztárokat említsem, itt lesz Taylor Swift, Lady Gaga, The Weeknd, a menő DJ-k közül elhozom például Joel Coryt, ugye vele már bulisztunk együtt korábbi Rádió Egy születésnapi fesztiválon, és most egy alvó slágert, ami évekkel később lett óriási nagy zene, Kérótól.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy. Most például a lány a szomszédból, akinek a lábai előtt hever az egész világ, Taylor Swift, és nem csak elképesztő nagy erejű popstárról, énekesnőről beszélünk, de fantasztikus dalszerzőről, dalszövegíróról is. Például amikor tavasszal megjelent egy komolyabb cikk a New York Times magazinban, amiben összeválogatták a 30 legnagyszerűbb dalszerzőt napjainkból, akik még mindig élnek, Taylor Swift is felkerült a listára. Jön az Opelite!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy éjszaka és hajnalban is. Most Joel Corey, a DJ világ egyik legizmosabb DJ, hát lehet, hogy ő a legizmosabb, nagyon ki van pattintva. Annak idén egy csomó testépítő bajnokságon győztes volt. Nem tudom, hogy a foci az mennyire megy neki, de Balázséknál folytatódik napközben a nagy kapura rugás játék. Hogy mi mindent lehet nyerni, ott van a weboldalunkon, a radio1.hu-n. Hozom Joel Corey-t.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Ray például, akinek a május az egy elég hát csapatos hónap volt, a hónap végén ki is írta, hogy idézem, épp most fejeztük be a 6. teltházas koncertünket az O2 Arénában. És véget ért a turné, 54 gyönyörű koncert, amiért mérhetetlenül hálás vagyok, de miután 54-szer elénekeltem az Oscar Winning Tears dalomat, azért elfáradtam. Na, most vissza kell rázódnom a valóságba, szeretlek titeket, vezetek haza a kutyusommal, írta Ray ebben a posztban. Hát amit 54-szer tuti, hogy elénekelt az O2 Arénás koncertje során, az ez a dal volt, Where is my husband?

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy most egy Z-generációs német énekesnő, Loi, aki nyáron ünnepli majd a 24. születésnapját. 2017-ben egy német gyerek reality-ben tűnt fel, The Voice Kids. Szerintem nem kell magyaráznom, hogy milyen tematikájú reality lehetett, ez egy énekes műsor volt. Egészen a fináléig eljutott. Játszik gitáron, zongorán, és gyerekkorában nagyon nagy hősnője volt Adele, a brit szupersztár. Sokat inspirálódott tőle. Ez most a Get Lucky.

0: For you, I guess you moved on really easily. Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy.
1: Csak igazi mai sláger megy.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost.

0: Rádió 1 csak igazi mai slágermegy. Sam Feld például, akivel barátságot kötöttünk a születésnapi fesztiválunkon, nagyon sok mindenről mesélt, például elárulta azt is, hogy szerinte miért olyan jók a holland DJ-k, és azt is elmondta, hogy...
1: Én ugyanabban a bárban kezdtem, Bredában, ahol Tiesto. Amikor ezt elmeséltem neki, onnantól kezdve barátok lettünk. Szerintem a kultúránkra is jellemző, hogy nagyon két lábbal állunk a földön. Ha feltűnik egy új DJ, nem ijedünk meg. Nem úgy fogjuk fel, hogy ó, itt egy új konkurencia, hanem úgy, hogy hé, ez tök jó.
0: Mennyivel szimpatikusabb ez a nagyvonalú hozzáállás. Támogatni a másikat, féltékenykedés helyett pedig inspirálódni egymástól. Sam Feld, Heart Like Mine, a Rádió 1-en.
2: Hey, what's up? This is Sam Feld. You're listening to Radio 1 Hungary.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.